fordítva él. Sok a gond, ha az ember egyszer csak egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végre hajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
3: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
2: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra több felé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Világrekordra készülnek a magyar citerások. Kissé szeles időnk lesz sok napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak között a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást. Augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező, nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Pontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a NÉBI növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tiszteleknek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt. Egyelőre ez a magyar rekord. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi szél is, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön is, pénteken is hasonló időnk lehet. A Balaton jelenleg 16, az Adriai tengervize pedig 18 fokos.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Közben a 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél ugyancsak burkolatfelújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Tudtuk meg az Útiinform-tól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc van, jó reggelt, és kedd, ez a reggel, ez egy keddi reggel, jó reggelt mindenkinek. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Itt van a Gyuri, nézzétek, jó reggelt!
2: Szevasztok!
0: Hello Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, nézzük meg, Pusztantásos Zsoltot én most egyszerűen kihagyom. Tehát, hogy legyen ez neki egy szenvedés.
2: Legyen egy ilyen reggel.
0: Too much, egyszerűen tényleg too much. Kalimere Kirie Prezvestis, a mi drága McLaren-es barátunk, minden reggel egy SMS, mindig kulturáltan, mindig valamit tanulhatunk tőle. Vegyetek róla példát, tegnap este rövid videókat készítettem a kertben, mentek a YouTube-ra a többi mellé, másfél órát ültem a luknál, sötétedéskor a szarvasbogárra várva, de nem jött ki a föld alól. Mindegy, majd ma McLaren-es Tibi néven vannak azért látnivalók a kertről, a koikról, üdv mindenkinek. Tehát úgy meg lehet nézni McLaren-es Tibi.
2: Kalandjai.
0: Kalandjai a kertben, igen, de lehet, hogy egy ilyen kicsi, ilyen kis egri meg etemború akar lenni, ő, nem?
1: Elég úgy néz ki, ha másfél órát vár egy szarvasbogára.
0: Járó kamerával.
2: Majd pörgessetek bele a videóba
0: szinte. Jó, nem live-ban csinálta.
1: Gyere, bogár.
0: És hozzá a narrációja, Tibi narrációja milyen lehet? Tehát, hogy az ilyen etemborósa, olyan bácsis, olyan jaj, de helyes, jaj, de cuki.
2: Vagy a másfél óra végére elveszíti a türelmét, és már szidja a bogarat.
0: Igen, szidja a rohadt szarvas bogarat.
2: Gyere ki!
0: Na, a pogóra írtak neked. Tegnap ez volt a kérdésed.
1: Hogy mi értelme van?
0: Mi értelme van a pogónak? És nagyon szépen leírja Robi. A pogót, én nem, tehát elfogadom, mégsem tartom vonzónak. Mondjuk így, ez az én véleményem, de felolvasom neked. Jó, a reggel azt mondja, a pogó egy kaotikusnak tűnő rituális tánc íratlan szabályokkal. Közösségi élmény, feszültség levezetésére, a zene fizikai megélésére. A fő szabály, hogy vigyázzunk egymásra. Vállal, test a test ellen küzd. A tömeg szinte együtt mozog, lélegzik, ha valaki a földre kerül, azonnal körbeállják és felsegítik. Van egy külső kör, a belső körben küzdőket zárja el a békés tömegtől. Évi, vendégem vagy egy táncra. Nem lepattanni fognak rólad, hanem dőlsz majd a tömeggel együtt. Csak kell keresni egy fergeteg partit, punk heavy vagy rock stílusban. És Gábor, apám lehetnél, 46 éves vagyok, a kisegű rockellányok is szépek. Szép napot, Robi!
1: Szuper! Jó ötlet.
0: Jó, de érdekes, nem? Tehát, hogyha visszagondolunk arra, hogy nem tudom, néztük a pogósokat, vagy ilyesmi, lehet, hogy ebben van valami. Én azért ennél agresszívebbnek láttam egy-két figurát ott.
2: Igen, de valószínűleg ebben is, ahogy a Robi is írja, van egy belső kemény mag, akik nagyon vadon csinálják, és akkor a többi szépen finomabb. De mi nem láttunk ebben ekkora stratégiát, hát amekkora itt leírt.
0: Én azért láttam olyan csávót, aki elvadult arccal nekifutásból ugrott neki embereknek a saját testével, és azok dőltek, mint a kuglik.
2: Ja.
0: Tehát, nem hiszem, ez a vigyázzunk egymásra volt a felkiáltás.
2: És ott volt a kapocs, amikor a Bősze Csabi csinálta ezt?
0: Bősze Csabi.
3: Hát ő nagyon megy kapolcson, igen, úgyhogy remélem idén
0: nem jutunk. De mi kapolcson pogózik? Tehát amikor hát följön az akusztikus lambada zenekar, vagy nem tudom mi, akkor ő pogózik?
3: Hát képzeld el, hogy ezt a Gyuri nagyon jól lehet ugye mesélni.
0: Perui népzenészekre?
3: De kb. Ő arra is, bizonyos mennyiségű. De ott valami foci csapattal táncolt éppen.
2: Ezt táncnak lehet hívni,
1: pogózott.
2: Igen.
0: Pogózott.
2: Kicsit hagytuk magára, és egy foci csapattal beállt pogózni.
3: Félmeztelen. Azért
0: na jó, hát az már a legkevesebb. Jó reggelt üzeni a tankcsapdás, Pityu, neked is, Pityu. Aztán jó reggelt, bocsi, alumínium ételhordóban ma mi lapul Évi mama kifőzdéjéből a kiszállító autóban? Évi mama, mi lapul? Mit főztél? Mit főztél a klórozó embernek?
1: Tegnap semmit nem főztem. Mondtam, hogy nem.
0: Klórozó Lajos nem kap enni? Nem.
2: Hát ugyanazt kapja, a szombatit kapja meg a klórozó Lajos.
1: Igen, ugyanez is. És ma főztem volna, de ma elutazom, úgyhogy holnap nincs kaja.
2: Megmondta Évi mama, hogy csütörtökig jó még az a szombati kaja, úgyhogy addig eszik a fürdőben.
1: De is, keddig.
0: Keddig. Na, aztán szeretnénk megköszönni Ildikóéknak, akik egyébként kézzel írt levélel, meg minden, elláttak bennünket különböző palántákkal. Ez egy régi ígéretük, és megérkezett, sőt, már haza is vittük őket, de nagy fejtörést okozott, hogy ki mit vigyen, mert azért nem teljesen úgy van ez, ahogy ők kiosztották, ugye?
1: Ez így van, tehát, hogy kaptunk egy óriási csomagot, mindenkinek névre szóló volt, aztán mindenki megnézte, hogy ki mit tud és mit szeretne elültetni.
0: És én bajban voltam, mert ugye így ránézése, én meg sem mondtam volna neked, ez most éppen karalábé, vagy napraforgó, vagy kókusz. Tehát, hogy
2: legyen fogalma. Ez meglepetés. Odaülteted a medence mellé, és majd valamit hoz.
0: Valami lesz.
2: Lehet kókusz, lehet karalábé a medence mellett.
0: Kábé így, Gyuri. Kábé így. De, de aztán ott, ti azt mondtátok, hogy az ott fel volt címkézve,
1: persze,
0: ugye?
1: Igen, persze. Minden pohár fel volt ugye címkézve, és oda volt írva, hogy mit, mit ültetsz el.
0: Így van. Na most ugye kerttel rendelkezem én, meg Évi, te ugye nem rendelkezel kerttel, de amíg még együtt vagy az embereddel, addig látsz kertet.
3: Igen, addig igen. Rendelkezem. Addig az enyém az is.
0: Addig igen. Na de Gyurinak van erkélye.
2: Igen, és hát az én csomagomban volt egy gyönyörű nagy kövi rózsa, és hát én abban teljesen beleszerettem, és tegnap délután el is ültettem, úgy mentem haza direkt, hogy erre legyen.
0: A szépen idő. Fog terjedni majd.
2: Igen, ez a terv. Ez a terv. Van egy ilyen nagy ládám, ami a babér megy, van meg ilyesmi, és azok
0: nagyon szépen tud virágozni is, nekünk van otthon.
2: Nagyon várom. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Most reggel is ránéztem, mielőtt elindultam, hogy hogy érzi magát.
0: Úgyhogy azt hiszem, minden pohár fel van címkézve, úgyhogy mi micsoda, ha kérdésetek van, nyugodtan hívjatok. Szóval, igen, én is kaptam egy adaggal, és én azt hazavittem, de hát ugye a párom fogja elültetni, mert ott nekünk ott a magas ágyás, tehát egyelőre még ázott a háromnapos hétvégés esőben, de most lassan elültetése kerül. És akkor te, Évi?
1: Én is vittem egy csomagot, és én se ültettem. Neked
0: mi van benne?
1: Minden. Paradicsom, paprika, lescsán. Nagyon jó, ilyeneket vittem.
0: Gyuri, te a kövi rózsát, Anett?
3: Nekem ugyanez, mint az Évié, mert mi ugyanolyan csomagot kaptunk, mindkettőnknek ugyanaz volt a kosarában, vagy a dobozában, és én viszont elültettem a Csabi apukájával, apukájának segítségével.
0: Hol a lestján?
3: Micsoda? Azt a Csabi apukája tudja. Mondom az ő segítségével.
0: Na babám, hozd be egy kis lestjánt.
2: Micsodát?
1: Micsoda?
0: Időjárás jelentés Anettől, a kertésztől. Azt mondja, lassan, de biztosan melegszik az idő. Sokat látjuk ma is a napot, de futózáporok még lehetnek. Az élénk szél mellett már 20 fok felett lesznek a maximumok. Ivó és Milán névnap van ma. Ma van a Fair Play világnapja. Na ez tényleg nem tudom mi. És most sportban értendő, vagy miben?
1: Igen.
2: Biztos. Igen. Mindenki legyen kedves az ellenfelével, ugye?
1: Hát a fair play szabályait, igen. Tehát, hogy ne bánts, hanem segíts.
0: Ma van a férfi nap Magyarországon. Oh, hát a nemzetközi férfi nap novemberben van, de ma van a magyar férfi nap.
3: Igen.
0: Na és akkor most ilyenkor mi van?
2: Hát szerintem pont annyira ünnepeljük, mint a nemzetközit, ezt a magyar férfi napot is. De nem tudom, mit fogunk belőle érezni.
3: Szerintem pedig nagyon fontos. Tehát, hogy én...
0: Például... Nagyon fontos, és mi nem voltál akkor virágosnál reggel, vagy nem tudom hol, csoki boltban. Bombonosnál, piaboltban.
3: Holnap be fogom pótolni.
0: Hát de nem az a baj, hogy ti állandóan meg vagytok sértődve, bármilyen ilyen nőkhöz csatolható napot mi kihagyunk, és tényleg nekünk is egy folytonos stressz, hogy akkor most mit tudom, venni egy tulipánt, meg egy nem tudom micsodát, és ti meg totálisan tojtok erre.
3: Dehogy is. Nem, hát én beleírtam az évfordulók közé, tehát, hogy nagyon is fontos, és én meg fogom ünnepelni. Én ma például egész nap benneteket foglak ünnepelni az Évivel együtt.
0: Ezzel, hogy beleírtam. Kurjongatsz ott a stúdióban, ezzel stúdióban, hogy mi ez az ünneplés?
3: Megmutogatok. Nem, tehát nyilván kedvesebb leszek, mint általában szoktam. Tehát, hogy igen, és én nagyon fontos.
2: Tehát minden olyat, ami ingyen van, olyat megkapunk.
0: Igen. De ugye mennyire igazságtalan ez? Apák napjával ugyanez a helyzet.
2: Igen. És most már és feltépted a sebeket. Eddig nem tudtam, hogy két férfi nap is van. Kétszer vagyunk kihagyva és megalázva egy évben.
1: Jó, majd november 19-ére készül.
3: Igen.
0: Biztos, hogy nem fogtok.
1: De.
0: Ezt majd így fog kiderülni ugyanilyen kis cetliről, amit az Anett összeír. És kinyomtat a
3: összehordtam.
0: Hewlett Packard nyomtatóján.
2: Csak nekünk.
0: Csak nekünk, igen. És ha hétvégére esik, akkor meg 4 évig nem látjuk a férfi napot. Jó, 49 éves ma Oroszlán Szonya, a drága Szonya, Isten éltesse. 86 éves Novotny Zoltán, sportújságíró, 72 éves Phil Rudd, ausztrál dobos, az AC/DC tagja, hát most éppen nem, de...
3: De volt.
0: Volt, igen, igen, csak miután bérgyilkosságért elítélték.
2: Ja, most akkor hűvösen van.
0: Nem, nincs hűvösen, nincs. Ügyes volt. Nem, megbízott valakit, hogy gyilkoljon meg valakit. Nem vicc, nem ismeritek a sztorit?
3: Nem.
0: Phil Rudd, legnagyobb arc.
2: Nem, csak azt tudom, hogy Amerikában ez viszonylag nagy divat idézőjelben, annyira, hogy az FBI is ilyen beépített bérgyilkosokat alkalmaz, hogy ezeket kiszűrjék, ezeket
0: ez egy film volt.
2: De tényleg van.
0: De Phil Rudd, hát ő ugye ausztrál, és azt hiszem Új-Zélandon él, és valamilyen elszámolási történet volt. Pontosan most már én sem tudom a sztorit, és valakit megbízott, hogy valakit ki kéne nyírni. És azt hiszem, hogy ki se nyírták. Tehát még azt se lehet mondani, hogy eredményes volt. És viszont ez kiderült, és ezért az ausztrál bíróságon, hát ugye perindult vele szemben, és azt hiszem, hogy ítéletet is hoztak, nem nagyon hagyhatta el úgy. A lényeg az, hogy nem tud most nagyon dobolni az AC/DC-ben. Meg azt mondja, Angus Young-ék sem nagyon boldogok ettől az ötlettől, hogy itt egy bérgyilkossal turnéznak.
2: Jó, igen. Hát, hogy ez nem is sikerül, nem hozza össze ezt a projektet, de akkor is maga a szándék is már elég elrettentő.
0: Hogy... lehet, hogy mérges volt nagyon.
2: Jó, elhiszem. Tehát akkor sem lenne kedve turnézni vele.
1: Nem ülnék vele egy buszon.
0: Ettől ismert Phil Rudd, és Phil Rudd még arról is ismert, hogy bár nagyon-nagyon egyszerű dolgokat dobol, de azt mondják, hogy ilyen pontos dobos nincs még egy. Tehát, hogy az AC/DC akkor volt igazán húzós, amikor ő dobolt.
2: Kellett a dühe valószínűleg hozzá.
0: Nem, ez egy olyan pontosság volt, tehát a Manus valahogy, én nem tudom, a fejest, ami elmondta pontosan, hogy hogy dobol a csávó, tényleg 2-4, tehát nem olyan nagyon bonyolult az egész, de az, ahogy húzza a zenekart magával, az, ami elképesztő. Ez Phil Rudd, a bérgyilkosos. Csak elmondtam nektek, 72 jó, éves. Isten éltesse! Nem hallom.
1: Jó, boldog szülinapot.
2: Boldog szülinapot, Phil Rudd úr.
1: A munkásságod miatt.
0: 81 éves Pete Townsend, a Who frontember, azt honnan veszed?
3: Hát én nyilván az internetről.
0: Nem, ott írták, hogy frontember, frontman, igen. Vagy mit írtak az interneten?
3: Igen.
0: Ő a gitáros a Who-nak. A frontember az az énekes.
3: Igen, jó.
0: Aztán 49 éves Natalia Oreiro, akire üvöltözött a Vokci.
3: Igen, azért írtam velem.
0: Uruguayi színésznő, énekesnő, a vadangyalból ismerhetjük, remek. 49 éves csak, én azt hittem, hogy akkor mikor csinált ezt a borzalmat? Na, 20 évesen?
1: A vadangyalt? Azt fiatalon. Igen. Nagyon fiatal volt.
0: És 60 éves lenne Ambrus Zoltán, az Irigy Hónajmirigy egykori tagja. Jó, köszönjük szépen, Anett. Gyuri is megírta magáét. Kaposvárral kezdünk, 6 fokos Kaposvár, 17 lesz, és napsütéses. Tatabánya 7 fokos, 16 lesz napsütéssel. Calgary 2 fokos, 12 lesz napsütéssel. Ózd 6, majd lesz 18. Ott is napsütés Budapesten. Szintén napsütés, 6-tal kezdünk, és 17 lesz nálunk. Jó, na, gyerekek, beszéljünk egy picit a házasságról, mint olyanról, mert itt egy kínai házaspár talán példát mutat valamiben. Majd ezt megbeszéljük, hogy így van-e vagy sem. Ők egy nagyon-nagyon helyes kis eseményt hoztak létre a lagziukra. Egyszerűen nem volt nekik pénzük táncosokra, meg mit tudom, hogy erre a nagy felhatása, amire ugye az Anett rá akarja kényszeríteni az emberét.
2: Igen, itt mindig ilyen élő zenekar, meg táncosok, meg mindenféle produkciók szoktak lenni.
0: Tényleg, nálad mi lesz egyébként? Ha lesz esküvőd, mi lesz? Ki lesz zenekar?
3: Biztos, hogy lesz.
2: Back to Black.
0: De hány tagú?
3: Nem. Nem tudom a nevüket a zenekarnak, de egyszer voltunk egy esküvőn, ahol...
0: Dönci Gábornak adsz még egy munkát?
3: Nem. Ő nem volt ebben a zenekarban, de az az igazság, hogy én biztos, hogy szeretnék, és nekem ugye az első esküvőm kicsi volt, 15-án voltunk.
0: Most be kell pótolni.
3: És most szeretnék, hogyha még egyszer férhez megyek, akkor majd szeretnék.
0: Akkor legyen egy nagy zenekar.
3: Igen.
0: De ilyen híres zenekar, vagy olyan zenekar, aki inkább nyomja hajnal 3-ig?
3: Olyan, aki inkább nyomja hajnal 3-ig, de azért jól zenélnek.
0: De nem csak egy billentyűs, aki ilyen visszhangos mikrofonban...
3: Nem.
0: Hanem rendesen
3: Pestről,
0: legyen...
3: Pestről visznek
0: zenekar. Pestről visznek zenekar. Jó. De a Radnai Péternek is van egy zenekara?
3: Tudom. Meg
0: de vannak olcsóbbak.
3: Hát azért remélem, hogy adnak kedvezményt, de még csak nem is rájuk gondoltam.
0: Mire adnak kedvezményt? Nem is szerepelti a Playboyban soha. Hát miért? Van viszonyotok?
3: Hát így hívtuk már itt egyszer-kétszer, és akkor gondoltam, hogy...
0: Hát, mi az, hogy hívtuk? Hívtam én. Te mit csináltál?
2: Hallottad egyszer itt a telefonban, ezért kapsz kedvezményt?
0: Tehát ez a gyakorlatilag hallottam a rádióban, ezért kérek kedvezményt?
3: Hát erre gondoltam. Mindegy, menjünk is tovább, zárójelben.
0: De azért tapsolnád a pénzt az esküvődön, nem?
3: Igen. Ja, persze.
0: Nagy terem,
3: igen. Ászáron kibérelném a sportcsarnokot.
0: Ászáron lesz? Nem tudtam. Sportcsarnokot? Jó.
3: Hát ha Csabi veszel, akkor Ászáron lesz. Ha nem ő veszel, akkor máshol.
0: Ja, de ha ő veszel, akkor Ászáron lesz.
3: Igen.
0: És akkor aznap nem lehet kézilabda meccs, meg semmi, mert...
3: Semmi. Még másnap sem. Sőt, előző nap sem, mert akkor...
0: Na mindegy, ez a kínai házaspár másképp gondolja. Ők úgy gondolták, hogy nekik erre pénzük nincs, viszont egy nagy show-t mutatnak be, és ez a nagy show, ez egyben eldönti azt, hogy a házasságuk során majd kinek milyen feladata lesz. Gyerekek, a csávó, ami kínai, de pankrátor, akár hiszitek, akár nem pankrátor a csávó, és azt gondolta, hogy birkózna a feleségével, és aki győz, annak nem kell házi munkát végezni soha a házasságuk során.
2: Zseniális.
1: Óriási ötlet.
2: Tényleg. Mindig, ha elmész egy esküvőre,

0: valamit.
1: Pontosan. Tehát ez nagyon egy... A gyerek kérdést. Tehát, hogy azt is érdemes letisztázni, akarunk-e, nem akarunk, mennyit akarunk. Akkor az anyagiakat, viszont, azt is érdemes letisztázni.
2: Hogyan osztoztok a költségeken? 50-50, vagy minden, az egyik fél fizet mindent? Hogy mi a helyzet?
1: Anettet ne kérdezz most ebben az esetben, de,
2: nem
1: de amúgy...
0: Nem is nézzek, 50-50. 80-20. Ezt nem én mondtam, de tetszik.
1: Jó, de van a 100-0 is, tehát, hogy...
0: az is lehet.
1: Az is lehet, igen, az is lehet, Évi. Szóval, hogy ezt is le kell tisztázni a pároddal, és mi lenne, ha, és ezzel a gondolattal fogunk eljátszani, mi lenne, hogyha ezt valamilyen verseny keretein belül dönteni el a házaspár?
2: Ez nagyon igazságos lenne szerintem.
1: Is.
2: De majd dumáljuk meg.
1: Majd dumáljuk meg, jó?
0: Benne vagyok.
1: Nagyon sokféle sport nem lehet, és én kíváncsi vagyok, hogy majd, amikor feladat elé állítjuk Anettet, ő mennyire lesz küzdő.
2: A cél a lényeg, nem a motiváció kérdése.
1: Igen.
0: Nagyon komoly a tét.
1: Egy hát tudom, hát az erőfölényed, de biztos visszaélnél. Hát hiszen erő, bárki is lesz majd a férjed, erőfölényben leszel.
0: Ez így van. Igen, ez veszélyes.
1: Na jó, szóval erről fog majd beszélni. A másik pedig, Ez egy nagyon aktuális kérdés. Én nem tudom, hogy szoktatok-e, de egyébként mindenki szokott szerintem már különböző influencerek különböző videóit nézni, és ezek az influencerek mindenben is adnak nekünk tanácsot, útmutatást, sokszor egyébként nagyon-nagyon félre visznek, de ilyen például a kaja videó. Ugye, amikor az influencer, tehát a gastroinfluencer úgy hívja saját magát, és akkor elkezd éttermeket, meg kifőzdéket, meg nem tudom miket tesztelni.
2: És ez nálunk is iszonyatosan pörög egyébként. Tehát én már a helyek nagy részét, amik újak, és eddig nem ismertem, ezeket úgy fedezem fel, hogy ilyenektől látom, és akkor megjegyzem, kiírom, vagy ilyesmi.
1: Abszolút, sokszor tényleg érdemes őket nézni, mert... ahogy beszél a kajáról, akkor azt nagyjából le tudod venni, hogy tényleg ért is-e hozzá, ugyanazt az ízlést képviseli-e, amit te, nem?
0: Meg nagyon jók a videók, meg bemutatja, hogy mit kell lenni, tehát nem az van, hogy odamész egy helyre, és akkor ott állsz, hogy nem tudod, hogy mit szeretnél. Tehát nagyon, nagyon átfogó képet ad.
1: Így van, és itt most van Japánban egy gastroinfluencer, és ő nagyon elvetette a súlykot. Képzeljétek el, a legjobb ilyen street foodosokat, meg mindent elkezdte olyan ocsmány módon fikázni, mit tudom én, egy wagyu marha szeretet, tehát tudjátok, annak kilója, nem tudom, 40 000 forint, tehát, hogy nem 40 000, 400, vagy 200 000, vagy nem tudom, mennyi.
0: De hát azért 100 000 fölött van.
1: 100 000 fölött van, igen. Tehát, hogy egy wagyu szeretet kiköpött, meg egy más kaját is, meg valakinek a desszertjét, aki 1000 éve azt csinálja, egy bácsi, igen, kiköpte, hogy ez borzalom.
2: Egy tradicionális japán pudingoshoz elment, aki nagyon híres, és akkor így megalázta, igen.
1: És nyilvánvalóan ez hat. Tehát hat egyrészt arra, aki nézi. Megalázó annak, aki ezeket elkészíti, vélhetően a legjobb szándékkal ezeket a kajákat egyébként. És ne felejtsük el, hogy tényleg egyébként árthat is az üzletének, hogyha egy influencer, aki lehet, hogy abszolút nem ért hozzá, ki tudja, mi a motivációja erre a videóra, de tönkre vágja a melódat.
2: Igen, és általában az a motivációja, hogy minél nézettebb legyen, minél nagyobb felhajtást csináljon, és ezért nem riad vissza attól sem, hogyha elveti a súlykot. De ezzel például ebben az esetben egy több olyan sikeres helyre ment el, és rontotta az imidzsüket, akik egyébként dübörögtek.
1: Ami totálisan felháborító. És ezért fogunk ma beszélni egy magyar gasztró tartalomgyártóval, és én őt szoktam nézni. Én tényleg lelkesen szoktam őt nézni, nagyon különböző kategóriákban megy, olyan helyekre, ahol én sose jártam, vagy jártam volna. Őt úgy hívják, hogy Máté Szabi, és például ő az, akire odafigyelek, hogy mit mond. És hogyha egyszer ott arra járok, akkor mondjuk az ő tanácsai alapján bemegyek, vagy azt kérek, amit ő is megkóstolt, vagy ilyesmi.
0: És azért tetted le mellette a voksodat, mert hitelesnek érzed, nem? Tehát így nagyon van. Fontos az, hogy hol a határ például egy influencernél, hogy mikor válik valaki hitelessé, vagy hiteltelenné.
1: Látszik is rajta, hogy ő nem azért megy, hogy valamit leromboljon, hanem eleve olyan helyre megy, ahol valamit vár, valami jót. És hogyha azt a jót megtalálja, akkor azt elmondja szívesen. Aztán nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ezek a gastroinfluencerek, ezek mennyire fizetett tartalmak. Azaz, az az étterem, kifőzde vagy bármi, az neki ad-e pénzt, hogy csináljon róluk videót. Ha ad pénzt, akkor mennyire lehet objektív az ítélet, amit a videóban tolmácsol.
2: Működik-e még egyébként az, hogy pénz nélkül csak oda megy, és tényleg én bízhatok abban, hogy ő pártatlanul jót ajánl?
1: Így van. Tehát a gastroinfluencerek vagy tartalomgyártóknak a szabályairól, világairól, etikájáról, ezekről beszélünk Máté Szabival. Jó, aztán Horthy Gábor egy érdekes, ma nem nagyon lesz külföldi, bár azért a Lewandowski befigyel, hogyha lesz időn, de hát gyerekek, 13 év után bajnok lett a győri Eto.
0: óriási öröm ünnep volt a hétvégén.
1: Elképesztő volt. És hát ugye ti is

0: Itthon is úgy van mindenki, ha nem a Fradi, hát az hogy nem a Fradi? Igen. Mi németek, hát mi nem a Bayern lett a bajnok? Hát nem a Fradi lett a bajnok.
1: Sok évig zsinórban a Fradi volt, nem is tudta senki megközelíteni sem.
0: És a győriek megszerezték a bajnokságot. Ez azért elég nagy dolog, ezért beszélünk a magyar fociról is, és Gábor el fogja mondani, hogy hogyan sikerült megtörni a Fradinak ezt az egyeduralmát. Igen, és a másik Lewandowskit ígérte a Gábor, ő is megy a Szaudikhoz, ez igaz?
1: Csillagászati összeget ajánlottak neki, majd elmondja a Gábor.
0: Csak ajánlott van egyelőre. Mennyit,
1: de ez most úgy néz ki, hogy ő megindult, mert hogy a Barszát azt ott hagyja. Tehát, hogy most a Gábor itt tart.
2: Elhagyja a Barszát.
0: Hát valószínűleg ő is már benne van a korban, nem?
3: Persze. Benne van a korban, de még jót tett a Barcelonának. Ahogy nem várta a Barcelona, mert nem hitt benne, attól függetlenül nagyon jól helyt állt. És nem biztos, hogy találnak majd helyette valakit.
0: Nem, hát én azt gondolom, hogy Lewandowskit elengedni, ez mindig baj volt. Tehát ugye régen a Dortmundnál volt, aztán a Bayernnél volt, most ugye a Barszánál, és mindenki sírt, amikor Leva elment. Tényleg, hát a bajorok hogy alig tudták pótolni, aztán hát, megszerezték a szerencsétlen Harry Kane-t, már bocsánat.
3: Harry Kane szegény, tényleg.
0: Jó, nem, igen, ügyes.
3: Ügyes, de gyakorlatilag most nyert először életébe. Az ember, aki tényleg, és nem akarom bántani, tehát vannak vesztes típusok, az tipik Harry Kane, aki bárki veszi meg, az a csapat nem nyer semmit. Tehát ha most nyerne véletlen ugye most bajnokságot nyert, de az most ez olyan, mint hogy a Bayern bajnokságot nyert. Igen, hát tudjuk, minden megnyer. És mindig. Tehát egy semmit szegény fiú. Úgy sajnálom.
0: Én is sajnálom egyébként. Na jó, visszatérve Levára, tehát Levának lehet, hogy lejárt ilyen értelemben az ideje, és akkor azt gondolom, jó, azt még azt a szaudi pénzt elviszem, mint most már mindenki.
1: Hát ez nagyon kemény pénz lesz, majd elmesél a Gábor, meg hogy milyen feltételekkel, és hogy merre pontosan.
0: Jó. Na jó, ez lesz ma, Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
3: Találtunk egy nagyon cuki történetet, mégpedig egy amerikai diáklány valóra váltotta a tanárnő álmát, aki egy óriási durán-durán rajongó, és azt mondta neki a téli szünet előtt, hogy ha elmész Angliába, akkor keresd meg a durán-duránt, és most már nézzük,
4: az
3: hogy találta meg.
0: Gyerekek, rajongás. Ez lesz most a fő témánk. Én különböző rajongási fokozatokat nézek ki belőletek. Gyuriból nullát.
1: Nem sok van már, igen.
0: Nem sok van már. Anettből talán egy ilyen tínédzserkori maradvány, tehát az valószínűleg valamelyik fiú banda, ilyen boy group, az be tudna még most is indítani, igen. Hormonálisan, pedig ugye már azért kifelé jársz a...
2: Hát ha te mondod.
0: A hormonőrületből, ugye?
2: Abszolút. De azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát, hogy még így meg tudnám mozgatni a fantáziámat.
1: Hip-hop boys, vagy valami.
0: Nem, külföldiek.
2: Külföldiek. Csak is.
0: NSYNC, Boys to Boys.
2: Vagy mi? New Kids on the Block.
1: Anett nagy Boys to Boys rajongó.
2: Na, azok megmozgatják.
0: A Boys to Boys. Igen. Neked nyilván sportolók, biztos vagy benne.
3: Így van. Nekem.
0: Szóval,
1: neked meg rockstárok, gondolom.
0: Nekem mindig rockstárok. Ja. Rockstárok, így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy elmondok egy történetet. Jó, itt van a Texas állambeli Dallas. Mindenki ismeri ezt a várost, mert ugye volt egy ilyen szép sorozat, de ott azért valós emberek is élnek, és ott van egy középkorú tanárnő, a White Rock általános iskola egyik negyedik osztályosait tanítja, meg más osztályokat is tanít, és ő, ez a nő, ez a középkorú nő évtizedek óta rajong a Durán-Duránért. Úgy hívják, hogy Miriam Osborne, és olyannyira rajong, hogy a zenekar tagjainak a babái is, a bábok ki vannak rakva az osztályteremben. Tehát ez mindig ott legyen körülötte. Sőt, van nála egy régi telefon, egy régi típusú telefon, és az csak azért van nála, az egyébként senkinek nem adja meg a számot, csak azért van nála, hogy hát ha egyszer Simon Le Bon, a Duran Duran énekese felhívná őt.
1: Ennyire jó fejtanár lehet. Nagyon.
0: Valószínűleg elküldött valamilyen régi címre még egy telefonszám, hogy Simon hívjál fel, nagy rajongód vagyok, és ez az egy telefonszám, az az egy telefonnal, az csak Simon Le Bonnak van fenntartva.
3: Csodálatos.
0: Aranyos, nagyon cuki. Na, egyébként imádják a gyerekek is a tanárnőt, és egyébként még, hát nyilvánvalóan a 10 éveseknek fogalmuk sincs, hogy ki ez a Duran Duran.
3: Hát fogalmuk sincsen, de valószínűleg megtanítja nekik.
0: Igen, biztos játszik dalokat, meg minden, lehet, hogy mit érdekli egy 10 évest. A lényeg az, hogy itt nincs vége a sztorinak, mert karácsony előtt az egyik diákja, Éva, elindult az Egyesült Királyságba. Tehát karácsonyi szünet volt, és akkor mondta, hogy ő egyébként a családdal Angliába megy. És amikor elbúcsúztak ugye az utolsó nap a suliban, akkor a tanárnő Miriam azt mondta neki búcsúzóul, hogy találd meg a Durán Durant. Ennyi. Nézd, jó. oké. És akkor Éváik elmentek Londonba, ugye a 10 éves kislány elmentek Londonba, a rokonokhoz, és egy Putney nevű negyedben laktak. Nem ismerem a negyedet, de van ilyen. És amikor megérkeztek, akkor elkezdtek keresgélni, ugye a Google-on, hogy mit lehet megnézni a környéken. És a Google nagy megdöbbenésükre kidobta, hogy ott abban a kerületben lakik Simon Le Bon, a Duran Duran énekese. Wow,
1: mint látványosság.
0: Mint látványosság, hogy egyébként itt lakik, igen. Na, és akkor picit kutattak, nem volt nehéz, és megtalálták a lakcímét. És akkor Éva egyik délután az egyik rokonával, gondolom angliai rokonával, 83 éves Nickkel sétálgattak, és gondolták, hogy na, ha már erre vagyunk Putneyban, akkor nézzük meg, hogy hol lakik ez a Simon Le Bon. És azt gondolták, hogy jó, itt vagyunk a ház előtt, akkor most már kopogjunk be, biztos úgy sincsenek itthon, hisz karácsony van. Hát biztos elutaztak ők is. Hát erre kinyílt az ajtó, és Simon Le Bon veje nyitott ajtót, aztán kijött Simon Le Bon felesége, megkérdezték, hogy mit akarnak, mondták, hogy hát szeretnénk Simon Le Bon, és nyilvánvalóan ez egy nagyon furcsa helyzet, főleg karácsony, amikor bekopognak hozzá idegenek, jó, a rajongáshoz hozzászoktak, de mégis az ez kellemetlen, nem illik. De miután és mivel karácsony van, Simon Le Bon gondolta, hogy kijön és haverkodik Évával.
1: Hát ez mennyire, ez mennyire jó felség.
0: Erről van egy fotó is.
2: Okay.
0: És igen, abszolút, kijött a kislányhoz, közvetlen volt vele, átölelte, fotót készített, és ugye, és elmondta a kislány a történetet, hogy ott van Dallasban az ő tanárnője, a legnagyobb rajongója a zenekarnak.
1: Akitől azt a házi feladatot kaptam a szünetre.
2: És én teljesítettem egy ötösért. Igen.
0: Ez milyen cuki, nem?
2: Nagyon.
0: És hát aztán nyilvánvalóan a tanárnője ezt megtudta, és nagyon büszke volt a diákjára, és egyébként elmondta, hogy bebizonyosodott, hogy a zene az összehozza az embereket. Tehát szép az egész történet, tök cuki a fotó is, ahogy ott a Simon Le Bonnak a lépcsőjén ülnek a kislányjal együtt, mosolyogva, háttérben Simon Le Bon családja.
1: De mennyire jó fej ez a fickó egyébként,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy én is ugye, nekem is az jutott eszembe, hogy nem csak a kislány, hanem a fickó és a családja, mindenki, hogy kijöttek, oda googolt mellé, és nem elküldte a 10 éves gyereket, amit általában szoktak az emberek.
0: Hát szoktak az emberek a saját házuknál, az már igen, az már kellemetlen tud lenni. De először azt nézzük meg, hogy ebben a sztoriban ki az igazi hős. Tehát a tanárnő, aki évtizedeken keresztül képes rajongani valakiért, vagy a kislány, aki teljesíti így úgy a tanárnő vágyát, vagy Simon Le Bon, aki tényleg karácsonykor világsztárként kijön, és egy ilyen kislányjal fotózkodik, dumálgat vele, meg mitől, és teljesíti így átételesen a tanárnő álmát.
1: Szerintem a kislány csak sodródott, tehát őt egyszerűen oda-oda sodorta az élet.
2: Ne gondold ezt szerintem. Én pont őre gondolok, hogy ő az igazi hős, mert ennyi erővel ő elutazott, és nem is kellett volna neki keresnie, oda se kellett volna mennie, de ő akarta a tanárnőjének, tehát hogy teljesíteni a kívánságát.
0: De hát az esélytelenek nyugalmával, hát vélhetően nem gondolta 10 évesen sem azt, hogy egy világsztár tényleg ott van, kinyílik az ajtó, oda megy hozzá, átöleli, fotóz, hát ez szinte kizárt.
2: Oké, de mi veszteni valója lett volna a gyereknek? És végül is a tanárnő álmát akarta megvalósítani.
1: Hát a tanárnő ezzel nem nyert sokat egyébként, szegény. Lehet, hogy még szívta is a fogát otthon, utána nézte a képeket.
0: Igen, igen.
1: Én vágyom erre egész életemben, itt tartok egy rohadt lejárt Nokiát, amivel már aksi sincs. Hát a felhív ez a
0: sárga. És erre ez a kis rohadék, Éva, mindig gyűlöltem egyébként. Soha nem tudott helyesen írni, tolbamondás az mindig egyes. Ez a rohadék, ez meg itt felkutatja életem szerelmét Simon Le Bont. És még arra is képtelen volt, hogy megadja neki az új számom.
1: Tényleg, még ennyit se. Ebből nem lesz érettségi.
0: Ebből nem lesz érettségi. Nem, tehát tényleg az, tehát hogy gondolj bele, én nagyon rajongok Stingért, de hogyha mondjuk a Gyuri Kapolcson összefutna vele, mert máshova nem jut el Gyuri, és összefutna vele véletlenül, és egész este vele innen, olyan féltékeny lennék, mert tudom, hogy a Gyuri szarik rá, lenézi, semmire nem tartja, csak az, hogy kifizeti a fröccsöt, igen.
1: Kapod a fotókat, hogy a tényleg hív meg a fröccsökre, meg a
0: megölném.
1: Skanderozunkat a Kapolcson. Csak kocsma pulton, meg ilyenek.
0: Igen, meg megőrülnék. Nem teljesíti a Gyuri az álmomat, hanem egyszerűen kinyírom. De ilyen nincs. Most beleéltem magam ebbe a rohadék sztoriba.
1: Azért ne bánts.
0: Jó, Gyuri, tegyük fel, 14 éves vagy. És mondjuk, ez tényleg minden rajongó álma, egyik reggel megjelenik nálad, autóval érted jön Kokó és Pokrivcsák Mónika.
1: Együtt
0: jönnek, így van, és jöttünk Gyuriért, becsengetnek, jöttünk Gyuriért. Mi lenne, hogy néznek ki a napot?
1: Nyilván először elmennénk kajálni, hát mégiscsak elindul a napot, kezd helyen, elmennénk.
0: De ő ezt mondaná neki, Kokó,
1: Móni. És Móni, menjünk-e kajálni? Hát menjünk el reggelizni, és aztán menjünk el a kokóval edzeni egyet, kesztyűzni Pokimónival. Fel a kezed, Móni, pam-pam!
0: Tehát te ütnéd a Mónit?
1: Hát én mindenkivel bunyóznék.
0: És neked megjelent volna a Boy to Boy zenekara, izé?
2: Hát én vittem volna az iskolába mutogatni, dicsekedtem volna velük, hogy itt vannak a fiúk. A fiúk.
0: És mi van, ha az egyik csókolozni akarod, és 13 vagy?
2: Hát figyelj, ha nagyon rajongok, akkor szerintem én biztos, hogy még csókoloztam is volna vele.
0: Ez a lényeg. Jó.
1: Hol vannak az erkölcsök? Nem mondtad volna, hogy állj hátrébb, Boy to Boy, ez így nem fog menni.
2: Nincs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
6: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 millió 699 ezer forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Lejár holnap az ESZIA bevallás határideje, sokan fogadnának be meteorológiai mérőállomást. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az ESZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható holnap. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asszály és a jégkármérséklő rendszer között, az Agrárkamara emlékeztetett. A generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkármérséklőt, több járásban be sem kapcsolták. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt. A cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózat iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást, tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
14: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
13: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északias szél is, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön is, pénteken is hasonló időnk lehet. A Balaton jelenleg 16, az Adriai tengervize pedig 18 fokos.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M1-esen a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágat szintén lezárták. Az M6-os autópályán érnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt szintén nem használhatják az autósok. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd-Dél-Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták. Helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 8 perc múlva. Valaki üzeni, hogy egy korábbi műsor után elmentem masszázsra masszőr Jocihoz.
2: Igen.
1: Ugye a vak masszőr Joci. És azt mondja, tök jó fej, és ma reggel könnyebben mozogtam az öreg csontjaim ellenére. Köszi, üzeni Attila. Na, de örülünk, hogy ügyfelet is tudtunk neki szerezni. Na, Évi, te miről fogsz beszélni? Mert van egy SMS-ünk.
3: Igen.
1: A Plazmás Jani Békés Csabára, hogy megy hozzád holnap drukkolni. Reggel.
3: Na, akkor gyere nyugodtan, és mondjuk a részleteket. Tehát a lényeg az, aki most kapcsolódna be, holnap álmai munkáját próbálom ki, mégpedig kukásnak fogok állni.
1: Jó, azért de mondjuk így ezt, hogy álmaid munkája, de hogy ez téma volt.
3: Igen, de Gábor, gyerekkoromban én is szerettem volna a kocsi hátulján állni. Tehát azért, ugye nekem van egy 3 évvel idősebb bátyám, és mi néztük a kukásokat, hogy mennek, meg tudjátok, félkézzel fogja, meg egyébként követek egy spanyol fiatal embert, ki van gyúrva, és képzeld, ő fut, és úgy dobálja a szemetet be. Na, én ezt nem tudom, mert hogy...
1: Igen, de ugye te mutattad be a miskolci kukásokat, akik egyrészt egy mesekönyvet is, igen, létrehoztak, és az ovikba elmentek okosan felvilágosítani a kisgyerekek arról, hogy a szemét szelekció mi egymás nagyon-nagyon fontos. És akkor innen jött az ötlet.
3: Így van, innen jött az ötlet, hogy akkor próbáljuk ki, és akkor én bevállalom-e. És őszinte leszek, én kb. Egy hete beszéltünk erről. Nagyon sok üzenetet kaptam.
1: Én is őszinte leszek, én azt gondoltam, hogy te nem hiszed el, csak arcoskodsz. Nem hiszed el, hogyha bedobsz egy ilyet, akkor téged fognak hívni erre.
2: Hát igen, igen. Szerintem ezután már elhiszi. Igen, de igen, volt benne ez a magabiztosság, hogy igen, azt gondolt, hogy ez így majd így elszáll a szélben. Csak aztán
3: hát
2: másnap jött a levél.
3: Pár dolgot, de azok nem hívtak.
1: Ez még a Sportrádió volt.
3: Nem, itt is dobtam benne, nem akar azok nem akartak jelentkezni.
1: Na jó, de nyilvánvalóan igen.
3: Nem, de megyünk holnap, és legalábbis én megyek, ugye ti itt maradtok, és meg is van a program, hogy fog kinézni.
1: Miskolcra. Tehát
3: Miskolcra megyek, igen, és ugye ott a szeméttelepen kezdjük 5:45 és 6 óra között. Képzeljétek el, egy munkavédelmi oktatáson veszek részt ahhoz, hogy felszállhassak.
1: Megmutatják, hogy hogyan vetődjél, hogyha a kerék alá kerülsz? Tehát mit, hogy 40-nel elkapod a kukás autót? Vagy...
3: Hát nem tudok alá kerülni, mert ugye hátul állok.
2: Hát hogy kapaszkodsz, igen, hát az munkavédelmileg fontos.
3: Az hogy nagyon, igen, egyébként igen, nagyon fontos.
1: Meg nehogy kilengél egy kanyarba, tehát kanyarodik jobbra a kukás autót, te kilengsz, és pum, jön a villamos.
2: Se billented a kukás autót.
1: Igen.
3: Igen, biztos, hogy van valami szabály és trükk, hogy kell állni rajta, és mit ne
1: csináljak.
3: Hát
1: ez biztos egy tampája, és akkor ilyen kaszkadőrökkel megcsináljátok.
3: Így van, így van. Úgyhogy nem
1: akkor mindegy... még nem leszünk adásban. Akkor mi még nem közvetítünk, téged ott kiképeznek.
3: Igen.
2: Kapsz egyenruhát, mindent.
3: Már a méreteket is elkérték, cipő, ruha, méret, leadtam.
1: Mondtad, hogy max, max, max.
3: Mara, mara, mara. Igen, annyira, tényleg egy nagyon kedves ember vagy.
1: Sajnálom. Mit mondtál?
3: Semmit.
1: Leadtam. Neked lesz kényelmetlen.
3: SS-t mondtam. Mi
2: gondolod a kukásom, mert rám itt haspóló?
3: Én különleges akarok lenni.
1: Na igen, tehát beöltöztetnek.
3: Igen, beöltöztetnek Maxba. És... Na és 6:30 és 6:40 között indulok a kollégámmal, akit még ugye nem ismerek, ott fogok reggel megismerni, és Komlós tetőre megyünk, ugye gondolom ez Miskolcnak valamelyik területe, és a Pajtás és Orgona utcába fogjuk felvenni 7 óra körül a munkát.
1: Tehát először oktatás, és aztán mentek hova?
3: Komlós tető.
1: Komlós tetőre, és a Pajtás utcában felveszitek a munkát.
3: Így van.
1: És akkor mentek, mert akkor van egyébként a kukanap? Ott,
3: igen, és információm szerint szelektívet fogunk, tehát talán azt hiszem műanyag kukát, vagy műanyag szemetet fogunk gyűjteni. Azért nehezményezem, mert én bele akartam nézni, hogy...
1: A szervesbe.
3: A szervesbe, hogy ki mit dob ki, és el akartam volna mondani, hogy a Pajtás hétben fú, de mocskos nap volt tegnap.
1: Egyébként az személyiségi jogokat sér, csak mondom.
3: Tudom.
1: Hát amikor elkezded a Pajtás utcának a bankszáma kivonatait, meg minden ott.
2: Igen, oké, hogy te jól szórakozol, de azért bajt ne hozzá ránk.
3: Igen, úgyhogy ez lesz a program. És képzeljétek el, hogy 8 óra körül pedig a Városháza térre fogunk érkezni. Tehát ott is végig megyünk, ott nem tudom, hogy kinek a szemetét fogjuk hova vinni.
1: És hát a ledarált dolgokat, vagy ott nincs?
3: A Miskolcon?
2: A zsákokat.
1: Nem tudom, hogy Miskolcon mi van.
3: Nem tudom, hogy műanyagpalackokat, hogy darálták le. És 8:15 körül érünk majd, vagy 8:30 körül vissza a telepre. És ugye majd kiöntjük a szemetünket. Ez lesz a napi program.
1: Na jó, tök jó. És milyen jellegű kukák ezek? Nem tudom, tudsz-e ilyeneket? Tehát, hogy ezek kis kocka kukák, gurítható kukák, te fogod-e föltenni a kocsira, és megmutatják-e, hol van az a kar, amit...
3: Én nem tudom.
2: Tanulj, hogy ilyen pörgetést a fejénél fogva tudod, hogy régen csinálták.
3: Nem tudom, mert ugye ma néztem reggel a kollégákat, mert ugye ma is szállítanak szemetet itt Budapesten, és nem tudom azt se, hogy csak a kis kukákat tudja felemelni, vagy a nagyot is egyben fel tudja. Ugye ez,
1: attól függ, milyen jármű.
3: Attól függ, milyen járművet kapunk. Aztán kíváncsi leszek arra, hogy én megnyomhatom-e a gombot, ugye, amelyik felemeli a kukát. Tehát, hogy milyen lehetőségeim lehetnek. Az biztos, hogy az, hogy hátul állhatok és szörfözhetek, erre már azért tegnap is készültem.
1: Hogyan?
3: Hát próbálok szörfözni.
1: De mi, kinek az autóján?
3: Mozgok. Hát most éppen itt a stúdió környékén, tehát így ilyen normál felületen.
1: Normál felületen szörfözöm.
3: Az úszodában is próbálom, hogyha fogok egy, nem tudom, kilincset, akkor tudom-e tartani magam. Azért figyelj, ez, most azért az, hogy tartod magad, az se lesz egy könnyű dolog.
2: Hát persze, hát nyilván az egy baromi izgalmas dolog lesz, de én nem hiszem, hogy itt megáll ennyinél. Tehát tuti, hogy neked dolgoznod kell, hiszen hát ezért mész oda.
3: Hát konkrétan mondom, munkavédelmi oktatáson veszek részt, tehát komoly munkát várnak tőlem. És
1: a lényeg az, hogy adásban leszel. Tehát, hogy Évit újra és újra bekapcsoljuk. Én nem tudom, hogy a Pajtás utca meg a másik utca az milyen nagy felület, meg, tehát hogy ez meddig tart. Nem tudom, hány házan mentek végig, az egész útvonalat azért mondjátok el, ha lehet.
2: Azt mondja, hogy ilyen 8:30 körül mennek majd visszaüríteni.
1: Jézusom. Igen.
2: Tehát addig biztos, szóval milyen 6 órától már a beköszönéstől folyamatosan fogjuk tudni az Évivel tartani a kapcsolatot. És akkor mindig belehallgatunk, hogy áll a meló.
3: Ez a Pajtás utca és Orgona utca, ez egy U alakú utca, tehát nagyon fontos, azért egy olyan biztonságos helyre vittek, ahol nem nagyon fogom
1: tudni. Hát nem oda, ahol Pataki Attila született és elrúgta a követ, ami egyszer elgurult.
3: Szerintem ez a rész akkor még nem volt.
1: Jó, nem, az a kemény rész. Tehát
3: hát mondom, nem baj, hogyha én egy ilyen normál, ilyen könnyebb részt
1: ilyen
3: kapnék.
1: Lila akác közben,
3: igen. Ilyen lila akác közkörnyéke. Legalábbis azt írják, hogy igen. Úgyhogy szerintem lesz vagy egy 30 címünk.
1: 30 címünk, na jó. Üzenik, hogy és yes, kaptam Szabit holnapra, Évi drága, megyünk hozzá drukkolni holnap a nagy kukanap alkalmából, Plazmás Jani Békés Csabára. Csak azért mondom, ezt már 6 óra 10-kor írta, nem tudom, hogy ezt honnan tudta meg. Évi, holnap Miskolcon szívesen kalauzollak benneteket, Jóci a bordíler. Jóci, azért ez hagyd a kukásokat úgy dolgozni, hogy nehogy már eléjük álljál, és te majd viszed őket, vagy e utánam.
2: Tehát most tényleg a munka lesz az első, igen. És akkor közben az Évivel, hogyha tudtok, akkor persze, meg majd viszel ajándékot, meg igen. Ilyesmi nyilván, igen. De hát azért tényleg össze kell szedni azokat a kukákat.
3: Össze kell szedni, ki kell húznom, nem tudom, hogy kapok-e lakáskulcsot, tudod, be kell-e menni.
2: Van, nem menj be sehova.
3: Nem. Ez hát az van, ahova be kell menni, tudjátok. Bűncselek
2: mindenki, és önnek kukás ruhában is.
3: Hát tudjátok, vannak helyek, ahol van kulcsod.
1: Vetítsd már ki nekem, hogy ez a Pajta utca, vagy Pajtás utca, meg Orgona utca, hogy néz ki felülről a Google Maps-en. Miskolcon, jó, ezt szeretném látni. Oké, köszönjük szépen, Évi, remek. Ez akkor holnap reggel indul. Most pedig beszéljünk egy picit arról, hogy egy esküvő előtt, egy házasság kötés előtt, mi az, amit érdemes tisztázni egy párkapcsolatban. Azért beszélünk erről, mert egy kínai házas pár döntött úgy, hogy ők nem akarnak drága lagzit, de miután Pankrátor ugye a férfi tag, ezért ők egymásnak esnek, és a győztes az gyakorlatilag mentesül egész házasságuk alatt a házi munkától.
2: Egy zseniális ötlet, és elgondolkodtunk azon, hogy mi minden vitás kérdés lehet, amit el kéne még dönteni egy kapcsolatban, amire jó lenne valamilyen verseny vagy sport.
1: Igen, valami versenyszámban eldönteni azt, amit egyébként nagyon ritkán beszélnek meg a házasulandók, ugye a házasságkötés előtt, pedig érdemes. Gyerekvállalás, egészen konkrétan anyagi dolgok, és hát ugye például háztartási munka, ilyenek. Jó? És ezeket megbeszéljük, hogy milyen versenyszámban döntenénk el. Anett esetleg, Évi esetleg.
3: Hát igen,
1: Gyuri esetleg. Jövünk ezzel a témával.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: Cserifehérvár.hu.
8: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencsé 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: A kormány prioritása az uniós források hazahozatala. Vándorló utcatárlattal küzdenek az élelmiszer pazarlás ellen. Napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak között a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást. Augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező, nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Pontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a NÉBI növényvédelmi igazgatója.
15: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
14: Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a NÉBI maradék nélkül programja. Elsőként Abassáron, Fóton és Gödöllőn mutatják be, milyen egyszerű lépésekkel lehet csökkenteni a háztartási hulladékot. Idehaza az elmúlt években harmadával esett vissza a pazarlás, de még így is évente fejenként csak nem 60 kilónyi élelmiszer kerül a kukába. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg szivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Egy autó és egy teherautó ütközött össze a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén, a 26-os kilométernél megállították a forgalmat. Élénk egyébként a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Mogyoród között is. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain is. Tudtuk meg az útinformtól.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc van, jó reggelt, szevasztok! Drága barátaink, itt vagyunk mi nektek. Itt van az Évink.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt a Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett is. Anett, bekapcsolt adásba? Valahogy ügyesen.
1: Nem értem ezt a... Na mindegy, jó reggelt, sziasztok.
0: Igen, ügyes. SMS-ek, sziasztok, 9 éve vagyok a gödöllői kukásoknál, és nagyon nehéz szakma. Csók a csajoknak, László Ludasról. Aztán kedves Évi, megfigyeltem a kukásokat, amikor kanyarodik az autó, két kézzel kapaszkodnak hátul, ügyes legyél.
1: Köszi. Én azt hittem egy kézzel is megy, de igazad van.
0: Próbáld ki.
2: Akkor viszel a menetszél, hogyha nem kapaszkodsz két kézzel, igen.
0: Bocsikám, az Miskolcon a Villanegyed, nem is a Proli lakótelep. Azt nem élné túl Évike. Hát ezért nem is küldjük oda, miért küldenik a gyilkos Proli lakótelepre.
2: Pedig ott talán izgalmakat a kukákban valószínűleg.
1: Minden túlélek.
2: Nem csak ez a szelektív műanyagozás.
0: Igen, Évi nem azért megy Miskolcra, hogy túlélje, hogy ez egy kihívás, hanem azért, mert a kukás szakmát baráti felajánlásból meg akarja ismerni, ennyi.
1: Nem? Igen, és most ebbe az utcába küldtek. Hát ide kell felvennem a munkát. Ezt mondta a munkáltató.
0: Igen, de ő meg valószínűleg, hogy Éviket, hogy a Miskolcon ilyen gyeremét szétszedünk. Hát, hogy...
1: De tényleg, nem itt gondolt?
2: És hogy meghozta a kedvet az úr.
0: És mi meg, igen, ha akarod, gyávák vagyunk, nem oda küldjük Évikét. Na, ennyit erről. Anett, te ugye még mindig álmodozol a drága, szép, nagy, pompás esküvőről.
1: Hát miután nekem volt már egy, és az kicsi volt, ezért igen, vágyom arra.
0: Tehát mindenkinek jut egy kicsi és egy nagy?
1: Nem, általában nagy szokott mindenkinek jutni.
0: Nekem nem jutott.
1: Nekem nem, de hát ha még tartogat az élet nekem ilyen lehetőséget, hogy lesz majd egyszer egy nagy.
0: Biztos nagy... vagyok ebben.
1: Nagyon köszönöm.
0: Úristen, ez egy nap. Hát esküszöm, már én jobban izgulnék, mint te. Összejön-e, nagy lesz.
1: Az biztos, mert szerintem elviselhetetlen lennék előtte.
0: Előtte az lesz, az lesz. De akkor be lesz zárva valamilyen motel szobában, nem? És akkor ott a fodrászodott bigyuzgálja a hajadat.
2: Jó, meg nem minden. Csak egy napig lesz előtte elviselhetetlen, hanem hónapokig szerintem.
1: A szervezés.
0: A szervezésben? Miért nem bízod valaki profira?
1: Nem tudom, szóval azt gondolom, hogy szerintem mindig mindenki magának tudja jól megszervezni. Én biztos, hogy magamnak csinálnám.
0: Nem így látom ezt Amerikában, de mindegy.
1: Hát jó.
0: Jó, de mindegy, hát te ászári vagy ilyen értelemben, tehát hogy neked ugye a sportcsarnok jut meg a rózsibutik.
1: Azért nem.
0: Mint nagy esküvő.
2: De ott a teljes kollekciót megkaphatod.
1: Papíron még budapesti vagyok.
0: Na mindegy is. Szóval én azt gondolom, hogy mégiscsak szerénység elvtársnő, vegyél példát egy kínai párról. Tegnap olvastunk róluk, képzeljétek el, ők nagyjából két fillérből csináltak egy óriási sót az esküvőjükön, mert az ő költségkeretükben, ellentétben Anettékkal, nem fértek bele táncosok, meg drága zenekar, meg pompa, és ők úgy döntöttek, hogy ők, mint házaspár, egy birkózó meccsel, saját birkózó meccsel fogják szórakoztatni a közönséget, mert egyébként a pasi hivatásos pankrátor, tehát ezt tudni kell, hogy ért hozzá, és akkor az ötlet jött, hogy aki nyer, az örökre mentesül a házi munka alól.
2: Wow, még tétje is volt, nem is kicsi egyébként.
1: Óriási.
2: Ez egy nagy felajánlás.
0: Így van. Ez egy nagyon nagy felajánlás. És akkor ők nagyon felkészültek erre az összecsapásra, ugye először is felállítottak, tehát a maga a lagzi az volt, hogy ott volt egy ring, azt felállították. És előtte jártak edzőhöz, tehát most az anya is, nem csak apa, jártak edzőhöz, felkészültek rendesen, és akkor a nász nép ezt a meccset nézhette végig. Akinek persze elmondták, hogy itt a tét az, hogy ki fog házi munkát végezni a házasságunk alatt, és a másik meg soha. És na hát a vőlegény, képzeljétek el, hát, hogy másképp mondom, az asszony győzött. Egy olyan dobással, láttuk is, az elkapta a fotós, tehát repül a csávó, egy olyan dobással, hogy ihaj, tehát, hogy ugye, ez elég
1: abszolút
0: rendes.
1: Egyébként így, hát egy ilyen alulról a vállát megfogta, és hát ilyen másfél, vagy egy méter magasról ledobta.
2: Lábai a levegőbe, ideig hallatszik, ahogy huppan a csávó.
0: Pontosan, a nász nép halál boldog, mindenki a telefonjával filmezi az eseményt.
1: És mindenki mosolyog, látjátok?
0: És mindenki mosolyog, tehát ez óriási, így van. Na jó, a vőlegény bevallotta, hogy ő hagyta magát. mert azt mondja, ő nem tudta volna elviselni, hogy a felesége csináljon mindent otthon.
2: Ó, én pedig már azt hittem, hogy ilyen pankrátor, hogy egyből lenyomta az asszony egy kis oktatás után. De ez így helyes, nagyon.
0: Igen, hogy ez a helyeskedés egyébként annyiba kerül neki, hogy az idők végezetéig most marad, rámarad a porszívózás, mosás, mosogatás, vasalás, takarítás, főzés, nem tudom, mi van még. De hogy ez mind a vőlegényre száll, mert itt elpoénkodta ezzel a kis izével, pankrációs eseménnyel.
1: Hát de bevállalta, és ő ezt vállalt, és ő ezt akarja adni a feleségének. Egy életre szóló felmentés a házi munka alól.
2: Nyilván úr akart lenni, és én azt gondolnám, hogyha a feleség, nagyon szereti ebből adódóan a feleségét.
0: Így van.
2: Ha a felesége is ennyire szereti őt, akkor valószínűleg azt fogja majd mondani otthon, hogy nem, drágám, azért minden nem te csinálsz, együtt csináljuk, nem? Nem logikus?
0: Nem, de nem.
1: Nem, nem, nem logikus. Nem, nem logikus. Megnyertük, megnyerted, vigyed.
0: Igen, ez a sportolói szemlélet, amit hozott magával Éva.
2: Éva.
1: Ne!
2: Éva, tökéletes katona, elintézte.
0: Éva a minisztériumból.
1: Melyik minisztérium?
0: Sportminisztérium.
1: Igen, igen.
0: Sportminisztériumból Éva. Szóval ő, igen. Na jó, a lényeg az, hogy ezt itt most szépen letisztázták az ő közös életük előtt, de szerintem egy csomó olyan dolog van, amit egyébként tök jó, hogyha a párok letisztáznak, már jó előre, hogy ez hogy lesz, nem? Tehát, hogy például Gyuri, amikor te együtt vagy egy nővel,
2: aha,
0: akkor te azt nem tudod még, hogy ő a feleséged lesz-e vagy sem. Ugye azt nem lehet tudni az elején.
2: Nem, mindig így futunk neki, aztán ez valahogy általában kisiklik.
0: Így van, te feleségként tekintesz rá, és szépen leépíted őt.
2: Igen, igen, fogynak a pont. Fogynak a pontok a végére, igen.
0: Így van. Tehát maximális pontszámmal indul a hölgy, és aztán gyakorlatilag, mint egy ilyen virágból a szirmokat így tépkedett ki, és akkor a végén már csak az a poros korong marad.
2: Igen, és hát ez elhervadt. Sajnos. Olyan szép volt az elején, de...
0: Tudja egyébként, amikor kitépkedsz egyet szirmot, hogy az ki van tépve?
2: Megint egy szirom mínusz iszok.
0: De nem terrorizálod ezzel, hanem egyszer csak...
2: Nem, adok hozzá hangot, egy ilyen... Ebből tudja, hogy egy megint bukó.
0: Na jó, de itt gyakorlatilag miután mindenki tiszta lappal indul, ugye? A nő tiszta lappal indul.
2: Teljesen.
0: És ebből akár feleség is lehet ebből
2: így van,
0: a helyzetből.
2: Így van. Tehát ha összepasszolunk, akkor bármi lehet.
0: Bármi lehet, igen. Na most te már a kapcsolatotok elején edzedőt arra, hogy mint feleség majd mit várnál tőle, vagy ez majd legyen meglepi?
2: Ez legyen meglepi, szerintem. Én
0: az elején, nem kapacitálod
2: hát,
0: semmire?
2: Nem, hát az elején hagyom szabadon, hogy aztán kiderüljön, hogy a természetéből adódóan hullanak-e azok a szirmok, vagy nem.
0: Meg akar szólalni Anett.
3: Igen, itt rontod el.
2: Miért?
1: Látni kell, hogy ahogy a határozottan.
3: Azért, mert az elején tisztázni kell a dolgokat. És erről már beszéltünk egy fél órával ezelőtt, hogy akkor nem éri meglepetésként, amikor rázúdított, hogy ezt se csinálod, azt se csinálod, amaz se csinálod.
1: Igen.
3: Tehát, hogy nem fair a részedről.
2: Aha, jó, lehet, hogy én vagyok túl finom, és Anettnek van igaz, és nevelni kell már az elején a kapcsolatban.
0: Nem, hogy ezért beszélünk erről. Aha. Ezért beszélünk erről. Mert hogy ti már lefektetétek? Tehát nem biztos, hogy lesz esküvő, de ha lesz, ti már lefektetétek?
2: Csabi már az elején rád zúdította, mi?
3: Persze, menjek, hogyha akarok, vagy fogadjam el. De igen, tehát, hogy mi nagyon sok mindenről beszéltünk már a kapcsolatunk legelején. Igen, igen, hogy ő mit gondol, én mit gondolok, és szerintem ez fontos.
0: A mit gondol, az egy dolog, mit csinál. Tehát...
2: Ha nem, mit gondolsz, és a porszívót mikor fogod meg?
0: Igen, tényleg te Pestről vittél oda porszívót, vagy volt ott saját valami régi?
3: Nem, hát sokkal jobb volt, mint Pestre. De Gábor, én nem úgy mentem oda, hogy ilyen takarító felszereléssel a
0: nem. Ajaxot nem vittél? Esküszöl, hogy amikor lementél, először ott aludni nem vittél Ajaxot?
3: Semmit nem vittem.
0: Pronto?
3: És tőlő rongyot sem.
0: De akkor tényleg azt hittad, hogy ez háligáli ez a kapcsolat?
3: Hát 3 napig. Majd rájöttem, hogy van ott a takarítószobában néhány felszerelés, amit nyugodtan kézbe vehetek, hogyha azt akarom, hogy...
0: Rávezettek szépen lassan.
3: Nem szépen lassan, gyorsan.
0: Elég gyorsan, 4. nap.
2: Nem,
0: jó.
2: Nem akartad ide előtt hazaküldjenek.
0: Tehát ez le van tisztázva, hogy ki mit csinál?
3: Igen, igen, abszolút.
0: Oké, az is le van tisztázva, hogy mennyi pénzen fogtok osztozni, az is le van tisztázva, hogy hány gyereket akartok, az is le van tisztázva, hogy ki főz, ki mos, ki takarít, ki vasal.
3: Igen. Ja, hát megbeszéltük ezeket a dolgokat.
0: Jó.
3: Igen, igen. Tehát, hogy
0: mit szól, Szévi?
1: Szerintem teljesen jól csinálják. Tehát nem ér meglepetés egy év múlva, amikor azt mondja, hogy egyébként semmit nem csináltál. Tényleg? Miért nem mondtad, hogy csinálja? Aha. Tehát, lehet. Hogyha amit te csinálsz, Gyuri, az az, az a baj, hogy abból vita,
2: szabadságot vita adok,
1: lesz.
2: Lehet. Igen.
0: Na jó, gyerekek, itt például az előbb, ugye beszéljük végül, hogy milyen pontokon lehetnek vitás dolgok. Kötelességek, jogok, ugye? Uh-huh. Milyen arányban osztozunk a költségeken? Ezt érdemes-e letisztázni jó előre?
1: Ez nagyon fontos.
2: Nagyon. Ha komolyan tervezünk valakivel, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb. Igen.
0: Uh-huh. Jó. Ki az, aki hajlandó harcba szállni azért, szó szerinti harcba, lehet az birkózás, bármi, hogy ne kelljen a anyagilag beszállni a házasságba.
1: Én. Azonnal. No. Ne neves. Ez nem vicces.
0: Nem vicces, igen.
2: Nem vicces, bárkit lenyom, hogyha anyagiakról van szó.
1: Igen.
0: Szóval...
1: Nem, Anette, nem?
3: De csak feltettem
1: a kezdet.
3: Jó, nyilván én is bevállalnék egy birkózást, hogyha lefektetjük, hogy onnantól kezdve nem kell semmit fizetnem.
0: De arra edzenél? Tehát eljárnál, hogyha mit a Bárdos is annyi edzőtermébe?
3: Persze, hogy eljárnék, de hát tudod, nekem azért van múltam, tehát én boxoltam.
2: Az, hogy kitettél a polcra egy rózsaszín box kesztyűt, az nem...
3: Na mindegy, szóval, hogy azért, de felkészíteném magam, hogy győzzek. Hát hiszen...
0: Pénzről van szó.
3: És van miért?
2: Anett, első pénzdíjazásos meccse, nem vicce.
1: De ezért komoly pénzdíjak vannak, Anett. Csak ez egy életre szóló pénzdíj.
3: Igen. Most ne nézz rám.
0: Jó, de én meg vagyok döbbenve, de mindegy. Csak beszélj. Érdekes, hogy Gyuri, te meg nem is jelentkeztél. Anyagi fiú vagy.
2: Hát, ugye, én már nem

0: paraszt jár.
1: Azt a rohadt. Oké, na ezért jó, hogy beszélünk erről. Szóval, hogy ezt a mennyiséget, ezt letisztázni, ezt ne felejtsük el, hogy minden kapcsolatban is ugye van egyfajta hervadása ennek a lelkesedésnek, szexuális lelkesedésnek.
2: Akkor mit csinálsz?
1: Az évek során, akkor mit csinálsz, amikor be van írva a nem tudom, heti hét?
0: Akkor mondom, hogy be van írva. És ami jár, az jár. Szedd össze magad.
1: Gyerünk. Lehet, hogy neked nem lesz kedved.
0: Nem baj, akkor megerőltetem magam, de... De muszáj, tehát, hogy...
1: Ez nekünk rémisztő férfi.
2: Nagyon.
1: Nem? Hát ez a teljesítménykényszer.
2: Abban a pillanatban ezért mennék ringbe, hogy megúszom ezt a szerződést, tehát, hogy ez... Figyelj.
1: Anette, kikötnéd a mennyiséget?
3: Hát legalábbis... igen.
1: Mennyi jár neked amúgy?
2: Hát ugye 3x5, 5x5 nap, 15 vagy mi volt?
0: 5 napon keresztül
2: napi 3, igen.
1: Na, ez a kockacukros fiúnak, nem? De hogy egy rendes házasságban mennyi jár neked, Anett?
3: Hát ne, bízom benne, hogy azért tehát egy heti 2-3, az biztos.
1: Az jár. És akkor lesz 80 éves korodban is. Ha éltek ne, még. Nem. Vagy lesz egy csökken? Nem évtizedenként csökkented egyel?
3: Nyilván csökken. Tehát, hogy amiről az előbb is beszéltünk, hogy ezt azért nem biztos, hogy tudja az ember. Szeretnénk tartani, de nem biztos, hogy tudom. De azért a 2-3-hoz ragaszkodnék.
1: Jó, oké, mint Évi a heti héthez.
0: Ki mondta? Nem mondtam.
1: Mennyit mondtál?
0: 2-3? 2-3, és szerintem egy 80-ig elmegyünk vele.
1: És 80-ig elmentek vele, jó? Ügyes vagy.
0: ezt ti is aláírnátok.
1: Igen.
2: Okay. Igen. Hogy finomodsz, jól van.
1: Igen, csak ez szerintem egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet, mert nem lehet számon kérni, nem lehet azt mondani, hogy itt van leírva, kicsikém, akkor gyerünk.
0: Hát szóval, hogy... SMS-t küldenék. Kezdünk.
2: Ha itt vagy, ha nem kezdünk.
1: Azért mondom, hogy a minisztériumból jött. Jó, gyerek témában is dönteni kell, gyerekek. Legyen, ne legyen, ezt házasság előtt érdemes megbeszélni, vagy ahogy esik?
2: Persze. Szerintem ezt nagyon házasság nagyon. Előtt érdemes még megbeszélni. Sőt, talán még a kapcsolat legelején, amikor azt érzed, hogy komolyan gondolhatjátok, ez egy olyan kardinális kérdés, ami sok mindent meghatároz.
1: Hogy mikor jöjjön az első, az is nagyon fontos, lehetnek eltérések, ugye?
2: Igen. Még az is, hogy mennyit szeretne egyik fél, másik fél. Szerintem még ez is egy nagy kérdés.
1: Igen, abszolút. Na jó, gyerekek, akkor itt vannak ezek a sarkalatos témák. Mondjuk az összes ilyen pontban, tehát szexlóvé, takarítás, ugye ez volt a
2: fő pontok.
1: Igen. Évi, ha te győzni akarnál, és egy ilyen sporteseményen mérhetnéd össze az erődet, melyik harcnemet választanád? Tehát itt lehet judó, skander, box, tehát amit gondolsz, melyiket választanád a győzelmed érdekében?
0: Hát, box, judo, ez a kettő.
1: Egyszerre? Hát
2: ahogy érem.
0: Igen, ahogy érem. Igen. Ezt a kettőt szerintem ebbe azért erőfölényben.
1: Tehát hajlandó vagy a szexér, a gyerekér és a lóvér ütni, rugni, dobni a leendő férjedet.
0: Nézd, egy iponnal zárnám. Ugye az a gyakorlatilag kiütéses győzelem, K.O. bármi. Aha. Tehát, hogy ezeket megpróbálj. Nézd, azért nagy a tét. Ez azért egy életre szóló történet.
1: Mind a három kategóriában indulnál? Az nap?
0: Szerintem mehetne. Hát most érted, a szex az abszolút kiütés, a lóvé kiütés. Takarításnál lehet, hogy engedném, hogy nyerjen, és akkor vállaltam valamit a kapcsolatban.
2: Tehát ebben a férjednek nem is lenne beleszólása, hogy milyen küzdelem zajlik, ott meg lenne csapva és kész.
0: Nézd, szerintem tudja, hogy kivel állsz szemben.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Évi mennyire akar korrekt lenni, érted?
0: De a takarítás bevállalom. Nézd, és akkor marad...
1: De hagyj, Más Gáspár egyébként milyen testalkatú? Csak kíváncsi vagyok.
0: Jó.
1: Tehát, hogy erős.
0: Én szerintem igen.
1: De meg tehát ki tudnád ütni?
0: Hát egyébként nem, tehát nem kapnék tőle egy pofont, mert valószínűleg egy hétig egy irányba mennék.
1: Jó, nem tudom elképzelni, hogy jó, hát akkor tehát egy olyan.
0: De bevállalnám, tehát lehet, hogy van gyenge pontja. Megkeresném. Tehát nem biztos, ott viszont nem lennék a fair play szabályainak a megtestesítője. Tehát ott úgy...
2: Székláb meg minden, ami van.
0: Minden. Ahol érem, ott puffan.
1: Így, gyerekek, ez már egy kocsmai lesz. Gyuri, te egy korrekt csávú vagy.
2: Köszönöm.
1: Ugyanakkor nagyon anyagias. Tehát, ugye a közös életetek teljes költségvetése a tét.
2: Aha.
1: És a sport, amit közösen választottál a pároddal, az az MMA.
2: Aha, tehát álló és földharc. Oké.
1: Okay. Álló és földharc, és egy ilyen ráccsal, tehát egy ilyen rácsban. És ugye puszta kéz. Hát, vagy esetleg az a bőrkesz, az a bütykös bőrkesztyű.
2: Az nagyon durva lenne úgy, legyen rendes kesztyű.
1: Nem rendes kesztyű.
2: Nem?
1: Bütykös bőrkesztyű.
2: Én nem merem úgy megütni puszta kézzel.
1: Pedig ez azért mondom, tehát, de ő is üthet téged.
2: Aha.
1: Na, és MMA-zol, és a csaj is rendesen felkészült, ő is járt a Bárdos Sanyihoz, és harmadik menet

0: helyzetben vagy, és úgy látod a pontozó bíróknál, hogy, hogy a csaj nyerése, a te csajod.
1: Tényleg.
0: Igen. És akkor egyszer csak, mintha lelassulna a világ, mintha lassított felvételt látnál.
1: Elfogyott a levegő, aha.
0: És elfogyott a levegő, és látod, hogy a csajodnak a két keze lemegy a védekezés, és egy pontosan olyan szögben vagy, abban a pillanatban, amikor egyébként már felhúztad az öklöd, hogy teljesen tisztán el tudod találni az állát vagy a halántékát.
1: Beférne egy ilyen headshot. Bim.
0: Igen. Aha. Hogy zárulna a mérkőzés?
1: Fú, de nehéz kérdés. Úgy bunyózik, mint az Évi? Tehát, hogy így jön rám, ahogy ő az előbb leírta?
0: Nyerni
1: hogy...
0: akar, mint ha nem volna másnap. Tehát ő nagyon akar nyerni. Hát pontozása is jól áll.
1: Hát akkor figyelj, egy kis álcsúcsos be kell vigyek. Egy kis első álcsúcsos.
0: De ilyen apró kis őzike álcsúcsos?
1: Olyat.
0: Vagy egy ilyen mamutosat?
1: Nem mamutosat. Egy olyan őzike álcsúcsosat, hogy elszédüljön egy kicsit. És akkor
0: elszédüljön, vagy feküdjön akár napokig?
1: Nem, csak elszédüljön, nem akarom nagyon. És akkor mondom neki, maradj len kicsi, maradj len. Elég volt ennyi, maradj len. És akkor így csinálom, nem akarnám így balról-jobbról megsorozni, ezt nem.
0: Az se, hogy amikor már fekszik, még rátérdelsz és ütöd a földön.
1: Nem, az sem. De én már nem az Évi vagyok, ez sem.
2: De a tét az óriás.
0: Igen, a tét az óriás.
1: De így is meg tudnám nyerni szerintem egy picike álcsúcsossal.
0: Győzikésed?
1: Kicsi őzike megállítást. Ilyen finoman.
0: Na jó, Anett, tegyük fel, ugye eljegyzési parti van, jó?
2: Jó.
0: És a tét az ebben a versenyben, hogy egyáltalán el leszel-e véve?
2: Már is mond.
0: És ugye, tehát, hogy ha nyersz, lesz esküvő, ha nem nyersz, akkor éltek tovább, ahogy most éltek, és soha többé ez a kérdés, ez nem vetődik fel.
1: Ajaj, hát itt nem lesz elég az őzike álcsúcsot.
0: De nem, ez nagyon-nagyon humánus. Sima sörvirsli verseny a Csabi ellen.
2: Na, de rendes vagy. Két virslit, ha meg tudok enni. Jó, de az a tét, hogy egyáltalán eljegyezzen.
0: Így van, így van. Jó. Mit csinálnál, hogyha látod, hogy a Csabi baromira bírja, tele van már izé, és neked hánynod kell lassan, de még nem, és nyúlnál-e tisztességtelen eszközökhöz, volna-e bármilyen taktikád, el tudnál-e virslit úgy tüntetni, hogy ne lássuk.
2: Persze. Nyilván felkészülnék. Én láttam ilyen videókat, tehát akik nagyon sokat esznek, folyamatosan iszták a vizet, nem csak a sört meg a vizet, hanem vizet is isznak, és akkor az a...
0: De még sörre, még vizet is iszol? Igen, te bátor igen, vagy.
1: Ez nagyon elveszi ám a teret ott bent.
2: De jobban, de tudom, hidd el, hogy ez beválna, és egyébként, hogyha ez nem működne, akkor valószínűleg, tehát én nem félnék a tisztességtelen dolgoktól, tehát, hogy a cél érdekében abszolút a Csabi nem bírja a csípős dolgokat, tehát én biztos, hogy megszórnám valamivel a söröcskéjét is, és a virslit is, mert utána attól kikészülne, vagy még van egy másik taktikám, hogy elrejteném a ruhámba, tehát úgy csinálnám. Aha.
1: Tehát így lejteni.
0: Ja, egy oldalról, tudod, amikor egy oldalról lehet nézni csak az anyátet, és akkor a szája mellett letolja a virslit.
1: Mutat, hogy így lejteni egy dekoltásba.
0: És akkor beejti a dekoltásba.
2: Igen, és akkor ott gyűjteném.
0: És akkor így kijössz egy döntetlenre, jó. Akkor van egy döntetlen sörvirsli verseny, mert akkor Csabi azt mondja, hogy jó van, akkor viszont boxoljunk az igazságért. Tehát megittatok 13 sört, 13 virslit.
1: Ebből bunyó lesz.
0: És ebből bunyó lesz, és felálltok, és akkor jön az adok-kapok, és elkezdtek boxolni. És azt veszed észre, hogy hirtelen kapsz egy ilyen bordás álcsúcs halánték kombót, tehát hogy Csabi nagyon komolyan gondolja.
1: 13 sor után Csabi nagyon komolyan gondolja.
0: Pomózni szokott. Így van, és megszólal a gong, és szünet van, és bemész a sarokba, ahol Évi áll melletted, és ő az, aki ő a kócsod.
2: Ó, de jó. Na jó, hát akkor szerintem te fel tudnál így engem turbózni arra, hogy visszamenjek, mert hát valószínűleg nem sok erőm lenne.
0: Hát nézd, így látod, hogy Csabi ezt meg akarja nyerni. Tehát ő...
2: Hát,
1: Anettben meg van vagy 10 virsli, meg 13 sör. Meg
0: Csabi van is. Csak a Csabi most csépel.
1: Bordás álcsúcsos halánték.
2: Igen, tehát hogy nyilván hát,
0: ugye megdöbbensz, te is azon, meg Anett is megdöbben, hogy a Csabi olyan komolyan, tehát bordával kezdi, Anett összegyökken, érted, álcsúcs, halánték, mindent. Tehát, ugye,
2: igen, én azt csinálnám először...
0: Amit a Starbucksban látunk a nagyoktól.
2: Igen, én azt csinálnám, hogy legyezném az Anettet, és azt mondanám, figyelj rám, nagy a tét! A Csabi
3: Nem láttad, mit csinált? De megütött. Nem baj, visszaütött. Keményen. Ő is nyerni akar, de ne hagyd magad. Az esküvőd a tét. És akkor Anettnek kezétek így elkezdene a szeme így...
0: Bevérzeni.
1: Piros babát itt a Terminátornak, ez a lényeg. És
3: nem is látom Anetten, hogy elkezd hinni, majd hidd el. Meg tudod verni, az esküvő a
1: csak
3: tét.
1: Az orromat töröld meg,
2: igen,
1: hozzá.
2: De fel is turboznál. Nem feltétlenül kell nekem csak a boxot alkalmaznom, ugye? Tehát, hogy
0: hát illene a boxnál, illene. Inkább azt szeretném tőled kérni, még tegyük fel, meg is nyered.
2: Igen.
0: Tudnál-e így leélni egy életet azzal, aki téged szarrá akart verni?
2: Nem. Ott hagynám a francba. Majdnem más szót mondtam.
0: Olyan, megnyered a mérkőzés, és mégis elnál az esküvőt?
2: Biztos, mondanám az életet.
0: Azért, mert egy hármas kombót bevitt?
2: Igen. Biztos, hogy elhagynám. De először,
0: ez nem fair,
2: először megverném.
3: De már megverted.
0: Értem. Jó.
2: És utána mondanám az Évinek, hogy na menjünk vissza vásárhelyre, Pestre.
1: Hát jó, hát kaptál egy párat, nem baj, összekevered Pestet vásárhelyre.
3: 13 sor után.
0: És a véres szemed, de beülsz az Évi mellé, nem te vezetsz, gondolom.
3: Nem, az edző viszi.
0: Az edző viszi is.
1: Évi, mozog a fogam.
3: Várjál, kiütöm.
0: Na jó. Köszönjük szépen, hogy a vallomásotokat, köszönjük szépen. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy nálatok a párkapcsolatban nyilván milyen versenyszámban rendeznéd le a feleségedet és a férjedet? Vagy nem rendeznéd le, vagy rendeznéd el a feleségeddel és a férjeddel? Méghozzá a házasságotok legnagyobb konfliktusát. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi ez a konfliktus, és hogy milyen versenyszámban rendeznéd le. Oké?
2: Okay?
0: A köztetek
2: kérdés.
0: A legnagyobb, és melyik versenyszámban? Oké? Okay? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
13: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: A reklám után...
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Lejár holnap az ESZIA bevallás határideje. Nem a jégkármérséklő rendszer miatt van a száj. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elkészült a rohamra a NAV. Hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az ESZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható holnap. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asszály és a jégkármérséklő rendszer között, az Agrárkamara emlékeztetett. A generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkármérséklőt, több járásban be sem kapcsolták. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt. A cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózat iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást, tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
18: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
17: Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi a szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinformtól tudjuk, hogy már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Mogyoród között. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, és a Csepel-sziget útjain is. Még a reggeli órákban egy autó és egy teherautó ütközött össze a 10-es főúton Piris Csaba belterületén. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt 2 perccel, eddig szerelmes voltam Évibe, de most már rettegek tőle, írja valaki.
2: Ne add fel!
1: Sziasztok, Anett, beszélnél a feleségemmel? Heti 2, egy álom, előre is köszönöm. Üdv Attila! mit mondanál a feleségének? Hogy ez kevés, vagy üzé, vagy megérted, Attila, hogy üzé, szutyok?
3: Na, nyilván megkérdezném, hogy miért nincs minimum heti 2 sem.
4: Hát is mondaná, Attila, szutyok.
1: Attila, szutyok, elhízott, mindig a rossz szaga van.
3: Akkor utána mondanám.
1: És olyan önző, nagyon gyorsan végez, és akkor izé fölhúzza a nadrágját, és kimegy a kertbe. Tehát, hogy ezért.
3: De ezeket ezért elmondanám utána Attilának, hogy Attila, szedd össze magad.
1: Most mond neki.
3: Attila, vannak problémák.
1: Jó. Mennyivel őszintébb lenne egy ilyen osztozkodási bunyó a válásnál, üzeni valaki. Aztán, hát én maradnék a sörvírsli mellett, 160 kilósan megbírok enni egy jó néhány virslit, és pár korsó sört is lebírok tolni. Bópapa az egyetlen erényét felsorakoztatta most nekünk. Aztán, sziasztok Istenek, megcsaltam az asszonyt. Ez a probléma. Megoldás sportosan? Összeereszteném őket egy tangás olajos birkózásra, aki győz, maradhat. Üdv a sportbíró.
3: Ez nem fair.
2: Nem szép.
1: Ha nem szeret, mást szeret, mást akar. És ha nem akar tőlem gyereket, de másnak mégis gyereket varázsol. Nem tudom, mit írtál ki magadból, de biztos jól esett, és mi felolvastuk. Aztán jó reggelt, én vívásban indulnék, és a mosogatást adnám át. Egész nap ezzel foglalkozom, Ágnes.
5: Szegény, hát akkor nagyon unhatja bizony.
1: Tetszik az MMA. Az első másodpercben olyat ütnék rá, hogy egy életre elfelejteni a bankkártyámat.
4: Azt a mindegy. Azt hiszem, hogy gyűltek már fel feszültségek.
2: Kicsoda kapcsolat.
1: Gyönyörűek. Mikor fiatalabbak voltunk, ijászattal játszottuk le a mosogatást. Milyen helyes?
4: Igen, ezek szerint valóban működik.
1: Ha ez egy párkapcsolat. Na jó, Zselé van velünk a vonalban. Szia Zselé, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdv a lányoknak!
1: Ja. Szia, szia! Zseli, ez egy nagyon érdekes, egyébként nagyon reális konfliktus. Na meséld el, hogy mi megy a vita.
6: Hát a kiskutyán és a motoron megy a vita most már elég régóta. Ugye a kiskutyánk sajnos az előző elég el kellett engedni, és megviselt ez engem, és ezért nem szeretnék.
1: Újabb kiskutyán. Igen. Te viszont szeretném motort?
6: Hát én igen, motoroztam nagyon régen is, már 18 évesen, és mondtam neki, hogy ha lesz pénzem, akkor legközelebb fogok venni, de hát sajnos tiltja. És ezen megy a konfliktus mindig. Ugye ő tűz és víz vagyunk.
1: Tiltja ő miért egyébként?
6: Nem tudom, ezt nem tudja megmondani.
1: De azért, mert már mit tudom én, idősebb vagy, és akkor biztos már nem vezetsz olyan biztonságosan, vagy...
6: Hát, figyelj, 46 évesen vettem újra egy ilyen choppert, és akkor azzal el voltam.
1: És most hol a choppered?
6: Hát azt eladtam még annó, eladtam én.
1: Az asszony miatt?
6: Nem. Hát mindig cserégettem, mindig nagyobbat vettem.
1: Vagy anyagiak miatt nem akar neked motort?
6: Nem. Azzal semmi gond nem volt.
1: Azzal semmi gond?
6: Nem, egyszerűen nem. Nem
1: és hogyha lenne miért? Egy ilyen gyönyörű szép nap, hogy aznap egy új kutya és egy új motor egyszerre?
6: Hát az belemennék, persze.
1: Abba belemennél?
6: Aha. Hát persze, hogyne, az működne. Hát jó is lenne, de azért mondom, hogy én nem tudom egyáltalán, hogy miért, mi a probléma ezzel. Hát ugye ő nő. Tehát kettesre kezdődik a személyszáma. Úgyhogy nem tudom.
2: Most megszólalnék, de nem teszem.
6: Igen. De nem tudják megmagyarázni azt, hogy miért nem.
1: Tehát igen,
6: nem,
1: ez egy érdekes dolog, most csak picit komolyra fordítva a szót, hogy mit nem lehet ezen megbeszélni. Hát, hogy ez ott van két ember, leültök a konyhába, igen, és te szeretnék kutyát, és szeretnék motort, miért nem akarod a motort? Erre kell, hogy legyen egy érve.
4: Azt hiszem, félti.
6: Igen. Nem van kimondani. Érvem. Nekem van érvem, hogy miért nem kell kutyus, én meg tudtam magyarázni. Nem. Hát majd most lehet, hogy ezután majd megbeszéljük, talán most meg tudom fogni ezzel a kutya témával majd.
1: Próbáld meg, aztán majd írjál nekünk, jó?
6: Jó.
1: Okay. Köszönjük, Zseli,
6: nagyon
1: köszi.
6: Köszönöm én is, örülök, hogy beszéltünk.
1: Mi régen, is, köszi.
6: Régen beszéltünk, de most egy kicsit, most gyomoridegen van.
1: Jó, most megnyugszol mindjárt, ne
6: félj. Köszönöm, sziasztok.
1: Szia, hello.
4: Akkor lesz csak gyomoridegen, ha hallott az asszony ezt a beszélgetést.
1: Nem, egyébként teljesen igaz van Zselének. Hát bocs, de hát azért valami érv kell. Nagyon nehéz egyébként arra bármit tudom, hogy féltelek.
4: Persze. És ezt a kártya fogja
2: előhozni. Miért is ezt nem lehet? Tehát, hogy féltelek, de, és de, pontos de, vagy. De. És várlak haza? Vagy szóval nem akarom azt az érzést, hogy várlak haza, és nem jössz? Igen, ezért szerintem
1: ezzel nehéz vitatkozni. Igen, ebben igazad van. Ugyanakkor egy férfi ember, aki egyébként még 50 alatt van, szeretne motorozni élvezetből, egy hobbit akar, amit ő régen is nagyon szeretett, ez nagyon nehéz tőle elvenni. Szerintem.
2: Nem tudom, azért én nem örülnék, ha a párom motorozna.
5: Én sem, kicsit sem.
2: És szerintem azért, mert szeretem, és szeretném, ha hazaérne, és akkor persze jöhetnek most a motorosok, mindig hazaérünk. Hát és nézzük meg, akik nem. És őket is várta valaki.
1: Kemény vagy, Évikém, kemény.
2: Hát de most nem, hát ha már szeretjük egymást, akkor annak örüljünk, hogy együtt vagyunk, nem az, hogy motorozgatod, az húzod a gázt.
1: Motorozgatod a gázt.
2: Motorozgatsz és húzod a gázt.
4: Ebből lesz egy repet karrier hamarosan.
1: Jó, játszunk egy Hungary Machine-t, oké?
2: Komolyan mondom.
1: Itt van egy.
2: Nem lennél, ki kéne találni. Azért örülünk, hogy minden reggel jössz.
1: Oké, gyerekek, itt van egy szöveg előttem, hogyha valaki meg akarja fejteni, az most hívjon 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Na, mielőtt játszanánk, egy pro motor és egy kontra motor érv. Itt valaki üzeni, hogy Muter barátja 76 évesen motorozik, kettő van neki, az egyik kanyarvadász, a másik gyorsasági. Belehalna, ha ezt a passiont, az a szenvedét elvennénk tőle. Üzeni Robi. A másik azt mondja, hello, vesém lépem bal lábbal amputálva, bordám kiszúrta a tüdőmet. Ne vegyél motort. Amit a párom átélt, amíg az orvosok összeraktak, azt nem kívánom senkinek.
2: Hát igen.
1: Két érv. Igen, itt van. Na jó, gyerekek, orosz van a vonalban?
2: Bizony.
1: Nem is hallottam még ilyen névről. Hello, orosz, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok!
1: Jó reggelt! Milyen név az orosz?
3: Jó reggelt! Ez egy ős magyar név.
1: Egy ős magyar név, aha, oké. Okay. Van valami jelentése, vagy valami sztori van mögötte, hogy miért lettél az?
3: Édesapám még mindenkinek ilyen régi magyar neveket szerettek volna, és az enyém ez lett, és úr-uracska a jelentése.
1: Úr-uracska. És annak van oka, hogy ők miért ilyen ős magyar neve? Tehát, hogy a történelem nagyon érdekelte, vagy hagyományőrző volt, vagy az, vagy tehát, hogy vagy őt is ilyen ős magyar néven szólították?
3: Ő László volt, nem csak simán ilyen Magyarország szeretetből, vagy egy ilyesmiből. Semmi ilyen komoly indítatás nem volt mögötte.
1: Oké. És boldog vagy velem? Hallom, hogy már egy érett felnőtt vagy. Tehát jó ez a név, jó ezzel élni?
3: Van, amikor nem jó, hogy megjegyzik, máskor viszont nagyon jó, hogy...
1: De hogy jegyzik meg? Kíváncsiságból, mint én, vagy van, aki ilyen lekezelően?
3: Nem, kíváncsiságból legtöbbször.
1: Hát igen, ez a szülő, amikor ad egy nevet, akkor ugye azt is meg kell gondolnia, hogy ez a gyerek egy életen keresztül kell, hogy magyarázkodjon a nevéért.
4: Ez így van.
1: Igen.
3: Nem érzem úgy, hogy magyarázkodni kellene. Egyébként van egy másik keresztnevem is Péter, és ők úgy gondolták, hogy majd eldöntöm, hogy melyiket szeretném használni, okay. De nekem ez a...
1: Neked ez tetszik. Oké. Okay. Kezdjük el, figyelj, mutatjuk neked a dalszöveget, és remélem menni fog. Itt van.
5: Hé, ne félj soha, hogy a szél oda visz, amit szeretsz. Hé, ha van neked valamid, de még nem jó, ne reménykedj.
3: Szerintem ez a repülők.

0: meg is vagyunk.
1: Oros, van egy bocsizacsit, benne egy baseball sapka és egy bögre. Mi is köszönjük neked. Vagytok. Köszönjük, és Anne keresni fog. Köszi, szia-szia. Na, jövünk vissza, gyerekek. Méghozzá a kaja vagy gasztroinfluencerekről lesz szó, ugyanis Japánban nagyon-nagyon nagy felháborodást keltett az egyébként népszerű gasztroinfluencer, aki tényleg kitűnő street foodos kajákat, illetve annak a készítőit olyan ocsmány módon hát, hogy mondjam, kritizálta, vagy...
2: Alázott meg, szerintem ezt is lehet használni.
1: A kajáját megalázta, a mindenét, tehát rendesen egy wagyu steaket kiköpött, hogy az ocsmány egy legendás puding készítő bácsinak a készítményével hasonló, és aztán feleborodtak az emberek, hogy ez már nagyon-nagyon durva. És azért beszélünk erről a, hát mondjuk azt, hogy szakmáról, mert ugye nagyon sokszor fogyasztunk ilyen tartalmakat, esetleg valamiféle tanácsot is megfogadunk, vagy pont ezért megyünk megkóstolni valamit, de hát nem tudjuk, hogy az, aki készítette, egyáltalán érte hozzá. Az a vélemény, amit ő mond, az valós-e vagy sem? Az ő pozitív véleménye az esetleg egy megvásárolt véleménye vagy sem? A negatív véleménye az esetleg valamiféle bosszú vélemény, vagy valami személyes ellentét miatt, tehát semmit nem lehet már tudni ebben a kérdésben.
2: Igen. Ők vajon tudják-e, hogy mennyire van felelősségük abban, hogy egy üzlet mondjuk mennyire megy jól, és ezt ők tudják-e jól kezelni egyébként, ezt a felelősséget?
1: Így van, és ezért hívjuk fel az én kedvenc magyar gasztró tartalom gyártómat, ha lehet így fogalmazni. Nem, én szoktam nézni a videóit, és nem mentem még sehova, ahol ő járt, de egyszerűen élvezettel nézem, őt úgy hívják Máté Szabi, és pontosan ezeket a kéréseket fogjuk feltenni, hogy ők tisztában vannak-e azzal, hogy akár érthetnek, vagy akár negatív kritikával árthatnak egy-egy ilyen vendéglátóhelynek, vagy ugye nagyot dobhatnak rajta, mennyire objektív az ő véleményük, vannak-e fizetett tartalmak?
2: Igen, vannak-e határok a tartalomgyártásban, akár mások kárára is?
1: Pontosan. Ezért hívjuk Máté Szabi gasztró tartalomgyártó.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentist.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
12: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
13: Volkswagen.
0: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nincs ok pánikra idehaza, a hantavírus miatt az illegális gyümölcsárusokra vadásznak. 20 fok felett lesznek a maximumok ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil, az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóság szerint az esetnek nincs köze a holland óceánjáron észlelt góchoz. Ott az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedést. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
15: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
14: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tiszteleknek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt. Egyelőre ez a magyar rekord. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi a szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán Herceghalomnál, az M2-es autóúton Dunakeszi környékén, az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, továbbá Gödöllő és Mogyorod között is. Nem jobb a helyzet az M6-os autópályán Érd térségében és az M7-es autópályán Törökbálint közelében sem. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába és a Csepel-sziget útjain is. Adta hírul az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: 8 óra 12 perc van. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, újra itt vagyunk.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, a kedves Dream Team üzenik nekünk Máté fiammal. Éppen a balesetiben várunk egy kézműtétre, és titeket hallgat, ami ebben a várakozásban óriási segítség. Új hallgatótok, akinek szeretnék kérni egy háját. Máténak egy...
2: Hájjá!
0: Hálás köszönet, dr. Tampap, ezt nem értem, aki a héten már megjárta a kórház Grand Slamet, Szent János Kórház, Heimpál Kórház, baleseti. Ez mind Máté gyermek?
2: Hű.
0: Igen. Jó, hát jobbulást. Sziasztok, most hallottam el a Pilis Csabai baleset mellett óriási torlódás mindkét irányban, félpályás lezárás van, kerülni nem lehet. Festő Ati üzeni, bár nem tudom, melyik ez a Pilis Csabai baleset. Tudsz valamit?
1: Igen, a 10-es főúton egy autó és egy teherautó ütközött össze, és most már elindult a forgalom, de valami több kilométeres a torlódás mindkét irányban.
0: Na, gyerekek, a közösségi média. Én nem vagyok nagyon nagy barátja egyébként, az influencereknek főleg nem, de az tény, ezt el kell nekem is ismernem, hogy nagyon is irányítják az emberek ízlését. Akár tetszik, akár nem. És ugye ezekkel nap mint nap találkozunk, különböző felületeken, tehát TikTok, YouTube, stb. Insta, és ők ugye mit csinálnak? Esznek, vásárolnak valamit, véleményezik, és teljesen szabadon, és ezt aláhúzom, aláhúzandó, és általában következmények nélkül.
2: Igen, és főleg egyébként szerintem abból adódóan, hogy civil hatásuk van, mert civilek csapnak fel egyébként ilyen tartalomgyártónak, valahogy hitelesebb, mint amikor valami profi megkoreografált áll elé. Tehát azt gondolod, hogy ő biztosan azért ajánlja neked, mert ő ezt kipróbálta.
0: Mert ő civil, ő egy közülünk, így van, és ő ugyanúgy gondolkodik, mint te.
2: Így van.
1: Ugyanez a hatás. Tehát, hogy sokkal jobban hiszek már azoknak, akik nem annyira élnek ebből a történetből, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem ebből élnek.
0: Mm-hmm. Igen. Na, és most képzeljétek el, miután tényleg emberek tízezreire, százezreire hatással vannak ezek a tartalmak, itt most Japánban egy óriási balhé keveredett, mert a követők kiakadtak egy Life of, mit, Ciánnak, vagy minek mondjuk ezt a izét, ezt a fickót. Mindegy is, egy gastroinfluencerre. És ez a gastroinfluencer, tudjátok, ő kajákat, és éttermeket, és kifőzdéket, és nem tudom miket mutat be, és többször most már húzott le nagyon bántó stílusban nagyon népszerű street foodosokat. És köszönöm Pokrivcsák Mónikát, amúgy... ezt csak a Lacikának mondom, mert vizuálisan aláfestette nekünk ezt a témát Pokrivcsák Mónikával.
2: Ez a gastroinfluencer.
1: És Mónika. Találkozás.
0: Na mindegy is, szóval ez a fickó, képzeljétek el, hogy először egy tokiói, texasi stílusú ilyen foodtruckhoz elment. Ez a foodtruck egyébként arról híres, hogy ilyen óriási wagyu marha szegyet és marha bordát kínálat. A wagyu önmagában ugye egy csoda, ha valaki evett már olyat, és ebben a videóban a csávó megkóstolja, és egyből ki is köpi. És az, hogy az minősítetetlen. Ott áll a futrak előtt, eszi, kiköpi, minősítetlen. És ezt nézed YouTube-on.
1: Ezt a tartalmat állította elő? És ezt látjuk?
2: És ez eljut százezrekhez is akár. Nyilván minél meghökkentőbb egy videó, vagy minél jobban kitűnik a többi közül, annál több ember látja. Akár ennek az árán is.
0: Így van. És akkor nyilvánvalóan befolyásol téged valamilyen szinten. Azért ne felejtsük el soha, hogy nagyon nagy munka van abban, amikor valaki egy ilyen futrakkal valahova kiáll, kigondolja a menüt, jól vagy rosszul elkészíti azt, és gyakorlatilag ez egy keservesen, és nyilván nagyon sok lelkesedése megkeresett pénz. És akkor valaki kiokádja a kajádat. Érted?
1: Igen, tehát hogy egyébként nagyon nehéz az egész kialakítás, és utána a marketing felépítése, mert hány street food van? Mitől lesz te különleges? Tehát óriási munkát belefektet, amit egy pillanat alatt le lehet rombolni.
0: Főleg, hogy egy ilyen népszerű csávó, aki még nem tudjuk, hogy milyen motivációtól vezérelve köpi ki a húst.
1: Igen, és ami nagyon veszélyes, hogy nem tudod, hogy ki készít rólad ilyen videót.
2: És egyébként tartalomgyártóként, ha tartalomgyártó szemszögét nézed, akkor nem is kell, hogy annyira rossz legyen. Neked elég az, hogy csinálj valami meghökkentőt, akár annak az árán is, hogy tönkreteszed a bizniszét.
0: És akkor lehet, hogy ez a motivációja, lehet, hogy ő csak nézettséget akar, és sokkal nagyobb nézettséget generál egy kiköpött wagyu steak, mint mondjuk azt mondja, hogy jaj, de finom.
2: Századszorra elmondta, hogy jaj, de finom, mert száz már előtte elmondta, igen.
0: Hasonlóan egy másik videójában egy tradicionális japán pudingot köpött vissza, és hát ezzel egy ilyen idős, tényleg egy idős mesternek az évtizedek óta elkészített desszertjét tiport a sárba ezzel az egy videóval. És na most végre kiakadtak a követői erre a viselkedésére, viszont tényleg arról keveset beszélnek, hogy oké, kiakadtak, de hogy milyen kárt okoz egy-egy ilyen megnyilvánulás egy influencertől. És nyilván Magyarországon is vannak véleményvezérek, tehát ez nálunk is él ez a dolog. Ti szoktatok nézni ilyeneket?
1: Én nagyon sok ilyen kajás videót nézek, egyrészt vannak a receptek, meg vannak a helyek. És igen, van, amikor választok egyébként, tehát amit az arcomba tolnak, az van, amikor kipróbálom.
0: Rám is hat, én is szeretem őket nézni. Gyuri, te?
2: Én egy csomót, tehát én általában ki szoktam jegyzetelni, amikor itt pörgetem a TikTokot, és találok valamit, és annyira változnak Pesten a helyek, meg ilyesmi, hogy én tök örülök
0: neki. Nem értesz egy szót? Tehát tiramisu, és mit mondott, és visszapörgetett tira, mi is így jegyzetelsz?
2: Így van, hát tira után mi a szú? Aha, szú. És azzal majd felvágok előttetek, aha. Annyira sűrűn változnak a helyek Pesten, hogy tök jó, hogy látsz valakitől új helyeket, és akkor én ezeket mindig így szépen megjegyzem.
0: Én is nagyon bírom egyébként. Ti szoktatok-e azon elgondolkozni, hogy az, amit láttok, az egy fizetett együttműködés, vagy sem?
1: Én szoktam, de ami nagyon érdekes, hogy már úgy csinálják, hogy sokszor azon gondolkodom, hogy nem biztos, hogy fizetnek érte. Tehát annyira...
0: Én azt tartanám kívánatosnak, hogy ne fizessenek érte.
1: Én is azt
0: hogy ő más módon tartsa fenn az ő YouTube csatornáját, de ne azért, mert az étterem kifizette, hogy tök jó az oldalasan.
1: Igen, meg vagy, egy jó teszik ingyen.
2: Vagy, ha fizetnek is érte, de csak olyan ne elvállalja be az együttműködést, amit pénz nélkül is szívesen odaadna a nagyvilágnak és bemutatná.
0: És ha fizet érte, és szar teszik, akkor mit csináljon?
2: Akkor ezt ne vállalja be. Azt ne vállalja be, kifizették. Az igen.
0: Nagyon nehéz. Gyuri, hát akkor te egy influencer vagy, és kapsz 200.000 forintot cashben egy ilyen barna zacskó, odaadják, és elrakod a kis farmerod zsebébe. Aha. És elkezdve, na és akkor kihozzák neked a lencselevest. Igen. És borzalmas.
2: Isteni!
0: De ez az.
2: Hát, fiúk, lányok, ez a lencseleves lesz
0: életetek. Leszopogatod a babérlevelet is, ugye?
2: Meg a szakács ujját is.
0: Na ez az, hogy akkor nem adod vissza a pénzt, hogy elnézés, de ez minősítetted, és inkább visszaadom a 200.000-re.
2: Igen, de ha a hitelességem forognak kockán, és ebből élnék, akkor lehet, hogy máshogy állnék hozzá.
0: Mindenkinek a hitelessége forog kockán. A tiéd is, de a vendéglátójé is.
2: Igen.
0: Szóval ez egy, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan működik itt nálunk, illetve hát itt nálunk ez a szakma globálisan mennyire hiteles, és lehet-e őszinte kritikát mondani, vagy a tartalomkészítő inkább, ha rosszat mond, akkor le se adja a videó. Én nem tudom, hogy ez hogy van. Én egyébként az ő videóit szoktam nézni. Én nagyon kedvelem, olyan helyekre visz el, anélkül, hogy nekem fel kéne ülnöm a villamosra.
1: És ezt szereted, hogy igazán a legjobban.
2: Oda úgy sem tudtam, hogy eljutni kocsival.
0: Nem. Ahova eszembe nem jutna betérni, de ugyanakkor meg látom, hogy mi a jó benne. És egyébként Szabi, akiről szó van, ő büntető ügyvédi karrierjét hagyta hátra, és tért át a gasztronómiára, ami önmagában egyébként egy érdekes pálya. És a YouTube-on közel 73.000 feliratkozója van, a Facebookon 85.000-en, az Instán több mint 20.000-en követik, és a gasztró vonalon van ő nagyon-nagyon otthon, ezért itt van velünk Máté Szabi, gasztró tartalomgyártó. Szia Szabi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes szakma. Egyébként büntető ügyvéd voltál, és ezzé váltál? Ez tényleg komoly? Ezt most csak így felolvastam, de ez igaz?
3: Ez igaz, ez teljesen igaz. 11-12 néhány évig voltam ügyvéd Szegeden, és aztán hát fordult az életem elsősorban egészségügyi meg családi okok miatt, és nem emiatt hagytam abba, de aztán ez lett belőle.
0: És de akkor feltételezem, hogy ebből már lehet úgy élni, mint egy ügyvéd.
3: Azt, hogy most, hogy én egy ügyvéd, azt nem tudom. Arra már nincsen rálátás, mert 10 éve hagytam abba.
0: Jól egyébként, tök jól. Lehet,
3: hát akkor biztos, hogy nem lehet úgy élni belőle, mint egy ügyvéd. De hogy nyilván az igények is változnak, legalábbis bennem, és sokkal fontosabbá vált a pénzen túl az, hogy én jól érezzem magam, meg ne az legyen, hogy a gyerekeim elől kihullok X éven belül. És erre ez egy tökéletes történet. Én mindig azt mondom, hogy én kisnyugdíjas vagyok.
0: Beszéljünk akkor magáról, erről a gasztróvonalról. Tehát azt látszik, hogy nagyon-nagyon szereted. Az is látszik és hallatszik, hogy értesz is valamelyest hozzá, tehát hogy nem csupán ízlik, nem ízlik kategóriában vannak ezek a dolgok, tehát pontosan tudod, hogy egy libamájnak milyen állagúnak kell lenni, nem tudom, egy ramennek hogy kell kinéznie. Szóval hogy ezeket baromira tudod. Most itt visszatérve erre a japán influencer, amit ő művelt, Ez belefér még a szórakoztató tartalomgyártás kategóriába, vagy ez már több, mint hitelrontás?
3: Hát ez nagyon nehéz megítélni, tehát nekem sokszor az sem fér bele, ami itt Magyarországon megy. Én teljesen más vonalat próbálok követni a saját tartalmaim készítése során. Nyilván ilyet nem csinálnék, és nagyon fontos mondat volt az én ebben a pályafutásomban egy néhány évvel ezelőtt találkoztam egy emberrel egy forgatáson, ő volt az étterem, ott beszélgetünk, de általában nekem ez mindig nagyon fontos, hogy én megismerjem, hogy kik állnak a helyek mögött, mi a sztoria. És valahogy szóba keveredett ez, hogy milyen jó lenne olyan helyeket is bemutatni, amik nem jók. Mert hogy én igazából abban sokkal jobban tudnék lubickolni. Tehát én szeretek görény lenni, meg tudok is.
0: Aha. De és az hatásos mondat, is, tehát az ugye hoz nézettséget, vagy igen, tehát a görénykedés.
3: Ami megosztó, ami vad, ami belemegy valamibe, az mindig sokkal több nézettséget generál, mint egy ilyen akár belesimuló, vagy akár egy ilyen csak a pozitív részét kiemelő sztori. De a srác az annyit mondasz, hogy képzeld el, hogyha most mondasz erről a helyről, vagy bármelyik helyről rosszat, és két év múlva jön egy ember, aki szívét, lelkét, pénzét beletenné, és csinálna belőle egy jót, és lehet, hogy a te videód lesz az akadálya annak, hogy ebből valami igazán jó jöjjön ki, akkor eldöntöttem, és ezt azóta is így csinálom, hogy én csak a jó helyeket akarom bemutatni, ami nekem jó. De én nem akarom rábeszélni, tehát hogy nálam az a furcsa ebben a történetben, hogy sokan ebből élnek, és én is ebből élek, de nem az éttermes részéből. Csinálok éttermes videókat is pénzért, de az viszonylag ritka, és nagyon-nagyon...
0: Ez mit jelent, hogy pénzért? Tehát az étterem fizet neked?
3: Igen, de az mondjuk egy 2% a 100%.
0: De mi van, hogyha fizet neked, és nem ízlik? Akkor mi van?
3: De nagyon egyszerű, most is volt. Tehát, hogy volt már ilyen ez egy működő történet, egy létező történet, és akkor nem adom ki. Tehát, hogy én mindig úgy próbálok elmenni egy helyre, hogy

0: nélkül, úgyhogy szépen elbúcsúztunk egymástól, és nem került, és soha nem is fog kikerülni a videót. Tehát van ilyen.
1: És akkor nem is fizettek, akkor gondolom én, csak szerettek volna.
0: Nem, persze.
1: Tehát ja, fizetni, világos.
0: Ha bárki is fizet érte, az csak a végén, tehát amikor már elkészült és kikerül.
1: Uh-huh.
0: De hogy alapvetően nálam az éttermes videók döntő része, az nem ilyen, mert nem ebből az alapállásból indultam el.
1: Aha. Te találkoztál-e már olyan kajával, ami tényleg kiköpni való? És az egésznek a durvaságát akarom itt valahogy értelmezni.
0: Ugye, ha valaki durva kajákkal találkozott szerintem az országban, az én vagyok. De hogy mivel én úgy állok hozzá, ahogy, én ezeket imádom, én mindent szeretek megkóstolni, ami különleges, ami eltér a megszokottól meg. Tehát, hogy nekem a gyerekkori indítatás az úgy nézett ki, hogy például halat, én szerintem 30 éves koromig nem ettem, mert Debrecenben nőttem föl, valahogy nagyon messze volt minden víz, és senki nem értett a családban ahhoz, hogy egy paradicsomos halon kívül hogy lehet bármit is az asztalra tenni, így aztán nem ettem, és ugyanígy voltam a pacsallal is. És volt is bennem egy ellenállás ezzel kapcsolatban, de aztán ahogy telt múlt az idő, mind a kettővel valamilyen úton módon egy ilyen szigorú kényszerhelyzetben kapcsolatba kerültem, és kénytelen voltam megkóstolni, és rájöttem, hogy te, hát én mekkora egy ostoba, nem tudom mi vagyok, ezeket nem ettem, meg nem kóstoltam eddig, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor innentől kezdve mindent. És tényleg mindent. És én ettem bálnától kezdve, a borzon keresztül, a hódon keresztül, a sertés méhén át, mindent, mert hogy úgy vagyok vele, hogy akkor tudok véleményt mondani valamiről, és akkor tudom eldönteni, hogy nekem ez tetszik, vagy nem, hogyha megkóstoltam, addig nem.
2: És
0: így aztán nálam nem merül fel olyan, hogy kiköpnék bármit is.
2: És egyébként, hogyha már ugye gasztro ételekről, meg gasztro influencerekről beszélgetünk, akkor hogy tudtad kitalálni azt a vonalat, ami még nincs? Mert hogy gyakorlatilag annyian vagytok, hogy mitől tudtál egy olyan dolgot kitalálni, amitől ennyire népszerűvé tudtál válni?
0: Figyelj, amikor én ezt elkezdtem, akkor még nem volt ennyi ember. Én most kb. Egy éve mentem fel a TikTokra, és szembesültem az, hogy mindenki kóstol.
1: Mm-hmm.
0: Tehát, hogy én egy ilyen kis üvegbúra alatt éltem, és fogalmam sem volt, hogy ennyi ember foglalkozik ezzel a történettel, de hogy ettől függetlenül alakultak nekem a prioritások ebben a sztoriban, és az elején mindent le akartam forgatni, tehát Michelin csillagos étteremtől kezdve mindent, de aztán valahogy ez a világ, a fine dining világ az nagyon-nagyon eltávolított magától, tehát amit én ott megismertem, vagy legalábbis megismerni féltem ebben a történetben, úgy voltam, hogy ez engem nem érdekel, viszont akkor mutassuk meg a másik végletet, az egyszerű kifőzdék, egyszerű éttermek, lángosozók, laci pecsenyézők világát, de ugyanazzal az attitűddel, mint ahogy egy nagyon komoly éttermet mutatnék be.
1: Honnan van a te szakértelmed? Nyilvánvalóan... Értem, de nekem sincs, és mégis azt gondolom, hogy valamelyest kifinomult az ízlésem. Tehát ma már tudom, hogy mit tudom én, szűzérmének milyennek kell lennie. Tudom, hogy egy tésztának milyennek kell lennie. Hogy ezt az ember, mit tudom én, tanulja, vagy egyszerűen a sok-sok kóstolástól fejlődik ki az ízlésed, és tehát ez nálad hogy működik? De valamilyen szinten mégiscsak értesz hozzá.
0: Hát az elején kénytelen voltam érteni, mert amikor Debrecenből és Szegedre kerültem egyetemre, akkor viszonylag szűk volt a keret. És döntenem kellett, hogy ez a keret az mire fog fordítódni, az éjszakákra, a mulatozásra, vagy pedig a táplálkozásra, és úgy döntöttem, hogy táplálkozni sokkal egyszerűbb, és inkább a mulatozást fogom nyomni jobban. Ezért kénytelen voltam magamnak főzni abból, amit találtam. És tényleg volt olyan, hogy egy darab májkrém, egy kis köripor és spagetti, és ebből csinálj valamit. És nyilván ez nem a magas gasztronómia felé tol, de hogy legalábbis, mivel elkezdtem főzni magamra. Figyelj, de ha megkóstolnátok, biztos vagyok benne, hogy üzenet.
1: Szóval biztos, hogy lehet valamit csinálni magam belőle, igen.
0: Persze, mindenből. Szóval igazából ragad rám, aztán most már, hogy nyilván eddig is jártam étterembe, tehát mielőtt én elkezdtem volna forgatni erről, de folyamatosan az ember új emberekkel, új helyekkel, új ízekkel ismerkedik, meg ez mindig tapad rá. És én igazából egy ilyen teljesen autodidakta valaminek mondom magam, azzal, hogy már a YouTube csatornát is így neveztem, nyilván csak részben kötődhet ehhez, hogy nem főzök jobban, mint te. Tehát én nem akarom előadni azt, hogy én ehhez értek, vagy úgy értek, hogy jobban, mint bárki más, és én majd megtanítom az embereket. Én igazából semmi más nem szeretnék továbbadni, mint egy attitűdöt. Ami arról szól, hogy ne gondoljam azt, egy te a konyhában ülve a harmadikon a rezsó mellett, hogy én tudom a világot. És majd én megmondom, hogy hogy kell készíteni ezt az ételt, meg azt a dolgot, és hogy kell gondolkodni egyáltalán bármiről is, hanem én bemutatom azt, hogy annyira színes a világ, és örüljünk annak, hogy mondjuk ezt a pacalt 73 féleképpen meg lehet csinálni, vagy a halászléből is egy csomó verziónk van, és itt nem az a lényeg, hogy melyik a jobb, hanem az, hogy én gazdagabb leszek azzal, hogy megkóstoltam ezt a sok-sok verziót.
1: Te, ami a videóid,
0: attitűdöt akarok.
1: Amikor bármilyen étterem vagy kifőzőnek a kajáját teszteled, vagy bemutatod,

0: akkor mindig egyeztetve van az étteremmel? Azaz, te bejelented, hogy itt forgatni fogsz, akkor is, ha nem fizetős a dolog, és akkor elmondod, hogy ez is ez történik. Akkor maga a vendéglátó, vagy a kaja készítő, nevezük szakácsnak, séfnek, bárminek, ő mennyire egy nehéz ember? Úgy nagy általánosságban. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan minden szakács és séf meg van győződve arról, hogy jól főz. Mert tudjuk, hogy többnyire szarul főz. Hát ezt tudjuk.
1: Vagy ő maguk is tudják, hogy szarul főz.
0: Ja, hogy nem tudják. Na, ez érdekel. Ez érdekel, hogy ugye ez egy olyan, mint hogy egy művész megbántod abban, hogyha nem olyan a festménye, vagy a nem tudom milyen, vagy a szobor, vagy a... Hogy mennyire kell tekintettel lenni itt a forgatás környékén, az előzetes beszélgetések során az ő lelkére?
1: Hát az a baj, hogy én ilyen nagyon antiszociális vagyok, tehát én nem is tudok, tehát én nem szeretek tekintettel lenni senkire, azért, mert nem ismerem ezeket a határokat, de alapvetően nem szoktam, de hogy én nem is ezt tapasztalom. Tehát, hogy nem az van, hogy oda megyek valóban, és ő meg van győződve arról, hogy ő aztán tényleg a legjobb itt a világon. Egyrészt a helyek nagy része, amiket én mostanában látogatok, azok alapvetően nem erről szólnak, tehát itt nem egy ilyen nagy verseny van a kifőzdék között, hanem ők az embereket etetni akarják alapvetően tisztességes áron, elfogadható minőségben. Tehát, hogy ők maguk sem gondolják többnek magukat, mint amik egyébként. És én sem úgy megyek oda, hogy na, akkor most nézzük meg ezt a zöldborsó főzeléket, hogy ez a tükörtojáson mit varázsoltatok. De nem ez a lényeg ennek az egésznek. De azt látom, és nagyon sokszor az fölmerül, hogy kicsit ilyen kéztördelve, vagy izgulva kérdezik, hogy hogy ízlek, mit gondolok róla. És hogy mondjam el nyugodtan is őszintén azt, hogyha szerintem valamit egy kicsit másképp kellene, de hogy ez én igazából a vendégek felerősített hangja vagyok, nem más. Tehát én azt gondolom, hogy...
0: Igen, csak pont te mondtad, hogy Laci pecsenyem a zöldborsó főzelék, hogy annyiféle módon, annyiféle helyen készítik el ezeket, tehát lehet, hogy pont te, aki bejártad az összeset, most idézőjelben összeset, tudsz neki mondani valamit, hogy miért szarat ez zöldborsó főzeléket, és a másiké miért jobb, és egyébként nem drágábból hozda ki.
1: Megkérdezik, és én szoktam is erre mondani általában dolgokat. Tehát, hogy van egy ilyen rendes kommunikáció általában ezekkel a helyekkel, ami még akár hasznos is lehet, de hogy én általában úgy megyek helyekre, hogy nem az van, hogy felkelek reggel, és akkor rábökök a térképre, hogy na, akkor ide kell menni, mert hogy az ország az nagyon nagy, és én nem pesti vagyok, nem Pestre járok alapvetően, tehát próbálok mindent bejárni, és olyan kis falvakba jutok el, ahova egyébként föl nem merülne az, hogy én egyáltalán a közelébe is megyek, mert nincs arra dolgom, de hogy írnak helyiek, vagy a környéket ismerők, hogy te figyelj, Szabi, mi ide szoktunk járni, enni. Nézd meg, mert szerintem nagyon jó, és lehet, hogy valamikor lyukra futok benne.
0: Van-e kreativitás ezekben a falusi kifőzdékben, konyhákban, éttermekben? Van-e kreativitás, vagy csak minőségbéli különbség van, a kaja ugyanaz?
1: Van, de mondom, erősen hangsúlyozva, a maguk szerethető, naív módján lehet megtalálni benne a kreativitást, de hogy én pont ezt szeretem. Tehát én ezt keresem mindegyikbe, hogy bele tudjak szeretni, és nem az überssége miatt, hanem amiatt, mert hogy úristen, imádom, cuki. Meg nagyon sokszor a retro faktorral jönnek, meg a gyerekkoromat próbálják valamilyen módon behúzni, akár akaratlanul is, és sok embert megszólít ez, hogy úristen, gyerekkorom anyám pont így csinált, és lehet, hogy akkor utáltam, és például azok a menzák, ahová mondjuk én gyerekkoromban jártam, én gyűlöltem ezt a gríz, meg megymártás, meg marhasült, ha egyáltalán marhasült volt, nem tudom, a suliban, de most meg találok valahol egy ilyet, és azt mondom, hogy azt a mindenit imádom, próbáljuk meg, nézzük meg.
0: Te egyedül járod az országot, mert itt látom a kameramozgásokat, meg mindent, tehát ezt te mind megcsinálod, a vágóképeket, lerakod a kamerát, bezoomol, nem zoomol, most tényleg látok ilyen fártokat, hogy tehát ez mind tök egyedül te és a kamera?
1: Teljesen egyedül, tehát én olyan szinten vagyok antiszociális a munka során, hogy nem is olyan lehet ezt másképp megoldani, tehát én vagyok az operatőr, én vagyok a kamera másik oldalán, én vágom a videókat, én teszem alá a zenét, narrálom, minden teljesen egyedül, tehát kitölti a
0: 24-et. És éppen látok egy képsort, itt kínai kajákat látok nálad. Az eteletéri rámenmester mikor van olyan helyzetben, hogy nincs sor?
1: Nem tudom, és nekem azon nagyon nagy szerencsé volt, mert nagyon ritkán van olyan videó, amikor nem hívom fel őket előtte, hogy sziasztok, ez meg ez, és szeretnék elmenni forgatni. És ott pusztán csak annyi történt, hogy én már hallottam róla, hogy létezik ez a hely, de még csak a közelében sem jártam, és véget ért az
0: képtelenség
1: forgatással. De hogy nekem nem, annyira nem volt képtelenség, hogy én indultam volna vonathoz, én mindig Kelenföldről szoktam menni, és volt indulás előtt, még volt annyi időm, hogy bemegyek, megkérdezem, hogy hát ha lehet forgatni. Bementem, senki nem beszélt semmilyen nyelven, oda mentem, mutogattam a telefonomat, hogy én ezt vagyok, szeretnék nagyon forgatni. Forgass el, barátom. És egy óra alatt vettem fel ezt az egészet, kóstolástól, főzésestől, mindenestől együtt, utána a következő hónaptól meg elléptem, és imádtam. Tehát, hogy mostanában kezdek rájönni, nem biztos, hogy mindig meg kell beszélni ezeket, legalábbis nagyon-nagyon előre, hogy ne kell fölkészülni. Nem megyek, csinálok valamit, aztán lesz belőle, és ezek a spontán dolgok általában a legjobbak.
0: Óriási. Szabi, nagyon szépen köszönjük, nagyon szeretem a videóidat, csak itt tovább, hajrá, és köszi, hogy elmondtad, hogy milyen ez a világ.
1: Én köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, szia, Máté, Szabi, gasztró, tartalomgyártó. Képtelenség, tehát másfél órás sorok vannak.
2: Igen, meséltél róla. Ja. Tehát, hogy de
0: aztán milyen... Szabi tud valamit, hátsó bejárat, mit tudom én, van egy titkos telefonszáma.
3: Vagy... Egyszerűen mázli, egy mázli.
2: Menjek kamerával.
0: Ja, menjek kamerával, tényleg. Add meg ide a GoPro-dat. Jó, na mit szóltok?
2: Csoda, nem? Hallottátok a hangján, ahogyan szívből beszél a munkájáról?
0: Abszolút. Abszolút. Azért mondom, én ezért szeretem a videóit, mert ilyenek. Tehát teljesen autentikus, tök hiteles.
3: Meg jó volt hallani, hogy azt mondta el, amit én mondjuk laikusként reméltem az ilyen tartalomgyártók mögött, hogy ők ilyen hozzáállással és így csinálják mondjuk ezeket az ajánlókat. Mm. Így azt mondom, hogy hiszek nekik.
0: Igen. Szerintem meg kell válogatnod, hogy kinek. Tehát például neki hihetsz, a másiknak meg nem hihetsz.
3: Így van. Ez is benne van.
0: Jó, na, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy nektek volt-e olyan, amikor egy influencer által bemutatott helytől mondjuk lázba jöttél, és nem úgy volt, ahogy az influencer elmondta. És csalódás volt.
3: Bőven tud lenni, bizony.
0: Igen. Na, hogyha ilyen van, nem kell, hogy megírd a hely nevét, nem kell, hogy megírd, de hogy volt-e, csak írd körül, hogy egy influencer mondta azt, hogy ez nagyon jó, vagy ott láttad, hogy ette, itta, nem tudom, tördödödöd, és tök csalódás volt a hely. Ha volt ilyen, 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
15: Van. Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
16: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
15: Tényleg ennyire jó?
16: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
15: 1%? Ez egy valóra vált álom.
16: Cherryfehérvár.hu.
17: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
18: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek.
20: veled tartanak, bárhová is mész.
21: Skoda. A reklám után. Társadalmi célú reklám.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
23: A kormány prioritása az uniós források hazahozatala, világrekordra készülnek a magyar citerások. Kis és szeles időnk lesz sok napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást. Augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Elkészült a Ruhamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az ESZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható holnap. Pontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a NÉBI növényvédelmi igazgatója.
24: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telel, tehát tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
23: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt. Egyelőre ez a magyar rekord. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet. Ütközött össze még a reggeli órákban a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél már félpályán elindult a forgalom, de a torlódás mindkét irányban több kilométeres. Adta hírül az Útinform. Élénk egyébként a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán Herceghalomnál, az M2-es autóúton Dunakeszi környékén, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Mogyorót között. Autópályán, Törökbálint közelében sem. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 39 elmúlt 3 perccel, szóval rengeteg jött. Gyerekek, el sem hiszitek, hogy mennyi jött. Valaki írja, gondolom, hogy ő influencer lehet. Sziasztok, egy ismert és elismert gasztró kiadvány embere felajánlotta, hogy extra pénzért mekkorát ugorhat az étterem feljebb a ranglistán. Ja, nem, akkor ő vendéglátós. Az extra pénzért ugorhat a ranglistán. Tehát, hogy ilyen van. De ez egy másik dolog. Na, azt kérdezzük a hallgatóktól, hogy amikor valaki nagyon-nagyon ajánlotta egy influencer valamelyik helyet, és aztán nagyon nagy csalódás volt, hát Gergely sztoria eszméletlen. Szia Gergely, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt! Na, hát figyú, itt leírtad szépen hosszan, a lényeg az, hogy egy influencer videóját nézted. Mit ajánlott neked?
2: Így van, az influencer videójában azt ajánlotta, hogy próbáljuk ki az ország leghíresebb bécsi borjú szeletjét, ami amúgy szorvosból készült.
1: Melyik ország? Mert tudom, hogy Szlovákiából hívsz. Melyik ország?
2: Szlovákia.
1: Szlovákia a legjobb bécsi borjú szeletjét, ami
2: hát,
1: szarvasból készült.
2: Igen, Szlovákiából, így van.
1: Aha.
2: Így van.
1: Igen, és akkor mi történt? Tetszett a videó?
2: Igen, nagyon tetszett a videó. Mondom, ezt muszáj kipróbálni, egészet nem ettem. Odaérve, mondom, kérném szépen ugyanazt a...
1: Mennyit utaztál, bocsánat, Gergely?
2: 150 kilométert utaztam végette. Mondom, szeretném kipróbálni ezt a szarvasból készült borjú bécsi szeletet. Odaérve azt mondták, hogy oké, és rendben, először kijött a másik tincér, annak mondván azt mondta, hogy ez sajnos nem lehet, már nincs annyi szarvashúsuk, és ezt egyszerű embereknek nem tudják kiszolgálni sajnos.
1: Egyszerű embereknek nem, de influencereknek igen.
2: Influencereknek igen, és esetleg, ha jönnének ilyen komolyabb emberek, akik úgymond öltönyben jelennek meg, vagy nagyobb emberek, nekik bármikor kiszolgálják.
1: Jaj, de rossz!
3: Ezt így bemondta a vendégnek?
2: Ezt így bemondta a vendégnek, igen, és aztán utólag kiderült, hogy ezt engem viszonylag kiszolgálták, csak annyi, hogy sertés korajból szolgálták ki, ami ráadásul papírvékony volt, száraz, úgyhogy egy óriási zsírban tocsogó prézlis húst adtak ki, ami nagyon száraz volt. És ezért utaztam 150 kilométert, és forintban átszámolva fizettem érte 20 ezer forintot.
1: Jézus. Egy adagra?
2: Egy adagra, igen, ami hagymás tört krumplival kínáltak, és kértem még pluszból hozzá uborka salátát, ami szintén nagyon eszletes, ehetetlen volt, úgyhogy óriási csalódás. És ezek után én megfogadtam, hogy soha többet nem követek senkinek a videóját, hanem szépen megyek a saját magam útján, kitapasztalom, hogy hol lehet jókat enni. Úgyhogy...
1: Hát nagyon helyes, Gergely, mert főleg szegény, hát 150 kilométert utaztál egy szarvas bécsiért, és kaptál egy karajt.
3: Az ötek nincs rajta
2: döltöny. Pontosan kaptam egy száraz karajt szégette, igen.
1: Azt a rohadt 20 ezerért. Egy gyönyörű. Gergely, köszi, hogy elmondtad. Szép napot kívánunk neked.
2: Viszont.
1: Köszi, szia.
2: Szia.
3: Nem vette fel a Gergely az öltönyét a szarvashoz. Ez volt a baj.
1: De ez milyen?
4: Én azért még ilyenre nem hallottam. Hogy hogyan öltözöl fel, vagy ki vagy. Szia, és úgy kapsz enni.
3: Be is mondja a pincér az arcodba.
1: Hogy egyszerű embereknek nem, valami ilyesmi volt, igen. Na jó fej ez a srác, ezt gondolom, hogy Szabira írják, és ő fel is vállalja, hogy autodidakta módon sajátította el, és van tapasztalata. De azok, akik csak mert influencerkedni akarnak, és teszik spontán tönkre egy Laci konyháját, ahová sok száz ember járt évek óta, én azokat felrúgnám, mert amatőr senkiháziak, akik egy fakanalat nem fogtak soha, azok minősítik le az olyan ételt, amit ha neki kellene elkészítenie, beletörne a bicskája. Ez a srác frankó, de hány meg hány nyominger van, akik másod miatt hitele romlik. Igen, egyetértek veled egyébként, abban nem, hogy az, aki kóstol, és érdemben kóstolnak meg is kell tudni főznie, ez azért nem így van. Nyilván kell, hogy valamilyen szinten értsen hozzá, de aki nem tudja elkészíteni, attól még lehet egy jó ítész.
3: Igen, most aki autókat próbál, aki autókat tesztel, az sem fogja tudni összerakni azt az autót.
1: Így van, így van. Na jó, YouTube videóban láttam egy tök jó kis éttermet, ahol házias kajákat, menza feelinges fogásokat készítenek, kicsit megreformálva. Hatalmas csalódás volt, amikor egy barátommal elmentünk oda ebédelni, sokkal kisebb adagot kaptunk az újra gondolt töltött paprikából, mint a videóban. Ráadásul ki is hűlt a töltelék, és a menzás változata ezerszer jobban ízlett. És ezt ugye a Szabi is mondta, hogy az a megymártásos marhahús, vagy igen, mi volt? Igen, az a menzakaja, hogy gyűrölt a gyerekkorában, és aztán most meg az ember ilyenekre megy rá. De én is egyébként ezeket a régi menzakajákat, ha jól elkészítem, ma szembe jön, akkor én imádom.
4: Mert előjön a gyerekkorod. Azok az ízek, amiket akkor nem biztos, hogy szívesen.
1: De jól.
4: Igen.
1: De jól, tehát, hogy tényleg most nem olyan rég voltam egy barátomnál is. Főzött vacsit, és azt mondta, hogy zöldbab főzeléket főz, de ez a menza irány, zöldbab főzeléket főz ilyen fokhagymás tarjával. A gyerekek csoda volt. Tehát az íz, na jó, de ő úgy főzte, nem úgy, mint Náncsi néni a konyhában, igen, hanem igen. Ő úgy főzte, hogy tényleg főzni kell az összes íz benne volt, ami a gyerekkorodból ismerős volt, és mégis jól volt megcsinálva.
4: De jó, igen. Én soha nem gondoltam volna, hogy a zöldbab főzelékről úgy lehet beszélni, hogy...
1: Abszolút, abszolút. És hidd el, egy csomó, tehát zöld borsó főzelék is ugyanilyen. Eli vagyok, tartalomgyártó. Egy időben, amikor még nem voltam az, minden influencer a alapozót reklámoztam, most nem mondom a cég nevét. Háromszor próbáltam ki, mert nem akartam elinni, hogy csak nekem nem jön be. Talán az egyik legrosszabb alapozó, ami létezik, ma már egyiknél se látom, mert valóban borzalmas.
3: Na, volt így fogfehérítő cuccokkal, és egy igen. Időben boldog-boldogtalan fogfehérítést reklámozott, aztán kiderült, hogy hát nem is annyira buli.
1: Én szerintem a fogfehérítés az egy totál átverés. Valaha tényleg jelentkezzen, aki fehérítős fogkrémtől fehérebb lett a foga. Én veszem, mint a nem normális.
3: Én is.
1: Tehát, hogy legyen az Colgate, vagy Lakalút, vagy nem tudom mi az, hogy hívják ezeket, Elmex, meg nem tudom. Veszem, és soha már két hét alatt, egy árnyalattal. Semmi. Jelentkezzen az, akinek sima fehérítő fogkrémtől fehérebb lett a foga. Nincs. Hazugság.
3: Én úgy vagyok vele, úgyis posni kell a fogom, ezen nem újjon, engem nem érdekel, milyen bálnabőrrel fehérít.
1: Én is, hát ott van ugyanattól a cégtől, a nem fehérítős, meg a fehérítős, ugyanannyiba kerül, fehérítős veszed. Persze. Igen. De nem fehérebb.
4: Nem. Hát, jó, de hát
1: de akkor miért csinálják ezek?
4: Azért, mert el akarja adni, és te meg elhiszed.
1: Nem hiszem el, ez a lényeg.
4: Hát akkor meg nem mindegy, melyiket használod.
1: Na jó, akkor nem veszem a fehérítőset.
4: És ugyanolyan csalódott leszel.
1: Pontosan ugyanolyan a fogam. Így van.
3: De én adok neki reményt. Például olvasom, hogy mit egy bálna héjas kagylónyállal mindenfélével benne, az majd fehérít.
1: Én egyszer Amerikában a Listerine-nek volt egy fehérítős szájvize, és az esküszöm egy hét múlva fehérebb volt a fogam. Kérdeztem is, hogy valami vadság van-e benne, valami durvaság, amit nálunk nem engednek, mert a tiszai vegyi kombinát már nem gyártja. De,
4: és azt mondták, hogy nincs.
1: De hogy Európában ez nincs. Aha. Tehát Európát, ne vegyétek az itthonit, mert az nem. De az tényleg fehérített.
5: És én meg ugyanígy jártam Amerikában egy fogkrémmel, amit ott vettem kint. És
1: ott tényleg, ott is van egy olyan, igen, ami szintén igen. Működött. Ami nagyon szintén, durva cucc van benne.
5: Pontosan, ami szintén működött, és nem lehet Európában sehol kapni.
3: Olyan cucc van benne, az Európai Unió nem engedi be.
1: Pontosan.
4: Ez így van. Igen.
1: Ez tényleg így van. Hát attól tud fehéríteni.
3: Viszont nem tudjuk, mi az, de fehér.
4: Mi okay. Viszont ráírjuk, és nem fehér.
1: Pontosan, mi ráírjuk, és nem fehér, igen. A férjem szerint mindig Shaken Expresszót kell innunk, ha dohában szállunk át, mert valami youtuber azt mondta. Pedig nem is szeretem már, mint a kávét, üzeni Erika. Oké? Okay? Sziasztok, egy bizonyos párkányi hamburgerezőben jártunk, nagyon hirdette magát, tényleg jól nézett ki a hambi krumplival, akkora volt, mint a videókon, de csalódás volt, mert hidegen kaptuk.
4: Ezt én is olvastam már erről, hogy nagyon nyomják.
1: Ja, te ismered
4: ezt? Hát azért, mert tőlem nincs annyira messze.
1: Ja,
4: és akkor gondoltam én is, hogy
1: átsétálsz.
4: Átsétálok, vagy hát azért sétálni nem, de megyek, és nagyon érdekes, hogy én is beveszem egyébként ez a bármit, amit mondanak. Tehát én is elhiszem addig, amíg nem próbálom ki, hogy most jó vagy nem jó.
1: Egyébként lehet, hogy amikor a youtuber ott van, akkor nagyon kiteszik a lelküket, és tök jót csinálnak.
4: Én is ettől félek.
3: Ez meg a másik, hogy akkor látod, hogy baromira pörögnek, baromi, te meg odamész, és akkor egy két lehorgasztott fejű alkalmazott ott éppen kilök eléd valamit.
1: Igen. Sziasztok, bizony volt ilyen hely. Sok-sok reklám a neten egy új kézműves hamburgeres hálózat kapcsán. Nevét nem említem, mert nem szeretnénk negatív reklámot, gondoltam, nézzük meg. Nos, számomra nem volt semmi extra, ha csak nem, hogy koszos, ételmaradékos volt az asztal az előző vendég után. Én nem megyek többet, Gabesz. Akkor, sziasztok, a kék-sárga bútoráruházban lehetett kapni egy tortát, amire sok-sok éve valaki nagyon esküdött, hogy rengetegszer elmondta, hogy mennyire fantasztikus, így hát vettem. Nem mondtam, hogy sírtam, de inkább a pénzt tettem volna meg a torta helyett. Ezt te ajánlottad a hallgatóknak, Gábor. Továbbra is kitartok mellett, hogy az zseniális.
3: Hát ez ízlések kérdése.
1: Szerintem is ez csupán annyi. Hát lehet, hogy te szereted ezt a vajkrémes, habos-babos tortát, hát én meg attól okádok, de ez, amit ők csinálnak, a svédek, atya úristen. Mit röhögsz?
4: Imádom, amikor egy hallgató beszól neked, tehát hogy elmondja, hogy te ízlésed szörnyű.
1: Nem. Én ezt elfogadom neki, az nem ízlik, ami nekem ízlet.
4: Igen.
1: De ezt csak azt akartam hozzáfűzni, hogy én mai napig tartom magam ahhoz, hogy ez nagyon jó. Uh-huh. De ízlések és pofonok. M0-ás, 46-os kilométerkő az M5-ös irányába. Belső sáv, pitty, puty, 3 kár, plusz yard, lesz cumi, most is van kicsi, vezetek cumi. Köszönöm. Így. Köszönöm. Ez az új nyelvezete az útinformnak.
5: Igen, a kicsi csumi az nekem szólt.
1: Nem, a cumi szólt neked.
5: Nincs meg ez az info, köszi.
1: Nincs meg? Jó. Oké, nézzetek akkor utána. Jövünk vissza, és Horthy Gábor jelentkezik, futballtéma, és most érdekes módon nem külföldre kanyarodunk egyből, hanem maradunk itt Magyarországon, mert 13 év után bajnok lett a Győri Eto. Yes!
4: Óriási öröm minden volt hétvégén.
1: Így van, a Fradi egyeduralmát törték meg, hogy ezt hogyan, ez elmondja majd a Gábor, és hát Lewandowskiról is lesz szó, mert állítólag csillagászati összeget kínáltak neki Szaúd-Arábiában, és a Gyuri úgy tudja, hogy megy is.
3: Bizony, dobbant a Barcelonából, a részleteket meg elmondja a Gábor.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mobilneted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
14: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
17: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
17: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: Elkapta a hantavírust egy romániai férfi. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil. Az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóság szerint az esetnek nincs köze a holland óceánjáron észlelt góchoz. Ott az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedést. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzés igazoltak. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
19: Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt. A cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi a szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Már most telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, Becsés és Pécel környékén, az M1-es autópályán Herceghalomnál, az M2-es autóúton Dunakeszi környékén, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Mogyorót között, illetve az M6-os autópályán Érd térségében és az M7-es autópályán Török Bálint közelében sem. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódtól és a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között is.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra és 10 perc van, jó reggelt, szevasztok, barátaink, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, összeszerem a gondolataimat, van itt egy közlekedési ráckere, az Árpád hídnál dolgozunk, gázvezeték csere. A hídon jelzőlámpák irányítják a forgalmat fél sávban, már most nagy a torlódás, üzeni Jani Varsányból. Tehát, hogy ők ott dolgoznak, és ők csinálják ugyan a dugót, de előre szólnak.
3: Helyes.
0: Helyes, jó. Na, hát alig várom már a holnap reggelt, mert a drága Évi, ez a Facebook oldalon van?
2: Kikerült a Facebookra pár perc, a Lacika kitette azt a képet, ami bemutatja tökéletesen, hogy mi fog történni holnap reggel az Évivel.
0: Egy kukás autó hátulján látom kapaszkodni, szörfözni, mosolyogva, és bele a nap felkeltébe. Ez fog holnap reggel történni, ugye, mert miskolci meghívást kaptál.
1: Így van, holnap reggel Miskolcon.
0: Lelkesebben, kicsi lány.
1: Hurrá, holnap reggel Miskolcon leszek.
2: Tanulsz egy új szakmát holnap.
1: Igen, igen. Igen, egyébként a kukás szakmát fogjuk egyébként itt reggel bemutatni, és én nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, mert hogy elmehetek és kipróbálhatom azt, ami egyébként nagyon sok embernek az álma, hogy állhasson egyszer egy kukásautó mögött. Úgyhogy
0: ez sokunk álma volt gyerekkorunkban, teszem hozzá, de ugye az egész, amikor erről beszéltünk, az úgy adódott, hogy megtudtuk, hogy a miskolci kukások az ovisoknak csináltak egy ilyen
1: mesekönyvet, és abból olvasnak fel nekik, és óriási érdeklődés van irányukban.
0: És egyre nagyobb volt a lelkesedésünk, és akkor az Évit meghívták Miskolcra, a miskolci kukások, hogy gyere, menj egy kört velünk reggel, amikor visszük el a szemetet. Igen, és ez történik holnap reggel.
2: Évi tök bátran beleállt, hogy ő már pedig kipróbál. Ha mi elengedjük, ő megindul. És hát a lehetőségre jött a felkérés is.
0: Jött a felkérés. Na, mesélj, mit fog történni holnap reggel?
1: Reggel adás előtt felveszem a munkát, és gyakorlatilag tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson veszek részt. Azért, hogy ugye elindulhassak, és felállhassak a kukás autó hátára.
0: Nagyjából azt elmondják, hogy amit a Bocsi meg a Gangsta Zori látott a gyerekkorában, hogy egy csik van a srác szájában, miközben kukázik, ez tilos. Már tilos, ugye? 78 óta biztos.
1: Igen, valószínűleg elmondják, hogy ne dohányozok munkaidőben.
0: Igen.
1: Igen, úgyhogy
0: ezeket... Pedig hol máshol, mint a szabadban, nem?
1: Igen, hát ugye ez egy... nem ezeket mondják el, de nem is ez a lényeg. Szóval 6 óra, 8 perc, 10 perc körül én ugye a munkahelyemen leszek, tehát a telepen, amikor ugye a kollégámmal majd megmutatja az új autót, vagy azt az autót, amivel elindulunk.
2: Nagyon jó, tehát már a legelején bele tudunk hallgatni, hogy hol áll az Évi melója éppen.
1: Uh-huh. Így van, aztán elindulunk Komlós tetőre, ez Miskolcnak egy része, olyan 6:30-6:40 körül érünk oda. Ez a Pajtás és Orgona utca környéke. Ez nagyon fontos. Azért mondtam a Komlós tetőt, mert már Lacikával megnéztük, 2 darab Orgona utca van.
0: Tehát ez a Komlós tetői.
1: A Komlós tetői Orgona utca.
2: Tehát aki ott lakik, az alaposan tömje meg a kukákat, mert holnap a Risztov Évi fogja vinni.
0: Egyrészt ugye? Meg a kuka tetejére csokor virágot tehettek.
2: Igen, reggelit. Tehát, igen.
0: Nem, reggelit. Reggelit.
1: Igen, reggelit.
0: Igen. És akkor ilyen XXL-es narancsága zubbonyt vegyél fel, jó, hogy el tud rakni a szendvicseket.
1: Igen, igen. Nektek? Hozzak belőle.
0: Neked, tehát mi itt fogunk tudni reggelizni, nem? Nem, nem.
2: Igen, igen, hát igen. Ott lesznek a Lacikával, ketten nem. Megnézzük, hogy itt
1: kibírom a... ezt a 4 órát, hogy ne egyek.
2: De hát a Komlós tetőjek vendégszeretetét azért nyilván
1: akkor
2: meg kell
1: tapasztalnod.
2: Akkor
1: viszont ott fogok bent ülni, és az autó menjen. Nem.
0: De az is lehet, hogy mit tudom én, az Orgona utca 4-ből valaki kijön, és akkor rántottával kínálja a kukásokat. Évit is, a többieket is, és akkor ez lehet egy ilyen szép kör.
1: Igen. Úgyhogy ott fogunk dolgozni, és a Városháza tér felé megyünk majd visszafele, és az olyan 8 óra 15 körül lesz.
0: Jó, tehát a Pajtás és az Orgona utca, de a Komlós tetői, nem a másik, nagyjából ott leszel te 7 órától, az nagyjából ilyen U-alakú, forgalmas, családi házas övezet.
1: Így van.
0: És akkor ott te viszed a szemetet.
1: Így van. Szedjük össze a szemetet.
0: És bejelentkezel sokszor, tehát egy élő adásban leszünk.
2: Igen, csekkoljuk, melózol-e rendesen.
1: Melózni fogok. Ne se hiszitek, tehát én nem úgy megyek oda, hogy na, megjött az olimpiai bajnok királylány. Nem, ez munkás.
2: Igen, ők se így várnak, igen.
1: Remélem.
0: Szerintem jó lesz. És a mi álmunkat valósított meg Évi. Köszönjük szépen.
1: Szívesen.
0: Jó, holnap reggel, tehát ezzelre számoljatok. Jó, elmondtunk mindent, akkor jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, nem sugaras, jó reggelt, jól vagytok meg minden. Hallom.
0: Köszönjük szépen, remek a hangulat, igen, köszönjük. Na, reméljük, hogy te is rendben vagy. Gábor, hát ez nagyon izgalmas, ami itt történt. Hogy nem külföldi futballal kezdjük, hanem magyar futballal, ugye?
7: Eljött a pillanat. Hosszú időn keresztül ugye csak néztük, és nem beszéltünk róla. Hát most ennek az apropója az, hogy a Ferencváros nem nyert, tehát nem magyar bajnok. Hétszer egymás után megtörtént, és most a Győri Eto közbeavatkozott, egy ponttal előrébb állt a bajnokság végén, amint a Ferencváros, és hát elkeseredett mindenki, mert ugye a Ferencvárosnál más elvárás nincs hazai szinten, mint hogy a bajnoki aranyérem az ő nyakukba kerül.
0: Tehát ez náluk, ez kb. Akkora tragédia, mint hogyha Németországban nem a Bayern lesz a bajnok?
7: Tényleg szépen ez olyan kötelező, mint az átlátszó szélvédő az autóban, vagy a ablak mellé szóló ülés.
0: De hát akkor ez egy nagyon nagy diadal, tehát most szomorkodjanak a ferencvárosiak, de hát ez egy baromi nagy diadal.
7: A győrieknek?
0: Igen.
7: Óriási. Hát ők még nagyon-nagyon régen voltak bajnokok, az tudat tudja már, szóval emlékeznek rá nyilván.
0: És én arra győriek... emlékszem, hogy Kabát Petinek ott volt a búcsú mérkőzése a Győrnél.
7: Na tessék, újabb apropó, ami összecsatlakozik a győri diadalmenettel. 5000-en várták a srácokat, miközben Kisvárdáról buszoztak Győrbe, és azon gondolkodtam, hogy azért a buszvezetőnek nem lehetett könnyű dolga, mert Kisvárda meg Győr az alapvetően is egy hatalmas távolság. Most képzeld el, hogy ezek a fiúk egy picit még ott elkezdtek italozgatni, hát és ugye a természet az mindig szólítja őket, gondolom, hogy 5 méterenként kellett megállni az autópálya mellett. Mert hát... vidámak voltak a fiúk, mutattak is egy képet, ahogy az egyik benzinkúton egy ilyen kis privát partit rendeztek, gondolom az éjszakai műszakosok nagyon örültek neki, hogy ott a fiúk ugrándoznak a gondolák között, és hát jól érezték magukat. Odahaza meg aztán még egyszer mondom, Győrben rengetegen fogadták őket, és ünnepelték a csapatot, és hát... vendégségbe is sokan elutaztak, tehát Kisvárdára is elmentek a győriek, mert hát az volt az utolsó mérkőzés, és azon múlott, hogy bajnok lesz a Győr, vagy nem.
0: Tehát magán ezen a Kisvárda elleni mérkőzésen múlott minden.
7: Így van, így van. Ha ott győz a Győr, akkor megmarad az egypontos előny, és a Ferencvárosnak is győzni kellett. Ha mondjuk döntetlent játszik a Kisvárdán a Győri Eto, akkor a Ferencváros a bajnok, és akkor minden világbéke, akkor minden nagyon jó, akkor zöld az Isten.
0: Hát zöld az Isten, zöld... így is, mert ugye a Győr is zöld-fehér, nem?
1: Igen.
7: Te Évi, te úsztál ott, nem?
1: Hol? Kisvárdán? Győrben. Vagy Győrben? Nem, Győrben nem. Hát úszóversenyen voltam, de...
7: Na,
1: de...
7: Jó.
1: De nem. De egyébként ez óriási dolog, hogy a Győr nyert. Tehát,
0: nagyon.
1: Hogy azért tényleg olyan Ferencváros uralom volt az elmúlt időszakban, és azt mindenki tudja, hogy a nagy csapatot óriási büszkeség megverni. És a Győrben ez is, meg bárki nyert volna a Fradi helyett, ott mindig az van, hogy mindig a Fradit akarják legyőzni.
0: Persze, mindig a Fradit akarják legyőzni. Emlékszem, amikor Gyuriánnál a nagyon-nagyon kis csapatnál voltunk, nem voltunk mi ott, de felhívtuk telefonon, tudod,
2: a
0: magyar kupában a magyar kapusa zseniális volt, és a Fradi életet. A Fradi igen, azért nagyon-nagyon nagy falat, ugyanakkor meg valahol igazságtalannak is tartom, nem látok bele a foci világába, de hát valószínűleg a Fradi kapja a legtöbb pénzt, ugye, és ez nem teljesen igazságos, mert legalább a Bayern München megtermeli magának a sok pénzt, a Fradi meg kapja. Tehát, hogy azért az oké? Okay? Csak úgy kérdezzem.
7: Ő is kap, ugye a nemzetközi kupa szereplés után nagyon sok pénz.
0: Igen, az is igaz, hogy azt is kap, de államilag is, nem? Tehát azért itt államilag eltartott hát, foci csapatokról beszélünk.
7: Igen, főként most az utóbbi időben kicsúszott egy olyan szám, amit ugye a Ferencváros kapott, és hát az nem szerint. A többiekhez képest
0: na,
7: sem.
0: Na, és akkor ennek fényében képest. Meg tök jó, hogy a Győr bajnok.
7: Úgy. Egy Borbély Balázs nevezetű férfi az edzője a Győrnek, aki akkora, én úgy veszem észre a különbséget a két ember között, hogy a Borbély Balázs ő szívvel lélekkel együtt él a csapattal. A Robi Kín, a Ferencvárosnak az edzője, ő is, de valahogy nem olyan nagy százalékkal. Ő is ott mozog az oldalvonal mellett, meg veszekszik a játékvezetővel, játékosokkal, mindenkivel. De a Borbély Balázsnak a kapcsolatát valahogy így kívülállóként bensőségesebbnek ítélem meg a játékosokkal is. Egységesebb volt a Győr. Hát itt a Ferencvárosban ugye a külföldi futballisták, ezek mindegy ilyen primadonnák, és hát nem tudnak egy irányba.
0: Ezt akarom mondani, azért én beszélgetek néha emberekkel a futballvilágában, a magyar futballvilágában is. Az például, hogy egyes csapatok már csak külföldi edzőben gondolkodnak. De tök mindegy, hogy szarab, csak legyen legalább ír, vagy spanyol, vagy mit tudom én milyen, vagy akár szerb. A másik csapatok, lásd, ugye vélhetően akkor a Győr, akiknek gondolom kevesebb a pénz, meg más a gondolkodás, ők szívvel lélekkel állnak az egészhez. Tehát egy másik dolog. Profi az egyik, tényleg ilyen üzleti gondolkodású, de sokszor már tényleg túl van tolva az, hogy most nekünk mindenképpen egy szerb edző kell, mert az mit a jobban hangzik, hogy Brobrdovics a neve, és nem Kovács, vagy Borbély, vagy...
7: Így van. Igen, egyébként pedig tehetséges magyar edzők pont rendelkezésre állnak, mert ott van ugye Bódog Tamás, a Nyíregyházának a vezetőedzője, aki hát azt hagyják, hogy bent tartotta a Nyírségnek a büszke csapatát, de még előre is ment, és a Ferencvárost el is kapták még hazai pályán, úgyhogy hát emiatt nem örülnek annyira a Bódog Tamás nemének az Üllői úton. De még egyszer mondom, ez, hogy beleájulnak ugye kézilabdában, az a spanyol edzők, azok olyanok, hogy ha már elájulnak a spanyol, akkor az már csak jó edző lehet, nem biztos.
0: Egyáltalán most nem a kézilabdáról beszélünk, vagy a fociról?
7: Kézilabdáról beszélek, és a futballban is a spanyol edzőknek. Szóval most már nem annyira...
0: Na de akik spanyol edzők voltak a kézilabdában, azért azok valakik voltak. A futballban a spanyol edzők, akik Magyarországon dolgoznak, azokat szerintem ott a ilyen, hogy hívják ezt a buldozerrel, tolták ide?
7: Homlokrakodóval. Tehát Diósgyőrben például konkrétan meg is kergették a játékosokkal együtt, és ott különböző ígéretekkel hajkurázták a futballistákat. Ott is volt spanyol edző, videó volt spanyol edző. Jó, mondjuk a Debrecenben is most egy spanyol edző vitte csúcsra a csapatot, tehát annyira nem lehet rájuk szórni. Egyébként, ami kicsit visszatérve a kézilabdára, ez a spanyol vonulat, mint hogyha kezdene halványulni, úgyhogy most már valami új után kellene nézni, már vége annak az érának, úgyhogy meg kellene kezdeni gondolkodni azon is. Na mindegy, Győrben meg ugye most az itt a kérdés, hogy mi lesz Robi Kín sorsa, és amit...
0: Győrben Robi Kín sorsa?
7: Bocsánat,
0: na, Fradinál, igen.
7: Fradinál, igen, köszönöm, hogy szóltál. Szóval a Ferencvárosnál Robi Kín tette egy érdekes nyilatkozatot, hogy bár neki még ugye jó a szerződése, de most meglátja, hogy milyen helyzet alakul majd ki, milyen gazdasági kondícióval tudnak dolgozni. Ha más spanyol edzőknél tartunk, Pep Guardiola adhatja Manchester City-t. Lelép attól a csapattól, amellyel rengeteg sikert ért el, nagyon sok...
0: És miért? Hova költött. Megy?
7: Én úgy gondolom, hogy az olasz válogatottat megkínálták. Emlékeztek, volt egy olyan is, hogy a felesége cirkuszolt vele, ott akarta hagyni az asszonyság, amikor aláírt még egy újabb szerződést Angliában. A felesége ultimátumot adott neki, arról még pletykált is, hosszú időn keresztül pletykált a világ sajtó, hogy külön levette a jegygyűrűjét, asszonka hazaköltözött, elege van Angliából, Mary Poppinsból, az esőből is, a pudingból, és hogy Pep megmarad. Mary
0: Poppins, eső és puding, de szép. Szép, hogy néha külföldiek sommáznak egy országot, tehát hogy gondolhatod, hogy rólunk mit mondanak, gondolj be, Mary Poppins, eső és mi volt puding.
7: És, erős pista, gulyásleves, mi van még?
0: Erős Pistát csak mi ismerjük, a külföldiek nem ismerik.
7: Hát amikor kapnak, azért emlékeznek rá egy pár napig.
0: Ez Erős Pista nem tartom olyan erősnek, de legyen így, hát azért menjen a Duna Pandába, ott majd adok egy pár chili szószt. Na jól van. Gáborom, mi van Levával, Lewandowskival?
7: Úr, ne is mondjátok, attól nagyon leesett az arcom. Lewandowski elbúcsúzott a Barcelonától, ugye bajnoki címet hozott össze, az utóbbi időben már mellékelte őt Hansi Flick, bármennyire is jó spanok, bármennyire is jól futballozik a lengyel ember, és egyszer csak bejelentette, hogy hát ő elmegy Arábiába. Évi 90 millió dollárt fog keresni.
1: De szép össze.
0: Évi mennyit?
7: 90. Évi 90 millió. 90 millió dollár, úgy, hogy ő már hosszú időn keresztül a profi futballban él, és Uli Hoeneß megjegyezte Lewandowski-t azon túl, hogy rengeteg sikert hozott neki a Bayern Münchenhez, azt mondja, ő még ilyet nem tapasztalt, Robert Lewandowski

0: Még jó magasan áll, de már az érkezés, tehát a landolás már várható.
1: Aha.
0: Még egyszer utoljára azt a kis sütyőt megtömi, aztán lesz, ami lesz.
1: Igen, de Leva ott tart-e? Ez a kérdés.
0: Hát nézd, ő neki nem olyan kényelmes volt a helyzet a Barcelonában. Már nem kapta meg azt a tekintélyt, mint korábban. Ugye ő Bundesliga gólkirály volt, rengeteg címet összehozott, ahol megfordult, és a Barcelona is nagyon sokat köszönhet neki, és egyszer csak nem volt kezdő. Hát erre ugye a másik legenda, a fucking legend, Mappé megfogta magát, azt akkor kiment az öltözőből. Lewandowski vállalta ezt. Lewandowski lojális volt a Barcelonához, és most, mivel érezte, hogy már nem ő a jövőkép, ezért választott egy olyan utat, hogy elmehetne veretni magát Angliába, de mindenki lerúgná még a szemöldökét, és elmehetne máshova. Arábia kényelmes, kicsit meleg, jó a fizetés, asszonka is ott majd aerobikozhat, nagyon csinos a felesége, két lánya született Lewandowskinak, és ők együtt így jogáznak. Szóval, hogy ez jó lesz neki, nincs ezzel sem probléma. És most már szerintem ő is kezd kiiratkozni lassacskán, nem a... Hát az Al-Hilalnál Karim Benzemával fog együtt játszani.
1: Aha. Wow. Na jó, hát figyelemmel nézzük, én csak arra emlékszem, hogy bárhonnan elment Lewandowski, azt sajnálták. Tehát az mindig egy nagyon nagy veszteség volt.
0: Hát most is sírt a stadion. Uh-huh. Most is sírt a stadion, elbúcsúzott még egyébként a spanyol labdarúgástól még egy fantasztikus karakter, Antoine Griezmann. Oh. Tudjátok, ez a kicsi fiú, én sírtam, amikor néztem a sorozatot, elküldték mindenhonnan, mondták, hogy hát akkora vagy, mint macska hason, menj, nem érdekelsz minket. Aztán a világ legjobb futballistája lett, csak szegény, amióta futballozik, sehol nem nyert bajnoki címet. Mert amikor az Atletico Madrid bajnok lett, akkor nem volt a csapattagja. Aztán átigazolt a Barcelonához, ahol nem lett bajnok, aztán visszaigazolt az Atletico Madridhoz, ahol megint nem lett bajnok. Szóval szerencsétlen fickó, egy nagyon zseniális futballista, egy nagyon kedélyes, szerethető karakter, olyan családapa, három kislánya mind három különböző évben ugyanazon a napon született. Hát micsoda mértékegység kell ehhez, bocsi?
1: Hát ezt még én sem tudnám, igazad van.
0: Nem mind tudom. A három kislánya pár év különbség, azt hiszem egy vagy két év különbség, másodperc pontosan ugyanazon a napon született.
1: Évi, most miért rázod a fejed? Ez tud lenni, ez bioritmus, az ovuláció is, az nagyon-nagyon tud ugyanaz lenni. Tehát például grízi, lehet, hogy belegrízelte magát be a helyzetbe, bár bocsánat.
2: Akkor nem, volt nem, szünet.
1: És az asszonynak az ovulációja meg pontosan mindig ugyanakkor percre. Pontosan, és akkor ugye a grízi meg ugye, hogy ő, tehát hogy érted, amit mondok?
2: Abszolút.
1: Simán kijöhet.
2: Simán. Benne van.
0: De mindenféleképpen tudatosság látható benne, és hát, hogy így alakult ki a história, hát ez egy csodálatos, mert rögtön lehetne menni ugye különböző intézetek élére, hogy Griezmann úr, egy kicsit tervezzen már nekünk is valamit, legyen szíves, üssön már össze egy programot.
1: Nézd, amíg te eladod most nekünk Griezmannt egy spermabanknak, mi inkább kiszállnánk ebből a témából. Gáborom, ölelünk, köszönjük szépen, szép napot, hamarosan találkozunk.
0: Túl mélyre mentem?
1: Mire mentél?
2: Mélyre.
1: Nem, megállítottam.
0: Jó, a következőt még bocsi, az Évinek a holnap reggeli kukás történetéhez annyit, amikor én vittem a gyerekeket az óvodába, és megérkezett a kukásautó, az óvodában megállt az élet. Az összes kisgyerek a fejét beszorította a rács közé, és bámulták a sárgodulását. Hát, az mágia.
1: Ez így van, az mágia, ez abszolút így van.
0: És utána úgy kellett a gyerekeknek a homlokát kiütögetni a vasrács közé, mert annyira szorosan nézték, tehát annyira beledugták a fejüket a kerítésbe, hogy nem tudtak megmozdulni, nyilván ez túlzás. Tehát megállt az élet. Amikor én is a gyerekeket etettem otthon, Cumi kiesett, és mindenki talpon állva nézte az asztalról, hogy mit csinál a kukás bácsi. Évi, holnap nagy lesz a népszerűséget.
2: Ez lesz az Orgona utcában.
1: Nagy lesz, így van. Köszönjük szépen, szia Gábor! Szia! Horti Gábor! Na, mit üzenek itt nekünk? Azt, hogy a kukás témához szólnék, ha lehet, amikor csak tehetem, készítek nekik reggelit. Télen forró teával, nyáron hideg üdítővel nagyon örülnek neki, üzeni Ancsa.
3: De jó fej vagy.
1: Nagyon. Igen, nem is hallottam még ilyenről. És a Kisvárdáról azt, hogy nagyon mellékes, de kisvárdai vagyok, és ott dolgoztam a stadion építésén. Jöttek a szaniteresek berakni a WC-t. Kiderült, hogy nincsen lefolyó. Nem építették be. Jaj, hirtelen szedjük fel a parkoló térkövet, lefektetni a szennyvízelvezetőt. Erre átvágták az összes villanykábelt. Ez, jó ezeket tudni, ezek olyan nem Hungarian folklór.
3: Vannak fordulatok egy-egyen építkezésen.
2: Ez tipikus, tehát ezen senki ne lepődjön meg.
1: Ja, na jó, köszönjük szépen ezt is. A mai nap legjobb pillanatai következnek. Évi, mi volt?
2: Egy kínai házaspár azzal dobta fel a lakodalmat, hogy

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:50 üzenik, hogy sziasztok, olyan jó volt hallani, hogy nem csak a Fradi pályánál volt lefolyó bekötési probléma, üdv Feri.
2: Igen.
1: Úristen.
2: Ne aggódj.
1: Ne építsünk gyors vasutat, szerintem mégsem.
2: Sok ilyen van. Van, ahol az ajtót úgy szerelik rá, hogy a WC-re nyílik, és nem tudsz bemenni a WC-re, és ezek például nagyon friss.
1: Sportlétesítményekben. Na, a másik gyerekként odaengedtek a kukások a kukásautóhoz, hogy meghúzhassam a kart, amivel felemeltem a kukát. Á, egy élmény volt, Laca Biáról.
2: Hát, de nagyon várom, hogy lesz-e ilyen.
1: Jó, biztos, hogy lesz. Figyelj, engedjenek, ne engedd, hogy, hogy te csak utazzál.
2: Persze. Olyan legyek, mint te, tehát ilyen határozott, és mindent csinálj.
1: Persze.
3: Mi azt egyeztettük, hogy ott meló lesz, tehát mindenfélét csinálsz, igen.
2: Igen, de szerintem már nem kar van, hanem gomb. De nyomgatom össze-vissza.
1: Hát mindegy, hát tanuld meg az eszközt.
2: Hát mindenféleképpen ez jó lesz majd. Jó.
1: Oké, na, majd elmondjuk még az útvonalat 10 óra előtt, hogy merre lesz Évi holnap Miskolcon, de most a mai nap legjobb pillanatai következnek.
2: Egy kínai házaspár azzal dobta fel a lakodalmat, hogy egy pankrációt szervezett a násztánc helyett. És elgondolkodtunk azon, hogy mi milyen szabályokat hoznánk házasság előtt, és az hogyan játszanánk le.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Anett, vegyél példát egy kínai párról. Tegnap olvastunk róluk, képzeljétek el, ők nagyjából két fillérből csináltak egy óriási sót az esküvőjükön, mert az ő költségkeretükben, ellentétben Anettékkal nem fértek bele táncosok, meg drága zenekar, meg pompa, és ők úgy döntöttek, hogy ők, mint házaspár, egy birkózó meccsel, saját birkózó meccsel fogják szórakoztatni a közönséget, mert egyébként a pasi hivatásos pankrátor, tehát ezt tudni kell, hogy ő ért hozzá, és akkor az az ötlet jött, hogy aki nyer, az örökre mentesül a házi munka alól.
3: Wow, még tétje is volt, nem is kicsi egyébként.
2: Óriási.
3: Ez egy nagy felajánlás.
1: Így van. Na hát a vőlegény, képzeljétek el, hát hogy, másképp mondom, az asszony győzött. Egy olyan dobással, láttuk is, az elkapta a fotós, tehát repül a csávó, egy olyan dobással, hogy ihaj, tehát hogy ugye ez elég
2: abszolút
1: rendes.
2: Egyébként így, hát egy ilyen alulról a vállát megfogta, és hát ilyen másfél, vagy egy méter magasról ledobta.
3: Lábai a levegőbe, ideig hallatszik, ahogy huppan a csávó.
1: Pontosan, a nász nép halál boldog, mindenki igen. Telefonjával filmezi az esemény.
2: És mindenki mosolyog, látjátok?
1: És mindenki mosolyog, tehát ez óriási, így van. Na jó, a vőlegény bevallotta, hogy ő hagyta magát. Mert azt mondja, ő nem tudta volna elviselni, hogy a felesége csináljon mindent otthon.
3: Ó, én pedig már azt hittem, hogy ilyen pankrátor, hogy egyből lenyomta az asszony egy kis oktatás után. De ez így helyes. Nyilván úr akart lenni, és én azt gondolnám, hogy ha a feleség nagyon szereti ebből adódóan a feleségét.
1: Így van.
3: Ha a felesége is ennyire szereti őt, akkor valószínűleg azt fogja majd mondani otthon, hogy nem, drágám, azért mindent nem te csinálsz, együtt csináljuk, nem? Nem logikus?
1: Nem. De nem?
2: Nem logikus. Megnyertük, megnyerted, vigyed.
1: Igen, ez a sportolói szemlélet. Élet, amit hozott magával Éva.
3: Éva.
2: Ne!
3: Éva, tökéletes katona, elintézte.
1: Éva a minisztériumból.
2: Melyik minisztérium?
1: Sportminisztérium.
2: Igen.
1: A sportminisztériumból Éva. Szóval ő, igen. Na jó, a lényeg az, hogy ezt itt most szépen letisztázták az ő közös életük előtt, de szerintem egy csomó olyan dolog van, amit egyébként tök jó, hogyha a párok letisztáznak. Már jó előre, hogy ez hogy lesz, nem? Tehát, hogy például Gyuri, amikor te együtt vagy egy nővel,
3: aha,
1: akkor te azt nem tudod még, hogy ő a feleséged lesz-e vagy sem. Ugye azt nem lehet tudni az elején.
3: Nem, mindig így futunk neki, aztán ez valahogy általában kisiklik.
1: Így van, tehát te feleségként tekintesz rá, és szépen leépíted őt.
3: Igen, fogynak a pontok a végére, igen.
1: Így van. Tehát maximális pontszámmal indul a hölgy, és aztán gyakorlatilag, mint egy ilyen virágból a szirmokat így tépkedett ki, és akkor a végén már csak az poros korong marad.
3: Igen, és hát ez elhervadt. Sajnos. Olyan szép volt az elején, de...
1: Tudja egyébként, amikor kitépkedsz egyet szirmot, hogy az ki van tépve?
3: Megint egy szirom mínusz iszok.
1: De nem terrorizálod ezzel, hanem egyszer csak...
3: Nem, adok hozzá hangot, egy ilyen... Ebből tudja, hogy egy megint bukó.
1: Na jó, gyerekek, itt ugye beszéljük végül, hogy milyen pontokon lehetnek vitás dolgok. Kötelességek, jogok, ugye? Milyen arányban osztozunk a költségeken? Ezt érdemes-e letisztázni jó előre?
2: Ez szerintem nagyon fontos.
3: Nagyon. Nagyon. Ha komolyan tervezünk valakivel, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb. Igen.
1: Jó. Ki az, aki hajlandó harcba szállni azért, szó szerinti harcban lehet az birkózás bármi, hogy ne kelljen a anyagilag beszállni a házasságba.
2: Én. Azonnal. Jó.
1: Érdemes-e tisztázni a szexuális mennyiséget?
2: Abszolút.
3: Én nagyon megbeszélős típus vagy, úgy látom.
2: Igen, én szeretném tisztázni, ne érjenek meglepetések.
3: Igen, ez fontos. Ez nem nekünk is fontos. Lehet, hogy fontosabb, igen, mint ez az anyagi osztozás.
1: Én azt gondolom, hogy fontos maga a téma, de az, hogy mennyiséget előre megbeszélni, hát hogyan? Hogy mennyi jár?
3: Ez változik.
1: És akkor, hogyha nem adja, akkor elveszed?
3: Nem, mi nem az a kultúra vagyunk.
2: Elveszem.
1: Én jelvesz.
2: Ami jár, azt jár.
1: Azt tanulhat. Oké, na ezért jó, hogy beszélünk erről. Szóval, hogy ezt a mennyiséget, ezt letisztázzuk, ezt ne felejtsük el, hogy minden kapcsolatban is ugye van egyfajta hervadása ennek a lelkesedésnek, szexuális lelkesedésnek.
3: Akkor mit csinálsz?
1: Az évek során, akkor mit csinálsz, amikor be van írva a nem tudom, heti hét?
2: Akkor mondom, hogy be van írva. És ami jár, az jár. Szedd össze magad.
1: Igen, csak ez szerintem egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet, mert nem lehet számon kérni, nem lehet azt mondani, hogy itt van leírva, kicsikém, akkor gyerünk.
2: Hát szóval, hogy... SMS-t küldenék. Kezdünk.
3: Ha itt vagy, ha nem kezdünk.
1: Azért mondom, hogy a minisztériumból jött. Jó, na jó. Gyerekek, akkor itt vannak ezek a sarkalatos témák. Mondjuk az összes ilyen pontban, tehát szexlóvé takarítás, ugye ez volt a
3: fő pontok.
1: Igen. Évi, ha te győzni akarnál, és egy ilyen sporteseményen mérhetnéd össze az erődet, melyik harcnemet választanád? Tehát itt lehet judó, skander, box, tehát amit gondolsz, melyiket választanád a győzelmed érdekében?
2: Hát, box, judo, ez a kettő.
1: Egyszerre?
2: Hát,
3: ahogy ilyen.
1: Hajlandó vagy a szexér, a gyerekér és a lóvér ütni, rugni, dobni a leendő férjedet.
2: Nézd, egy iponnal zárnám. Ugye az a gyakorlatilag kiütéses győzelem. K.O. bármi. Aha. Tehát, hogy ezeket megpróbál. Nézd, azért nagy a tét. Ez azért egy életre szóló történet.
1: Mind a három kategóriában indulnál aznap?
2: Szerintem mehetne. Hát most érted, a szex az abszolút kiütés, a lóvé kiütés. Takarításnál lehet, hogy engedném, hogy nyerjen, és akkor vállaltam valamit a kapcsolatban.
3: Tehát ebben a férjednek nem is lenne beleszólása, hogy milyen küzdelem zajlik, ott meg lenne csapva és kész.
2: Nézd, szerintem tudja, hogy kivel állsz
1: szemben. Én nagyon kíváncsi volt, hogy Évi mennyire akar korrekt lenni, érted?
2: De a takarítás bevállalom. Nézd, és akkor marad.
1: De hogy más Gáspár egyébként milyen testalkatú, csak kíváncsi vagyok.
2: Jó.
1: Tehát, hogy erős.
2: Én szerintem igen.
1: De meg, tehát ki tudnád ütni?
2: Hát egyébként nem, tehát nem kapnék tőle egy pofont, mert valószínűleg egy hétig egy irányba mennék.
1: Jó, nem tudom elképzelni, de, hogy jó, hát akkor de, ne érted, hogy olyan.
2: De bevállalnám, tehát lehet, hogy van gyenge pontja. Megkeresném. Tehát nem ott viszont nem lennék a fair play szabályainak a megtestesítője. Tehát ott úgy...
3: Székláb meg minden, ami van.
2: Minden. Ahol érem, ott puffan.
1: Így, gyerekek, ez már egy kocsmai lesz. Gyuri, te egy korrekt csávú vagy. Ugyanakkor nagyon anyagias. Tehát, ugye a közös életetek teljes költségvetése a tét.
3: Aha.
1: És a sport, amit közösen választottál a pároddal, az az MMA.
3: Aha, tehát álló és földharc. Okay.
1: Álló és földharc, és egy ilyen ráccsal, tehát egy ilyen rácsban. És ugye puszta kéz.
3: Puszta kéz.
1: Hát ne. Vagy esetleg az a bütykös bőrkesztyű.
3: Az nagyon durva lenne úgy, legyen rendes kesztyű.
1: Nem rendes kesztyű.
3: Nem?
1: Bütykös bőrkesztyű.
3: Én nem merem úgy megütni puszta kéz.
1: Pedig ezt azért mondom, tehát de ő is üthet téged.
3: Aha.
1: Na, és MMA-zol, és a csaj is rendesen felkészült, ő is járt a Bárdosi Sanyihoz, és a harmadik menetben vagy, és úgy látod a pontozó bíróknál, hogy a csajá nyerésre, a te csajod.
3: Tényleg?
1: Igen. És akkor egyszer csak, mintha lelassulna a világ, mintha lassított felvételt látnál.
3: Elfogyott a levegő, aha.
1: És elfogyott a levegő, és látod, hogy a csajodnak a két keze lemegy a védekezés, és egy pontosan olyan szögben vagy, abban a pillanatban, amikor egyébként már felhúztad az öklöd, hogy teljesen tisztán el tudod találni az állát vagy a halántékát.
3: Beférne egy ilyen headshot. Bim.
1: Igen. Aha. Hogy zárulna a mérkőzés?
3: Fú, de nehéz kérdés. Úgy bunyózik, mint az Évi? Tehát, hogy így jön rám, ahogy ő az előbb leírta?
1: Nyerni
3: hogy...
1: akar, mint ha nem volna másnap. Tehát ő nagyon akar nyerni. Hát pontozása is jól áll.
3: Hát akkor figyelj, egy kis álcsúcsos be kell vigyek. Egy kis első álcsúcsos.
1: De ilyen apró kis őzike álcsúcsos?
3: Olyat.
1: Vagy egy ilyen mamutosat?
3: Nem mamutosat. Egy olyan őzike álcsúcsosat, hogy elszédüljön egy kicsit. És akkor
1: elszédüljön, vagy feküdjön akár napokig.
3: Nem, csak elszédüljön, nem akarom nagyon. És akkor mondom neki, maradj len, kicsi, maradj len. Elég volt ennyi, maradj len. És akkor így csinálom, nem akarnám így balról-jobbról megsorozni, ezt nem.
1: Az se, hogy amikor már fekszik, még rátérdelsz és ütöd a földön.
3: Nem, azt sem. De én már nem az Évi vagyok, ez sem.
2: De a tét az óriás.
1: Igen, tudom, a tét az óriás.
3: De így is meg tudnám nyerni, szerintem egy picike álcsúcsossal.
1: Győzikéset?
3: Kis őzike megállítást. Ilyen finoman.
1: Na jó, Anett, tegyük fel, ugye eljegyzési parti van, jó?
2: Jó.
1: És a tét az ebben a versenyben, hogy egyáltalán el leszel-e véve?
2: Ne is mond.
1: És ugye, tehát, hogy ha nyersz, lesz esküvő, ha nem nyersz, akkor éltek tovább, ahogy most éltek, és soha többé ez a kérdés, ez nem vetődik fel.
3: Ajaj, hát itt nem lesz elég az őzike álcsúcsot.
1: De nem, ez nagyon-nagyon humánus. Sima sörvirsli verseny a Csabi ellen.
2: Na, de rendes vagy. Két virslit, ha meg tudok enni. Jó, de az a tét, hogy egyáltalán eljegyezzem.
1: Így van, így van. Jó. Mit csinálnál, hogyha látod, hogy a Csabi baromira bírja, tele van már és neked hánynod kell lassan, de még nem, és nyúlnál-e tisztességtelen eszközökhöz, volna-e bármilyen taktikád, el tudnál-e virslit úgy tüntetni, hogy ne lássuk.
2: Persze. Nyilván felkészülnék. Én láttam ilyen videókat, tehát akik nagyon sokat esznek, folyamatosan iszták a vizet, nem csak a sört, meg a virslit, hanem vizet is isznak, és akkor az a...
1: De még sörre, még vizet is iszol?
2: Igen.
1: Te bátor
2: igen,
1: vagy.
3: Most nagyon elveszi ám a teret ott bent.
2: Tehát, hogy de jobban, tehát tudom, hidd el, hogy ez beválna. Vagy még van egy másik taktikám, hogy elrejteném a ruhámba, tehát úgy csinálnám. Aha.
3: Tehát így lejteni. Így
1: ja, oldalról, tudod, amikor igen, oldalról lehet nézni igen, csak az Anettet, és hogy a szája igen, mellett aha, letolja igen, a virslit.
3: Mutat, hogy így lejteni dekoltásba.
1: És akkor beheti a dekoltásba.
2: Igen, és akkor ott gyűjteném.
1: És akkor így kijössz egy döntetlenre, jó. Akkor van egy döntetlen sörvirsli verseny, mert akkor Csabi azt mondja, hogy jó van, akkor viszont boxoljunk az igazságért. Tehát megittatok 13 sört, 13 virslit.
3: Ebből bunyó lesz.
1: És igen, ebből bunyó lesz, és felálltok, és akkor jön az adok-kapok, és elkezdtek boxolni. És azt veszed észre, hogy hirtelen kapsz egy ilyen bordás álcsúcs halánték kombót, tehát hogy Csabi nagyon komolyan gondolja.
3: 13 sor után Csabi nagyon komolyan gondolja.
1: Így van, és megszólal a gong, és szünet van, és bemész a sarokba, ahol Évi áll melletted is, és ő az, aki ő a kócsod.
2: Ó, de jó. Na jó, hát akkor szerintem te fel tudnál így engem turbózni arra, hogy visszamenjek, mert valószínűleg nem sok erőm lenne.
1: Hát nézd, Évi, látod, hogy Csabi ezt meg akarja nyerni. Tehát ő...
2: Hát,
3: Anettben meg van vagy 10 virsli, meg 13 sör. Meg
1: Csabi van is. Csak a Csabi most csépel.
3: Bordás álcsúcsos halánték.
2: Igen, tehát hogy nyilván hát, össze
1: ugye megdöbbensz, te is azon, meg Anett is megdöbben, hogy a Csabi olyan komolyan, tehát bordával kezdi, Anett összegyökken, érted, álcsúcs, halánték, mindent.
2: Igen.
1: Tehát, hogy,
2: igen, én azt csinálnám először...
1: Amit a Starbucksban látunk a nagyoktól.
2: Igen, én azt csinálnám, hogy legyezném az Anettet, és azt mondanám, figyelj rám, nagy a tét! A Csabi, nem láttad, mit csinál? De megütött! Ne baj, visszaütünk, keményen! Ő is nyerni akar, de ne hagyd magad, az esküvőd a tét! És akkor Anettnek kezdjétek így elkezdene a szeme így...
1: Bevérzeni.
3: Piros babát itt a Terminátornak, ez a lényeg.
2: És nem is látom Anetten, hogy elkezd hinni majd. Hidd el, meg tudod verni, az esküvő a
3: csak
2: tét.
3: Csak az orromat töröld meg igen, hozzá.
1: Tegyük fel, meg is nyered.
2: Igen.
1: Tudnál-e így leélni egy életet azzal, aki téged szarrá akart verni?
2: Nem. Ott hagynám a francba. Majdnem más szót mondom.
1: Olyan, megnyered a mérkőzés, és mégis elállnál az esküvőt?
2: Biztos, mondanám az életet.
1: Azért, mert egy hármas kombót bevitt?
2: Igen. Biztos, hogy elhagynám. De először,
1: ez nem fair,
2: először megverném. De már megverted.
1: Értem.
2: Jó. És utána mondanám az Évinek, hogy na menjünk vissza vásárhelyre. Persze.
3: Hát jó, hát kaptál egy párat, nem baj, összekevered Pestet vásárolni.
2: 13 sor után.
1: És akkor véres szemedre bevisz az Évi mellé, nem te vezetsz, gondolom.
2: Nem, az edző viszi.
1: Az edző viszi is.
3: Évi, mozog a fogam.
2: Várjál, kiütöm.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 7 perc múlva, Évi, hiányozni fogsz reggel.
2: Köszönöm.
1: Igen, mert Évi megy Miskolcra, és hát ugye tudjátok, hogy most itt egy ilyen kukás műszakot fog végigtolni, ami drága Évi, de nem azért, hanem azért, mert egyszerűen annyira adta magát a téma egyikből a másikba, gyerekkori álmok, és aztán jött ez a könyv, amit a miskolci kukások a gyerekeknek írtak, az óvodásoknak, és egyszer csak ott találtuk magunkat, hogy Évinek van kedve, és a miskolciak meg szívesen fogadják.
3: Így van, rácsaptak a lehetőségre, és innentől nem volt visszaút.
1: Nem volt visszaút, és elő van készítve az egész, tehát szeretettel fogadnak téged reggel. Adásban lesz minden egyébként, tehát Facebookon még élőben is közvetítjük a képi lényegét, de hát nyilván hangban itt a rádióban, és kezdesz 3-6 között már a telephelyen lesz egy eligazítás, az semmi közünk, azt csinálják vele, tehát beöltöztetnek.
3: Szondáztatnak ilyenek.
2: Igen, szondáztatnak.
1: Na. Igen, az is lesz?
2: Igen, hát...
3: De azért én mondtam, hogy készüljenek azért, inkább igen.
2: Miről beszélsz?
1: De semmi, hát akkor abba adjad a tütüt 8:30 este, és akkor még jó lesz
2: akkor
1: a reggel.
2: Jó leszek? Igen. Jó. Nehéz lesz.
1: Nehéz lesz, de meg a Lacikával leszel, meg mit tudom én.
2: Tudom, egy, igen.
1: Na jó, szóval, hogy holnap, tehát valaki üzeni, hogy Évi Scaniával dolgozzál. Tehát ez olyan, persze, kiraknak 8 autót, és Évi választ.
2: Hát remélem, választhatok.
1: Na, szóval Miskolcon, méghozzá Komlos tető kerületében, ott fogtok ti szemetet elszállítani nyilván. Ugye?
2: Így van, a Pajtás és Orgona utcában leszünk majd, olyan 7 óra körül érünk oda, és akkor ott fogjuk összeszedni a szemetet.
1: Na, mindig kikapcsolunk Évihez, és hogyha ti ott a Pajtás Orgona utca környékén laktok, akkor tényleg Évi mindennek örül. Egy csokor virágnak a kuka tetején, egy rántottának a kuka tetején.
3: Kikészít a szemendek, csodákra képes ilyenkor.
1: Így van, és szóval örülni fog nektek, és nyilvánvalóan a kollégádat is meg akarjuk ismerni, akivel ugye még ketten szörföztök az
2: igen,
1: autón.
2: Igen, ketten szörfözünk. Mm-hmm. Igen, nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy válogattak a kollégák közül, hogy ki lesz holnap
3: felem. Viszel némi kis ajándékot is, hogyha valakivel összefutsz a hallgatók közül például.
2: Így van, viszek bocsizacsit, hogy velem legyél.
1: Jó, nem lesz annyi, mint amennyien meg fogják szeretgetni Évit, de mindegy is. Szóval 7 óra körül ott lesz az Évi, ahol mondta, és aztán a Városháztér érintésével kb. 8 felé ér vissza a telephelyre, ugye?
2: Így 8-8-15 között, így végig megyünk a városon, és úgy érünk vissza, és utána ürítjük a autót.
1: És akkor ez most, tehát holnap van ugye szerda, ez a szerda, ez a műanyag hulladék összeszedése?
2: Azt
1: vagy
2: írták,
1: mi ez?
2: Igen, azt mondták, hogy szelektív, ugye a könyv is arról szól, hogy hogyan kell a szemetet gyűjteni, és szelektív műanyagokat fogunk majd állítólag ezt írták összeszedni. Uh-huh. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hogy működik ott.
1: Oké. Okay. Jó, Évi, hát sok sikert. Jó utat, lesz. Minden.
2: Igen, próbáljátok ki ezt az egy napot nélkülem, és megtudjátok a hiányomat.
1: Igen, igen, igen. Ezen nem lesz, dolgoztam, nem dolgoztam egy pár évet nélküled.
3: Én is nagyon nehéz lesz visszaemlékezni februárra, amikor még nem volt itt. Olyan sokat kell törnöm a fejem.
1: Na, Zseli üzeni Évinek jó munkát holnapra, köszönöm. Mert lógós lesz. Ezt a kifejezést kisfiútól tudtam, hogy így hívják a kukásokat, akik hátul állnak, lógós. Aztán Beszarás McLaren és összes videója alatt görög zene megy. Amúgy szuper a kert, gratula, üzeni Gabesz, aki megnézte a McLarenes kertes videóit.
3: Ja, de McLarenes nagy görög most már.
1: Igen. És Bordás álcsúcs halánték kombót bevinni, mert nagy a tét, vörös szemmel nézze jól, megverni, azt kész. Faldoktor tanult tőlünk párkapcsati tanácsokat. Jó, nagyon vigyázz magadra, üzeni Erzsi, Évi, szóval...
2: Vigyázok magamra, igen. Mert vissza kell jönnöm, tartanom kell itt a frontot.
1: Na jó, ez egy nagy kaland lesz, most látjuk, nagyon hogy Vágó Piros már beállt. Igen, tök piros beállt, a feje. Igen. Jó piros a feje. Akkor itt a retro logó
3: akkor
1: olyan.
3: Beállt, akkor beállt. Abszolút.
1: Hátulról piros a feje.
3: Jó, van. Jó.
1: Igen. Na, szóval, ő érkezik, fogadjátok szeretettel, Évi indul ma Miskolcra.
2: Így van.
1: Ott is alszol, Lacikával egy szobában, két szobában?
2: Külön. Nem? Külön.
3: Azt mondták, külön. Hogy lett két szoba?
2: Hát én Lacika se rajongott volna, hogyha egy szobában alszunk, nem?
3: Legyen ez egy nagy csapatépítés kettőtök között.
2: De már mondtam Lacikának, hogyha van kedve, este vacsorázunk Miskolcon, de azt mondta, nem tudja, mikor érkezik.
3: Kéreti magát.
2: Nem, ezt mondtad.
3: Kéreti magát.
4: Kérdezhet, hogy mikor érkezem, mert hogy vacsorázzunk együtt, és igen. Mondtam, hogy nem tudom, hogy mikorra kell menni, meg ott mit kell még csinálni előtte.
2: Jó, figyeljetek, itt na, ez a párkapcsolati probléma.
4: Igen. Úgyhogy kérlek szépen egy kicsit, ne úgy meséld a dolgokat, hogy nem voltak.
3: Kéreti még magát a Lacika.
1: Gyere, na jó, gyerekek, ez ebből a randiból úgy látunk semmit. Holnap reggel találkozunk Évi Miskolcon, mi itt a stúdióban reggel 6.08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, szeres bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
10: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
12: Én a műzlibe kérem, anya.
13: Itt a narancsleven, drágám.
14: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
12: Igen.
14: Akkor a tejemmel iszom meg.
13: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
11: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Lejár holnap az ESZIA bevallás határideje, az illegális gyümölcsárusokra vadásznak. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetéről. A kormányfő elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz. Az esetek nagy többségében a köztársasági elnök az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és az akkor igazságügyi miniszter Varga Judit sem támogatta annak teljesítését. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. Magyar Péter az elnöki hivatalban lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalára is felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Elkészült a ruhamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva, a NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható holnap. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
17: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
16: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkül az északi a szél, 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is hasonló idő vár majd ránk, akár 27 fok is lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: 10 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát jó zenék társaságában. A jazz meg azzal, a Pet Shop Boys-szal is érkezem, az LGT klasszikusával, és indulunk az Ultravox-szal.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallottam Bocsiéknál, hogy Jani Varsányból bejelentkezett, a Ráckevei Árpád hídnál dolgoznak. Nekem pedig Ladás Laci írt az elmúlt percekben. Szia Piros, Tamás kollégával tárcsázunk. Még jó pár sor van hátra, de várjuk a jó zenéket. Minden traktorosnak kitartást kívánok. Hát most csodálatos idő van mondjuk ilyen szempontból bármilyen kinti tevékenységhez. Bár tudom, ti egy fülkében ültök, de jó munkát kívánok. A Neoton Família 220 felett slágere is érkezik majd. Az Opusszal is folytatom, most pedig már is Gloria Estefanad lendületet.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A helyzet megint az, hogy itt a fővárosban, illetve a környékén, meg úgy általában a Dunántúlon kellemes napsütéses időben van részünk, és északkeleten még ott vannak a felhők, sőt, ahogy elnézem a térképet, vannak helyek, ahol még most is esik az eső, amire ugye nagy szükségünk volt, szóval tulajdonképpen ezt annyira nem bánjuk. De az biztos, hogy a következő napokban érkezik majd a meleg, a jó idő, a napsütés olyannyira, hogy pünköst hétvégére már nyárias melegben lesz részünk, és nagyon oda kell majd figyelnünk a bőrünk védelmére. Addig viszont jó munkát kívánok mindenkinek, a Noxal, illetve Eddie Grant-tel folytatjuk

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utakon bizony most is kialakulhatnak váratlan helyzetek, úgyhogy már is beszámolunk róla, illetve erre biztatom hallgatóinkat is, hogyha bármi ilyesmit észlelnek, akkor írjanak nekünk bátran a 0620-22-22-122-n. Most éppen az a helyzet, hogy az M1-esen Győr elkerülő szakaszán bontják a terelést, a 136-os kilométernél mind a két irányban csak egy sáv járható, hosszabbodott menetidővel kell számolni. Nálunk pedig azzal, hogy érkezik majd a Modern Talking, a Sherry Sherry Lady-vel, a Backstreet Boys, az I Want It That Way-jel,

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már ki is néztem egy-egy kedvencemet a következő órából, már is mutatom, melyek ezek. Például Justin Timberlake dala. Can't Stop the Feeling. Vagy itt lesz Madonnával a Material Girl is. Ezekkel is színesítem ezt a kedd délelőttöt a Retro Rádióban. Tartsanak velem 11 után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Kikerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben, ez derült ki az aktánkból. Keresik az új James Bondot, sok napsütés várható ma, és csak néhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetről. A kormányfő elmondta, hogy a dokumentumokból az derül ki, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit nem támogatta azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ennek ellenére Novák Katalin volt köztársasági elnök, mégis kegyelmet adott neki. Ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt zárták le az ügyet. További részleteket egyelőre nem lehet tudni, ezért a miniszterelnök felszólította Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos elnöki hivatalban lévő dokumentumokat. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap az NKA kifizetéseit. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy átnézik a korábbi kifizetéseket és letiltják a jogszerűtlen utalásokat. Hozzátette azt is, hogy a bent ragadt pénzeket ezután ki fogják majd fizetni. A Nemzeti Kulturális Alap többek között művészeket, könyvtárakat, könyvkiadókat, fesztiválokat és zenei produkciókat támogat. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás egyébként már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Elsőként Sean Connery volt James Bond a filmvásznon, aztán Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthat brit titkos ügynökként. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdvözlet a Retro Rádió hallgatóinak, Vágó Piros vagyok, és már is folytatjuk majd egyrészt az imént mutatott dalokkal, de itt lesz majd Charlie-val, a mindenki valakié, az FL65 Blue-ja, és indulunk akkor Madonnával, Soul and Material Girl.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Élők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt folytatjuk a zenei kínálatot egy olyan felvétellel, ami lavinaszerűen elindított nagyon sok mindent. Arról nem beszélve, hogy nyilván a zenei stílusban is az élére állt ennek a műfajnak, de aztán a videoklip technikájától kezdve a viseletig, az öltözékig nagyon sok minden meghatározó. MC Hammer, You Can't Touch This felvételében mindjárt ez szól, de akkor, ha már kértem, közlekedési infókat kaptunk is sofőr Krisztiántól az M3-asról, ahol Gödöllő és Mogyoród között sávelhúzással Budapest felé aszfaltoznak a 20-as és 26-os kilométerek között. Krisztián óvatosságra int, mert hogy tegnap is történt sajnos egy közutas baleset, úgyhogy mindenki óvatosan vezessen ezen a környéken is. Mi pedig akkor az előbb említett MC Hammer dal mellett azért folytatjuk Pinkkel. Itt lesz majd Ákos és Dézir lesz is a Voyage-Voyage-zsal. Most viszont indítom a You Can't Touch This. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az ideg folyamán egyik kedvenc énekesnőmmé vált Pink, aki az erőteljes hangokon kívül nagyon is tud lágy lenni, és nagyon is tud meghatóan, igazán szívből énekelni, és talán pont ezért lett az egyik kedvencem. Időről időre pedig a közösségi oldalak feldobnak különböző videókat. Nemrégen találkoztam egyel, amiben az édesapjával, James-szel énekelt közösen. Ez mondjuk egy jó régi felvétel volt, legalább 20 éves. De belebotlottam nemrégiben egy másik, egy igencsak friss és aktuális videóba, ezen pedig a lányával, Willow-val énekeltek egy duettet. Igazán megható volt, az ember még így el is pityeregte magát. És folytatjuk akkor egy olyan előadóval, aki egyrészt a napokban ünnepelte a születésnapját, másrészt pedig hihetetlenül egyedi és nagyon sok zenei műfajban alkotott maradandót, Mike Oldfield. Tőle szól most a Shadow on the Wall a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Reggel óta akárhányszor kimegyek a szerkesztőségbe, valami kis morgás vagy feszültség úgy érezhető. Van, aki azt mondja, hogy nem aludtam jól, van, aki ráfogja a frontra, hogy ezért mondjuk fáj a feje, vagy erre a melegedésre. Tehát indokot találunk éppenséggel, de szeretni valót most azt látom, hogy kevesebbet ebben a keddi napban, pedig ugye biztos, hogy van benne. Én például hetek óta minden reggel, amikor jövök be, akkor gyönyörködöm egy lila virágban az aszfalton, abszolút az alsó rakpart kövei között a semmiből nőtt ki ez a virág, és minden reggel megnézem, hogy még mindig ott van, állja a sarat, a vihart, a napsütést, vagy éppenséggel az óriási szelet, és akkor ettől már is egy kicsit szerethetőbbé válik ez a nap is. De kíváncsiak vagyunk, hogy hallgatóinknak mi a szerethető ebben a keddi napban, hiszen még oly messze van a hosszú hétvége. Meséljenek nekünk, mi pedig akkor folytatjuk egy csokorra való zenével. A Laidback indítja a sort a Bakermannel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kapjuk hallgatóinktól az üzenetet, hogy kinek mitől szerethető ez a keddi nap, például a zenéinktől is. Úgyhogy folytatjuk is a Shy Guys-zal. Szól majd tőlük a Hello, és meghallgatjuk a Ten Sharp You felvételét is. Csak hogy adjunk egy kicsit a romantikának is. Délután tehát ezekkel a slágerekkel folytatom a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Holnapig rendelkezhetünk az adónk 1+1%-áról, egyelőre nem támadja meg újra iránt az Egyesült Államok, sok napsütés várható ma és 23 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még több százezren nem rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, erre holnap éjfélig van még lehetőség. A határidő betartása pedig fontos, mert a késve küldött felajánlások érvénytelenek lesznek, erre hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság azt közölte, hogy eddig már több mint 1 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, amit a legkönnyebben online az ESZIA felületén lehet megtenni. Tavaly több mint 1.800.000-re rendelkeztek az 1+1%-okról, így több mint 20 milliárd forinttal segít tették az egyházakat és a civil szervezeteket. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
12: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínegek.
11: krémmel töltött ostyákat mond ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Összesen 15 féle terméket vettek le a polcokról, mindegyik a Caramel Choco Kft. Édessége, és az a gond velük, hogy határérték feletti glutént tartalmaznak. Ezért a hatóság arra kérte a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy ne fogyasszanak ezekből a termékekből. Az érintett édességek listáját és fotóját a Népik oldalán lehet megnézni. Donald Trump elhalasztotta az újabb katonai támadást Irán ellen. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére tette ezt, erről írt a közösségi oldalán. A posztja szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy egy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak és a Közel-Kelet minden államának elfogadható lesz, és amely magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Kicsit változékony az idő, nekünk pedig változatosak a zenéink. Én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délmúlt 4 perccel. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és érkezik már is a Queen slágere, a Kind of Magic.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Épp az imént láttam az egyik barátnőmnek a posztját, aki azt írta, hogy már régóta álmodott arról, hogy egy reggel úgy kávézik majd, hogy a Balatont látja a lábai előtt, és hogy ma ez megvalósult, és hogy ez micsoda öröm számára, és hogy igenis kell álmodnunk, és kell hinnünk is az álmainkban, és milyen igaza van. Egy picit kapcsolódik is egyébként ehhez a mai kérdésünk, de mondjuk lehet, hogy távolabbról, mert azt kérdeztük ma a hallgatóinktól, hogy kinek mi az öröm, milyen örömet talál ebben a keddi napban, és nagyon szeretem hallgatóink válaszait. Azt írta például Éva, én ma egy szuper szemüveg szalomban egy csodaszép fényre sötétedő szemüveget csináltattam, szinte fillérekért. Úgy örülök, ez ma az én örömöm. Hát egy jó szemüveg, ráadásul, hogyha teljesítő azokat a feltételeket, amik számodra fontosak, az hatalmas öröm, nem csak arra a napra. Én ugye a zenékkel tudok mindenképpen hozzájárulni hallgatóink jókedvéhez, Michel Telóval, az Ice Ucsipegúval is folytatjuk, de szóljon most a Ten Sharp-al, a You, a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink üzeneteit olvasva még szerethetőbbé vált ez a kedv. Ez volt a kérdésünk ma. Szia Piros, a fiam sikeres vizsgát tett Kresszből. Már megérte a kedv. Juhu, akkor én is gratulálok neki. Vagy aláírás nélkül érkezett ez az üzenet. Szia, a mai nappal elkezdődött az egyhetes szabadságom. Kikapcsoltam a fűtést, nyírom a füvet a napsütésben. Szerintem ennyi elég, hogy szeressem ezt a keddet. Hajaj, hát ez nagyon jól hangzik, úgyhogy hajrá neked. Ehhez még mi hozzá tudunk járulni. Jó kis muzsikával, ami még jobban feldobja a hangulatot, akár fűnyíráshoz is. Whitney Houstonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vannak hallgatóink, akiknek a kapcsolatuk az, ami feldobja ezt a keddi napot. Legyen szó egy frissről, vagy legyen szó egy már régebb óta működőről. Sanyi például ezt írta: szia Piros, nekem a legszerethetőbb egy hölgy, Zsuzsa. 5 hónapja ismerem. A kapcsolatunk ugyan hol fent, hol lent, de nélküle az életem semmi lenne. Üdv, Sanyi, szuper a műsor, mint mindig. Köszönjük szépen, hát akkor kívánom, hogy legyen sok fentben részetek. És érkezett egy másik Iréntől: a férjem Attila ma 70 éves, nagy a készülődés, ha tudsz, küldj neki, légy szíves, egy jó rock számot. Köszönöm szépen az üzenetet, amivel folytatom, nem feltétlenül a rock kategória. Mambo No. 5, Lou Begával, de táncosnak táncos, és itt van Tina Turnerrel, a Private Dancer a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd mindjárt a Bikinivel és a Legyek jó slágerrel. És meghallgatjuk a Bee Gees-t is a Stayin' Alive-val. Tartsanak velünk és meséljenek közben, mitől is olyan jó ez a mai keddi nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Gili.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: A Sándor Palota átadja a kegyelmi ügyiratait a kormánynak. Osztrák mozdonyokkal lesz pontosabb a MÁV. Napos, enyhe, többnyire száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átadja a kormánynak a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. A közleményükben azt írják, hogy hivatalos megkeresés esetén készek segíteni a dokumentumokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma szólította Felsúlyok Tamás köztársasági elnököt arra, hogy hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy aktáit. Abból ugyanis kiderülhet, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök miért adott kegyelmet K. Endrének annak ellenére, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem javasolta ezt. Az ezt bizonyító iratokat ma hozták nyilvánosságra. Már készül a MÁV a nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az Oktatási Hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
10: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat.
9: Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, 1 óra után 4 perccel Vágó Piros vagyok, és délután 2-ig leszünk együtt, amikor is érkezik majd a Sunrise Avenue, a Hollywood Hills-zel, az Ergo, a Létezemmel, és indítom már is Phil Collins slágerét.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztük ma hallgatóinktól, hogy kit mi dob fel ezen a keddi napon. Ó, és kapjuk az üzeneteket SMS falunkra, Facebook oldalunkra is. Tom például ezt írta: szép napot, boldog keddet, én meló után megyek egy török étterembe, pótszüli napozunk a cimbivel. Akkor utólag is boldog szülinapot, és érezzétek jól magatokat. Szili pedig ezt írta: szia piros, ma végre el tudtam vinni a haveromat dokihoz. Egy apró műtétre lesz szüksége, de végre sikerült őt rávenni. Hurrá! Hát meghiszem, hogy ez neked is öröm, és gratulálok, hogy ezt megtetted. Folytatjuk akkor megint csak örömöt adó slágerekkel is, például a Bee Gees-szel, a Stayin' Alive-val, ugye a szombatesti lázból, de induljunk a Five-val, az Everybody Get Up-pal.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 8:30, és ugyan messze van még a hosszú hétvége, de talán pont ezért is kérdeztük a hallgatóinkat, hogy mi az, ami ezen a keddi napon feldobja őket, és nagyon jó válaszokat is kapunk. De ha már itt tartunk a hosszú hétvégénél, akkor ugye ezzel kapcsolatban van fontos figyelmeztetés. Egyrészt ugye nem mindenkinek hosszú hétvége, tehát simán lehet, hogy dolgozni kell valamelyik napon vagy napokon, de az biztos, hogy a boltok pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn, tehát május 24-én és május 25-én zárva lesznek. Kivételek ugye mindig akadnak, ezek a kisebb boltok, benzinkutakon, stb. Ezt már tudják hallgatóink, azért nem árt ezzel a fejjel gondolkodni majd a heti intézendők kapcsán. Nálunk viszont szépen összeállt a menet délután 2-ig, hogy milyen zeneszámokkal szórakoztatom a Retro Rádió hallgatóit. Hamarosan Berecki Zoltánt halljuk, most viszont jöjjön a Dire Straits.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jöjjön még egy csokorra való hallgatóink üzeneteiből, ki minek örül ezen a keddi napon. Ezt írta nekünk Rita: szia Piros, az én mai kedden palántázással telik. A férjem által 2 hónapja gondosan nevelt paprika és paradicsom palántákat ültettem ki végre a kertbe. Szép napot mindenkinek, Rita. És nagyon érdekes, hogy néhány perc különbséggel érkezett a következő üzenet. Az eső után palánta ültetés volt tegnap is és ma is. Borsó, bab, hagyma, 60 palánta, paradicsom, paprika, zeller, cukkini, azt hiszem elég. Köszönöm szépen a zenéket, Zsebrádió szól a kertben. Szép napot kívánok mindenkinek, és jó egészséget. Aláírás nélkül érkezett, de nagyon köszönöm, és hát ezek szerint akkor igen, a végre jó idő előcsalta a hobbi kertészeket, meg a kevésbé hobbi kertészeket is a kertbe. Jó munkát mindenkinek, a folytatásban jöjjön az Erasure, az Always-zel, és most German Jacksonnal, Piazzadórával folytatjuk.

0: ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jöjjön még egy üzenet hallgatóinktól arra a kérdésre, hogy ki minek örül ezen a keddi napon. Szia Piros, ma vagyunk 47 éves házasok, útban Wellness Hotelbe a gyerekeink ajándéka. Puszi Gyöngyitől, szép keddet mindenkinek, érezzétek nagyon jól magatokat. És jöjjön még egy apró megjegyzés, ne hagyjuk, hogy más elrontsa az örömünket. Sajnos vannak, akik nem tudnak örülni más örömének, mert hogy a saját életükben sem találnak igazi örömet, és ugye ráadásul a közösségi felületeken egy picit szabadabban nyilvánítanak véleményt, de mi próbáljuk megtartani magunknak a saját kis csodáinkat. Töltsék kellemesen a kedd délutánt a mindig mosolygós Dénes Tamással, én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, depressziós az egyetemisták többsége, egész héten napos időnk lesz, de gyenge esők bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Nincsenek jól az egyetemisták és főiskolások. 40%-uk küzd depresszióra utaló tünetekkel, és ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez derült ki egy friss magyar tanulmányból. Eszerint a fiatalok a szorongásuk enyhítésére gyakran használják a közösségi médiát, pedig az tovább súlyosbíthatja a problémáikat, azért mert ők annak a generációnak a tagjai, akiknek a személyiség fejlődését már egészen fiatal korukban is befolyásolták a közösségi oldalak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba, vagyis az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőzködő őzgidákat és fészekaljakat. Ezt mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
14: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítség a területet felmérjük, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
13: Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, uraim, ugye tudják, fontos nap van, hiszen Ivó és Milán napja van, ez egy fontos Ivó nap. Ezt

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Egyetlen egy SMS kedvéért még lezárom azt, amit Piros itt elkezdett, ugye, hogy mi az, ami biztosan az örömöt okozza ma. Szia Piros, ma végre kifizettem a jelzálogom utolsó 2 évét. Enyém a házam, 18 év után másként alszom már. Jupi, jupi, írja hallgatónk. Annak csak egyébként napsütést írt, meg sok minden más is érkezett. Én most ezzel le is zárom ezt a sztorit, viszont megnyitok egy újabbat, már csak azért is, mert itt hogy rácsaptak az ivó napra. Nem tudom, egyébként tudják-e, de maga az ivó egy germán eredetű név, tiszafaj jelentése, vagy tiszafából készült i, a szláv nyelvekben pedig az ivó ugye az Ivánnak a becézése. Na hát nálunk viszont egy kicsit más a jelentése, ugye uraim, ugye? Ugye? Kérdezem én itt böcsülettel, de majd este iszunk rá. Most viszont, hogy legyen mire, én nagyon jó zenéket adok a folytatásban is. Nagy slágerek jönnek, Presser Gábor, aki a hétvégi hősünk lesz, a Rozsdás szöggel lesz itt, előtte egy kis Abba diszkó, mindezek előtt pedig a Scootertől egy szokatlan dal, a Break It Up itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt Taylor Dane-nel és Stevie Wonderrel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz. 3:43, az M0-ás autóút keleti szektorában, Gyál közelében szalakorlátot javítanak a 34-es kilométernél, a korlátozás megszűnt, a torlódás nagyon lassan oszlik fel. M7-es, Balaton felé Zamárdi környékén történt baleset, az autópálya érintett oldalát lezárták, a rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső szántól Siófok nyugat csomópontban letereli a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél a Balaton-Endrédi csomópontban tudnak, és még egy hírem van, az 54-es úton Kecskemét külterületén kigyulladt egy kamion a 4-es kilométernél, itt félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban Stevie Wonder és a 85-ös In Square Circle című albumának legnagyobb sikere, Part-Time Lover következzék, amelynek az az érdekessége, hogy a rengeteg number one sikere után ez volt a mindeddig utolsó number one dala Stevie Wondernek. Ezt játszom most itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádiósofőr Krisztián jelezte, hogy Egerben nagy a torlódás a Kistályai úton a Sas utca felé, és torlódás van a 25-ös út Vörösmarty szakaszán mind a két irányban a pláza környékén. Köszi az infót, menjünk is tovább, hiszen rengeteg nagy sláger vár még ránk a következő órában. Többek között hozom a Magna Cum Laude első kiugró nagy sikerét. A 80-as éveket pedig ezúttal a Modern Talking fogja képviselni még hozzá. Egy piszok nagy sikerrel jön a Brother Louie. És hozok még rengeteg nagy slágert, nagy sikert a folytatásban is, tartsanak velem itt a Retro Rádióban ezen a keddi délutánon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Egyre több minden derülhet ki a kegyelmi ügyről. Krumpliba rejtett mobilokat találtak a budapesti börtönben. Sok napsütés várható ma, de bárhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök a mai sajtótájékoztatóján 5 dokumentumot mutatott be, amelyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt lezárták az ügyet. A kormányfő ezért azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat. Erre később a Sándor Palota úgy reagált, hogy ha hivatalos megkeresést kapnak, akkor készek átadni az ügy aktáit a kormánynak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
14: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más ugrak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
13: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is a kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke. Ez derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A burgonyákat valószínűleg a kerítésen dobták át, és összesen 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon volt bennük. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Idén eddig 167 alkalommal találtak tiltott mobilokat a hazai börtönökben, bár ez soknak tűnik, a számuk mégis csökkent az elmúlt évekhez képest. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Itt valaki SMS-ben név nélkül csak annyit kérdez, ivónapi slágerek? Hát lesz, természetesen, mondjuk a Szájjel Kismadár, vagy Hathaway What is Love, és talán még a vidéki sanzon is ide sorolható a mikrofonnál. Dénás Tamás.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál, Dénes Tamás, és hát vannak pillanatok, amikor az ember szeretne átjutni valahova, de nem fog benni. Ilyenről számol be most Jani Dunavarsányból, mert hogy mi van lezárva? Segíts nekem, szia!
1: Szevasztom, Mikám, a Árpád híd nincs lezárva, csak félig lámpát jelzik a áthaladást.
0: Várjál, ez nem a budapesti Árpád híd?
1: Nem, Ráckevei átvány. Bocsánat, az azt elfelejtettem mondani, de Ráckeve.
0: Így van, tehát Ráckevén az Árpád híd holnap lesz lezárva, vagy mikor?
1: Nincs lezárva, a lámpát jelzik az áthaladást félsávban.
0: Félsávban lehet átmenni, mert hogy mi történt?
1: Gázvezeték cserélés, karbantartás.
0: Ah, oké, karbantartás. Oké, Ráckevén akkor az Árpád híd most kevésbé járható, illetve lehet csak egy kicsivel hosszabb menetidővel. Jó, nem tudod, meddig tart?
1: Hol a délutánig 4-5 óra.
0: Akkor 24 órán keresztül lesz ez.
1: Az minimum, igen.
0: Minimum. Jani, köszönöm, akkor neked szól Hedo és a What is Love a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Köszönöm, szervasz.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Mindjárt Mike Oldfield-el és a Moonlight Shadow-val folytatom a Magna Cum Laude előtt, de gyorsan még előtte közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:44, a mikrofonnál Dénes Tamás. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassult a forgalom. Aki teheti, személyautóval válassza a 61-es kilométernél az átterelt sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 46 perc van, és egy szomorú hírrel kell folytatnom. Váratlanul ma délelőtt elhunyt Pepe, azaz Scherer Péter Jászai Mari díjas színész, az Árvízúra Színházi Társulat tagja, a Bárka Színház alapítója, Krétakor művésze, és még sorolhatnám, talán a legtöbben azért Jancsó Miklós filmjének Pepéjeként emlékezhettek rá, Mucsi Zoltánnal alakított Feledhetetlent, de szerepelt a Kontrollban, az Argóban, a Magyar Vándorban, a Made in Hungáriában, és még sorolhatnám, meg rengeteg sorozatban. Scherer Péter mindössze 64 esztendős volt. Nálunk a folytatásban viszont most érkezik a Magna Cum Laude és a Vidéki Sanzon, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és látom az SMS falon, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit megütött Scherer Péter halálhíre, aki nem régen egyébként még mellettünk ivott kávét az egyik újlipótvárosi kávézóban. Mi azonban most menjünk tovább, hiszen rengeteg nagy sláger a folytatásban is itt a retro rádióban. Hozom például az egykori Color sikert, a Félteleket, Aucsillával és Szolnoki Péterrel. Itt vagy velem, tudom és érzem. És a nyáron a Magyarországra látogató Rick Astley is itt fog nálunk énekelni. És hozok még tucatnyi nagy slágert a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: ifja Fekete László. Édesapja Fekete László válogatott futbolista volt, és az Újpest játékosaként az 5 magyar ezüstcipős egyike. Laci is focizott nagyon sokáig, manapság pedig az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány elnökeként hallássérült, beszédfogyatékos gyerekek számára biztosít olyan feltételeket a sportoláshoz, amit megkapnak egészséges társaik is. Ráadásul az ő csapatából kerül ki majd az a néhány srác, akik a BL döntő labdaszedői lesznek jövő héten szombaton itt Budapesten. Ifja Fekete Lászlóval várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen. Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
12: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A reklám után társadalmi célú reklám.
18: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
17: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
19: Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, már keresik, hogy ki legyen az új James Bond. Egész héten marad a napos idő, de gyenge esők is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2.200.000 bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5.600.000 tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Két helyettese is lesz a miniszterelnöknek. Magyar Péter ma Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert nevezte ki miniszterelnök helyettessé. A kormányfő azt közölte, hogy a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és a másik helyettese, Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lennének akadályoztatva. Már készül a MÁVA nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról. Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. Eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe, többek között Sean Connery-t, Roger Moore-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthattuk már James Bondként. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután, 4 órán pedig itt a Retro Rádióban nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket, tényleg a klasszikus retro nevektől, hiszen érkezik hamarosan a V-motorok, vagy éppen Kim Carnes, a mikrofonnál Dénes Tamás. A kezdés már is az olasz Ricky

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és valamit Brad Pitt nagyon elcsinált, mert hogy a gyerekei egymás után tagadják meg méghozzá, úgyhogy a nevét már nem használják. A legfrissebb, legalábbis ebből a szempontból az, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie nevelt lánya, Zahara Jolie Pitt a hétvégén átvette diplomáját, és a ceremónián, amikor felolvasták a nevét, akkor azt mondták, hogy Zahara Marley Jolie, azaz Angelina Jolie nevét használta, pedig korábban Jolie Pitt néven szerepelt egyébként, de most már ő a sok gyerek közül szám szerint a negyedik, aki nem használja édesapja nevét, aki megtagadta gyakorlatilag így apukáját. Hát nem tudom, mi lesz ennek a vége, de egy kétségtelen, ott valami nagyon-nagyon nem stimmel. Na jó, mindenre csak azért is az édes harmónia következik. Én a Bilav nagy sikere Kim Carnes és az Aucilla Szolnoki Péter duó előtt itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Kylie Minogue-gal vagy éppen a Honeybee-tel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 16 óra 38 percet mutat az óra. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassult a forgalom. Fontos tudni, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolatfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható, onnan a külső sávra terelik a forgalmat, és mindössze egyetlen sáv használható az M1-esen. Műszaki hibás autó vesztegel az M7-es autópályán a Köröshegyi Völgyhíd Letenye felé vezető oldalán. A műszaki mentés idejére a 121-es kilométernél lezárták a külső sávot. Még egy hírem van, 6-os főút Pécs külterületén két személyautó ütközött, a 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Legnagyobb sláger egy retro rádió, másfél perccel járunk, 3-4-5 után Rick Astley érkezik, és a Never Gonna Give You Up, ez volt az első nagy sikere, rögtön 5 hetet töltött a londoni sikerlista élén. A videoklipet kapaszkodjanak, a mai napig 1 milliárd 700 millióan látták. Én most a dalt játszom,

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, itt az Útinform jelezte, hogy a 6-os főúton Pécs külterületén, ahol karambol volt a 193-as kilométernél, változatlanul félpályán halad a forgalom. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is piszok nagy sikerek, nagy slágerek, többek között az Exotic Trabantja. Vagy Prince Ital Joe és Marky Mark nagy duettje, a Happy People. És még rengeteg nagy sztár, nagy sláger a folytatásban is, így kedden délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes LOR kávékapszulák, az 1 kg-os 20%-os magyar tejföl és egyes Varta Long Life elemek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy Cherryt.
9: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
8: Tényleg ennyire jó?
9: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
8: 1%? Ez egy valóra vált álom.
9: Cherryfehérvár.hu.
10: Olajcsere, kezdje a bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
16: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
17: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
18: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
18: Társadalmi célú reklámot hallottak.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Meghalt Scherer Péter színművész. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy néhány aktáját. IC kocsikkal erősít a MÁV nyárra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argo, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palotta közölte, ha hivatalos megkeresést kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Halálos áldozatai is vannak a Kína déli és középső részét sújtó áradásnak. Legalább 18-an vesztették életüket a heves esőzések okozta természeti katasztrófában. Kuangxi tartományban történt a legsúlyosabb baleset. Egy mezőgazdasági munkásokat szállító jármű a megáradt folyóba zuhant. Ugyanebben a régióban tegnap földrengés volt, szintén halálos áldozatokkal. Nagy rész derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Erős a teherforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között, emiatt szakaszos torlódásra kell számítani, több helyen is lelassul a forgalom, írja az Útinform. Fontos tudni, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolatfélfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható. Onnan a külső sávra terelik a forgalmat, és csak egy sávon lehet haladni. Műszaki hibás autó vesztegel az M7-esen a Kőröshegyi Völgyhíd Letenye felé vezető oldalán. A műszaki mentés idejére a 121-es kilométernél lezárták a külső sávot. A 6-os főúton Pécs külterületén két személyautó karambolozott, a 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A Viment Eszter is jelezte, hogy a hétvégén már igazi koranyári idő lesz, akár 28 fokos hőmérséklettel. Hát ez vár rá.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, megkérdeztük orvos meteorológusunkat, hogy mi újság, hiszen egyre javul az idő, a hétvégén már szinte nyár lesz. Hát ehhez képest azt írja, hogy az élénkülő erősödő északi szél mellett azért gyenge hidegfronti hatással lehet holnapra számolni. A napsütés ismételt előtérbe kerülésével a fokozódó ultraibolya sugárzás bír jelentős orvos meteorológiai jelentőséggel, amellett, hogy a napnak tartósan kitett bőrfelületek öregedése fokozódik, az ultraibolya sugárzás megnöveli a bőrrák kialakulásának a kockázatát, úgyhogy vigyázzanak, figyeljenek, azért bizony ilyenkor már erős az UV sugárzás, érdemes hosszú ujjú inget hordani, vagy akár be is kenni magunkat. A gyakran élénk szél hatására gyorsan nő a levegő pollen koncentrációja, így az allergiás tünetek erősödésével is lehet holnap számolni. Nálunk pedig a folytatásban egy Trabanttal, Whitney Houston olimpiai dalával és mindezek előtt a Right Said Fred nagy sikerével. Ne dumálj, inkább csókolj, én pedig tartom magam ehhez a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön az AHA és a Take a Meet a Retro Rádióban, most viszont gyorsan közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46. A sofőr Krisztián jelezte, hogy Eger és Keresen között 6 darab őzet számolt meg az út mentén, a szőlős szélén tessék vigyázni erre. Ati pedig azt írja, már fél órája áll az M1-es a főváros felé mind a két sávban. Hát az útinformer azt írja, hogy az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak az M1-esen Budapest felé. Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassul, megáll a forgalom. Fontos tudni, hogy a személyautóval az átterelt sáv burkolatfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható. Onnan a külső sávra terelik a forgalmat, egyetlen sávjárató, valószínűleg ez az oka az átcsorgásnak. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval is válassza a külső sávot, és legkésőbb Tatabánya óváros csomópontban hajtson le az autópályáról. Hír még, hogy a 6-os főúton Pécs külterületén két személyautó ütközött, a 193-as kilométernél félpályán halad most a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és az imént bejött hozzám Abaházi Csabi, aki jelezte, hogy a 8 órakor kezdődő Abaházi Presszó legelején Scherer Péterre emlékszik, aki többször is vendége volt a Presszónak, egy picit felidéz régi adásokból Scherer Péter halála ügyén. Aztán persze utána már ifja Fekete László lesz majd a műsor vendége. Mindez este 8-tól itt a Retro Rádióban. A folytatásban nálunk indul a 2 órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön a legelején Michael Jacksonnal. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: ifja Fekete László. Édesapja Fekete László válogatott futbolista volt, és az Újpest játékosaként az 5 magyar ezüstcipős egyike. Laci is focizott nagyon sokáig, manapság pedig az Ezüstcipő Focisuli Alapítvány elnökeként hallássérült, beszédfogyatékos gyerekek számára biztosít olyan feltételeket a sportoláshoz, amit megkapnak egészséges társaik is. Ráadásul az ő csapatából kerül ki majd az a néhány srác, akik a BL döntő labdaszedői lesznek jövő héten szombaton itt Budapesten. Ifja Fekete Lászlóval várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
5: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri tigónyolc, és minden kilométert imádtam.
4: Tényleg ennyire jó?
5: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
4: 1%? Ez egy valóra vált álom.
5: Cserifehérvár.hu.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, szeres bükki parasztkenyér, egyes Coca-Cola termékek és egyes Persil termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
13: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: E ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Skoda.
19: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
20: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
21: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
22: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
23: Meghalt Scherer Péter színművész. A visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt a kormányfő Krakkóban. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argo, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
24: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
23: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M0-áson Dunakeszi térségében a közvilágítási lámpákat szerelik. A Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik, írja az útinform. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között. Fontos információ, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolati elfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható. Onnan a külső sávra terelik a forgalmat és csak egy sávon lehet haladni. Jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval is választa a külső sávot, és legkésőbb a Tatabánya óváros csomópontban hajtson le a strádáról, javasolja az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A Michael Jackson életéről készült zenés film már a magyar mozikban is látható. Állítólag eddig rekordbevételt hozott Amerikában, úgyhogy nem lehet rossz. Michael Jacksonnal indul a 2 órás kívánságműsor. Én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom a hívásokat 8-ig.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

Köszöntöm Önöket a kedd esti kívánság műsorban. Ma is 260 perc áll a rendelkezésükre, hogy üzenjenek a szeretteiknek. Ha valakit meglepnének néhány kedves jó szóval, vagy valakire sokat gondoltak, akkor mindenképpen érdemes hozzám fordulni. Lehet SMS-ezni és telefonálni is. József úgy döntött, hogy ő ír. Molnár Editnek szeretne küldeni egy slágert Abasárra. Az üzenet pedig csak annyi, találkozunk mi még, de máshogyan, mint eddig. Az NSYNC és a Bye Bye Bye következik a Retro Rádióban. Én 8-ig az Abaházi Presszóig leszek elérhető.

0: Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, önök a kívánság műsort, a Retro Rádió üzenő műsorát hallják tele érzelemmel és szépen megfogalmazott kedves gondolattal. Jó estét kívánok!
1: Én Horváth Éva vagyok, és édesanyámnak szeretnék küldeni egy ilyen mit tudom én, valami számot, valami ilyen retro számot. No.
0: Igen, anyukádat hogy hívják? Mutasd be őt is nekünk, légy szíves.
1: Magdolnának hívják, és nagyon sokat köszönhetek neki.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit így köszönetképpen neki üzennél?
1: Hát, az, hogy bocsánatot kérek, hogy sok rosszat csináltam. Nagyon kedves gondolat az, hogy nagyon szeretem, meg szeretnék a hasznára lenni, vagy hogy kell mondanom.
0: Értelek, tehát valamilyen módon meghálálni azt a sok szépet és jót, amit tőle kaptál. Biztos, hogy örülni fog a meglepetésnek. A slágerről a Queen együttes gondoskodik. Freddie Mercury énekel, ez a Bohemian Rhapsody. Isten!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, sikerült bejutni a kívánság műsorba.
1: Jó estét, zenét szeretnék kérni. Balázsnak hívnak.
0: Jó, Balázs, honnan telefonálsz?
1: Nagy Kátáról.
0: Ki az, akinek szeretnél számot küldeni?
1: Komlóci Pannának és Bozsik Botonnak.
0: Mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Nagyon bírom őket.
0: Jó, mentek-e valahová közösen a nyáron esetleg? Lesz-e valami közös program?
1: Balatonra.
0: Az egyik kedvenc úti célom nekem is. Örülök, hogy beszéltünk, és előre is kellemes kikapcsolódás nektek. A barátaidnak John Parr zenél, ez a Szent Elmo tüze a kívánság műsorban.

0: Elektrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0622 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Elektrórádió.

0: Rádió, ez a kívánság műsor este 8-ig a retro üzenőműsora, ahol akár ön is meglepheti a szeretteit, csörögjön bátran. Szia!
1: Ja, Benet vagyok.
0: Szervusz Benet, kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Anyukámnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Beáta.
0: Jó, és honnan telefonálsz nekünk, hol laktok Beátával?
1: Siófok.
0: Oké, mondd el nekünk, légy szíves, hogy mit üzennél az anyukádnak, mik azok a kedves szavak?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Hogy telt a hétvégétek, Benet? Mit csináltatok? Mi volt a program?
1: Focistunk, bokáltoztunk.
0: Csupa nagyszerű program, hát remélem, hogy hasonlóan izgalmas és tartalmas lesz a következő hétvégétek is. Anyukádnak egy csodás romantikus sláger következik, nem is akármilyen film betétdala, illetve főcímzenéje ez a Dirty Dancing. Bill Medley és Jennifer Warnes duetteznek.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt meghallgatjuk a friss és aktuális híreket a Kívánság műsorban, és aztán utána van még 60 percük, hogy üzenjenek a szeretteiknek. Ha felhívnak, három egyszerű dologra buzdítom önöket, először is be kell mutatkozni, másodjára meg fogom kérdezni nyilván, hogy kit lepnének meg, és utána jöhetnek a szépen megfogalmazott mondatok, a kedves üzenetek, amiben vallanak az érzéseikről a szeretteiknek. Jó estét, hello!
1: Szia, jó estét, elnézést, hogy zavarlak. A férjemnek van a 60. születésnapja.
0: Igen.
1: Krisznyák Zsoltnak szeretnék kérni egy számot.
0: Jó, és téged hogy hívnak?
1: Krisznyákné Zsuzsa.
0: Hova szólhat a következő sláger?
1: Tömördre, Krisznyák Zsoltnak a 60. születésnapjára.
0: Oké, és mi az, amit üzennél a szerelmednek néhány mondatban?
1: Nagyon szeretem és jó egészséget kívánok neki. Már hétvégén megünnepeltük a családi bulival, úgyhogy...
0: És hogy sikerült? Mi volt a program? Mi finomat főztél?
1: Nagyon sok minden volt, több mint 100-an voltunk, úgyhogy családapraja nagyja itt volt.
0: Azt a mindenit. Tehát akkor ez már majdnem egy lakodalom méretét tekintve. Nálatok mindig ilyen nagy hepaj van a szülinapkor?
1: Igen, már telefonáltam. Igen, nagy a család, hál' Istennek, és nagy jó az összetartás. Ez a fontos.
0: Örömmel hallom, és Isten éltesse a szerelmedet még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia, Izus, szia.
0: Hello, hello. Jön a ráadás ajándéksláger is a hírek után. A Depeche Mode-tól a Question of Time következik. Kicsit felidézzük a hétvégi szülinapi bulitok hangulatát. Jön a Depeche Mode a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Folytatódtak a harcok Ukrajnában, többet keresetnek a diákok a nyári munkával, elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ukrán energetikai rendszer támadta éjszaka az orosz hadsereg. Ketten meghaltak és 21-en megsebesültek, miután ballisztikus rakétával mértek csapást az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Az ukrán erők orosz olajipari létesítményeket támadtak. Az orosz-ukrán háborúnak újabb kárpátaljai áldozata van, egy 31 éves beregszászi férfi esett el a harcokban. Közben Vlagyimir Putyin Kínába látogatott, az orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezett Pekingbe. A két államfő a kétoldalú kapcsolatokról és az együttműködés különböző területeiről tárgyal, emellett nemzetközi és regionális kérdéseket vitatnak meg. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
5: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
4: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Hármas karamból történt az M0-ás autóút déli szektorában, a Hárosi Duna hídon az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A helyszínen és idejére a gyorsítósávot lezárták, több kilométeres a torlódás, írja az Útinform. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között. A 30-as kilométernél ismét megnyitották az átterelt sávot, de így is jelentős menetidő növekedéssel kell számolni, mert a torlódás csak lassan oszlik fel. Baleset történt a 4-es főúton Ceglédnél, a 66-os kilométernél teljes útzár van érvényben, kerülni az önkormányzati utakon lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A most következő Depeche Mode slágerrel egy olyan házas pár tagjait köszöntöm, akik azt írták most SMS-ben, hogy szülinapoznak, és képzeljék el, mindketten ugyanazon a napon látták meg a napvilágot, úgyhogy Isten éltesse őket, itt a Depeche Mode a kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a két órás kívánságműsor, ahol Csilla SMS-ével folytatjuk, mert hogy írásban is lehet üzenni. Szia Izus, a legjobb barátnőmet szeretném meglepni, Tímeának szóljon a következő sláger. Köszönöm neki, hogy mindig számíthatok rá, bármiben, bármikor. Mi vagyunk a legjobb telefonos barátnők. Csillától Timinek szólt át a következő sláger, és van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
2: Jó napot kívánok, Violetta vagyok, és barátnőmnek Patricának szeretnék kérni számot.
1: Semmi akadálya, mondd el kérlek, hogy mik azok a kedvességek, amit neki üzennél.
2: Hát az, hogy a legjobb barátnőm, és nagyon szeretem.
1: Jó, és mi lesz a legközelebbi közös programotok? Mi mindent szoktatok együtt csinálni?
2: Ki szoktunk menni, szoktunk suliba is találkozni.
1: Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szinte 0-24-ben együtt vagytok. Helyes, örülök nektek. Garrett Gates énekel a barátnődnek a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Nitro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hétköznaponként este 6 és 8 óra között a Retro kívánság műsorában üzenhetnek a szeretteiknek. Jó estét! Hello!
1: Jó estét kívánok! Ati vagyok, Kazmér, így hívnak Kacsa. Csak egy számot szeretnék kérni, hogyha lehet.
0: Igen, kinek szeretnél üzenni?
1: Az exemnek szeretném üzenni, exemet szeretném meglepni. Adrien!
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy minden oké, minden jó, és hogy vigyázzunk a kislányunkra.
0: Hát, hogy így a vidám hangodat hallgatom, az jutott eszembe, hogy ezek szerint jóban vagytok egymással a válás ellenére, és ezt nagyon díjazom. Eric Carmen a párodnak énekel, vagyis a volt párodnak, bocsánat, ez a Hungry.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

slágerei, Retro Rádió, néhány SMS üzenettel folytatódik a kívánság műsor. Hello Izabella, a múlt héten egy kedves hölgyel megismerkedtem a hévízi gyógyfürdőben. Nem tudtunk viszont telefonszámot cserélni. Ennek a hölgynek szeretnék most küldeni egy kedves számot. És itt van velem Rita is Székesfehérvárról, egy cégtől. Szia Izus, szeretnék kérni egy számot minden kedves kollégámnak. Most dolgozunk éppen, délutánosok vagyunk, és a Retro Rádiót hallgatjuk. Szeretném kiemelni az egyik kolléganőmet, Mónikát, aki most éppen sajnos migrénes fejfájással küzd, és remélem, hogy ettől a kis meglepi számtól enyhül majd a fejfájása. Köszönöm előre is, hogyha megtennéd, hogy beolvasod, nagyon örülnénk neki. Rita voltam Székesfehérvárról, hát jobbulást kívánok ennek a kollégának, a műszaknak pedig kitartás. A Bee Gees és a You Win Again következik a Retro Rádióban, és itt van velem közben egy kisfiú is a vonalban, türelmesen várakozik, úgyhogy vele jövünk vissza.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Hello, neked is sikerült bejutni. Mondhatod, hogy hogy hívnak?
1: Jankó vagyok.
0: Hello Jankó, honnan telefonálsz nekünk?
1: Nagykapornokról.
0: Kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: Az anyukámat, apukámat és a nővéremet.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit a családtagjaidnak szánsz?
1: Az, hogy én anyát nagyon szeretem, és nagyon sajnálom, hogy most kint van Németországban, de most egyenlőre velünk van, és kár, hogy a nővérem nem lehet most itt van velem.
0: Jó, és apának mit üzennél? Azt hiszem, ő maradt ki egyedül.
1: Igen, apátnak, hogy sok egészséget kívánok apukámnak.
0: Lesz-e közös nyaralásotok? Esetleg tudsz mesélni nekünk valamit arról, hogy mik a tervek?
1: Azt még nem tudom, hogy megyünk-e valahova, de az lenne a terv, hogy majd egyszer kimegyünk a tengerparthoz.
0: Kívánom, hogy mielőbb teljesüljön ez az álom. Örülök, hogy te is itt voltál velünk a kívánság műsorban. A családodnak Holly Johnson énekel. Amen.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utolsó üzenetekhez érkeztünk a kívánság műsorban, viszont ilyenkor már muszáj elmondanom, hogy holnap este is találkozunk pontban 6-kor, úgyhogy ha ma nem tudtak velem kontaktust teremteni, legyenek kedvesek visszacsörögni, akkor Anett Petneházáról írt nekem SMS-t, a párjának Jócónak szeretne küldeni egy slágert, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti. Hát ez a legklasszikusabb kívánság műsoros mondat, szerintem ez hangzik el a legtöbbször, de nincs ezzel semmi baj, hiszen ez az egyik legfontosabb mondat is az életünkben. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Kívánok is, jó estét!
0: Kivel beszélek?
1: Gustav.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: A kettő nővéremnek.
0: Jó, őket hogy hívják?
1: Egyik Pruszkai Violetta, másik Burdi Patricia.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szeretnél üzenni?
1: Azt, hogy nagyon kedvesek, meg hogy segítőkészek, meg minden. Mert sokat figyelnek rám.
0: Akkor minden bizonnyal nagyon szereted őket. Kaszás Attila slágerével köszöntjük meg a családodat, szóljon neked is a fényév távolság.

0: pillanatokon belül indul az Abaházi Presszó, mi pedig holnap este 6-kor találkozunk legközelebb a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: EU delegáció Budapesten az uniós pénzek hazahozataláról tárgyalnak. Holnap lejár az Esztia bevallás határideje. Elhunyt Scherer Péter színművész. Villányi Eszter vagyok. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalások eredményével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, péntekig egyeztetnek az Európai Unió delegációjával párhuzamosan több fórumon. Azt, hogy mekkora előrelépést sikerült tenni, hétvégén lehet majd látni. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap évfélkor jár le a határidő. Ennek ellenére tegnapig 2.200.000 bevallás érkezett be, pedig a NAV több mint 5.600.000 tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó, de nem a megszokott módon. Azért vagyunk rendhagyóak, mert egy nagyon rossz hírt kaptunk ma. Nem úgy értem, hogy mi rádiósok, hanem az egész művészetet, színházvilágot kedvelő társadalom. 64 éves korában ma elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Többször járt az Abaházi Presszóban korábban, szerettük, hogy mindig nagy kedvel jött, és egyik vendégeskedése alkalmával 5 évvel ezelőtt, 2021. szeptember 1-én, idézve egy színpadi darabból, tartott nekünk egy bemutatót, egy gyors felolvasást. Ezzel emlékezünk rá és tisztelgünk művészete előtt.
5: Ez a Karinti Frigyes Utazás a koponyám körül című kisregényének egy részlete. Ott tartunk a történetben, amikor már kiderült, hogy valóban agydaganata van, és ezt Svédországban meg fogják operálni. És utazik, el kell utaznia, ki kell bírnia ezt vonattal zögykölődve, körülbelül 3 nap alatt értek ki Stockholmban egyébként. Stockholmban, 1936-ban vagyunk. Képzeld, volt már repülő egyébként, de valószínű ez olcsóbb volt, és egyébként ezt az írószövetség dobta össze neki. Ezt az egészet, a műtétet is, meg mindent, tehát ez nagyon komoly. Tehát Karinti az olyan elképesztő népszerű volt, hogy mindenki meg akarta őt menteni. A műtétet élőben közvetítették a rádiók, úgyhogy Bő Maranka onnan Stockholmból telexezett a magyar újságoknak és rádióknak és stb. És képzeld el, hogy tudták követni, hogy hol tartanak. 9 órás műtét volt. Na, tehát kimennek a pályaudvarra. A pályaudvaron egész csokor kis ismerős, egész kis csokor ismerős, főként asszonyok. Nevetnek és bíztatnak. Isten áldja őket. Édes Istenem, ami komoly bajom volt életemben, asszonyoknak köszönhettem. Vagy talán mégsem így volt. Akárhogy volt, milyen jó, hogy vannak. Nem azért, hanem azért, hogy emberformában mégis egész más valakik, mint az ember. Örök reménység, hogy mégis visszük talán valamire. Ha Isten egyszer megbocsájt az emberi fajnak, miattuk fog megbocsájtani. Könyörög érettünk, Mária.
6: Ezt elárulhatom, hogy...
5: Nem.
6: De elárulom. Hogy könnyes lett a szemed, miközben a kis apró monológnak a feléhez értél. Tehát
5: ez a rossz színész.
6: Telettél Karinti.
5: Igen, ez a rossz színész, mert igazából neked kell, hogy könnyes legyen.
6: De ettől nekem is bekönnyezett, csak én ezt nem merem bevallani.
5: Ja, jó, akkor jó. Akkor így jó lesz. Oké. Okay. Ez nagyon erős szöveg, nem?
6: De az egy dolog, hogy erős a szöveg, persze, nagyon sok erős szöveg van, de hogy ezt így elő tudod adni, az a nagy dolog.
5: Na várjál, akkor jön egy viccesebb, jó?
6: Jó.
5: Azt mondja, most ott tartunk, egy picit előbbre vagyunk, a Korányiba bevonul, a Korányi kórházba, egy kicsit kivizsgálásokra, stb. Most a történetben visszaugrottunk, azért, hogy egy humorosabb dolog jöjjön.
6: Tess.
5: Na, hát azt mondja, itt vagyok a Korányiban vagyunk, és jönnek látogatók hozzá. 10-re befut az első látogató. Hú, égtelen jó kedve van. Na öreg, én kitaláltál valamit, hogy lustákodhass. Megjegyzem, igazad van, te hoztam már egy kis pálinkát, meg finom egyiptomi cigit. Micsoda? Mi, nem dohányzol? Hát ez meg mi? Jaj, nagyra vagytok egy kis fejfájással. Tudod, mi mentem én keresztül? Nagyon is jó kedvűek vagytok, gyerekek. Ez már túlzás. Nagy csöndben voltatok ti, mikor bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, amikor kimentek. A 3 nap alatt, amit a klinikán töltök, egyszer nevetek csak szívből és felszabadulva. Hosszú esti sétám után levelet találok szobámban. Ez a jópofa Erzsi volt itt meglátogatni, sokáig várt, aztán ennyit írt csak. Aki beteg, halljon meg, de ne császkáljon, mikor vendége érkezik, hogy utoljára lássa.

0: Scherrer Péterre emlékeztünk. Legyen neki könnyű a föld, nyugodjék békében.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
0: Mai beszélgető társam ifja Fekete László. Hello!
2: Jó estét, sziasztok!
0: És téged most úgy szólítalak meg, mint az ezüst cipő hallássérült focisuli vezetője, tulajdonosa?
2: Igen, alapítója.
0: Alapítója. És aztán majd persze beszélgetünk arról, hogy milyen eredményeid vannak, meg hogy a BL döntőn a te fiaid lesznek majd a labdaszedők. De egyáltalán egy kicsit erről, hogy én azt jól tudom, hogy te nem vagy hallássérült. Hogy akkor mégis hogy kerültél kapcsolatba a hallássérült gyerekekkel? Tehát hogy honnan ez a kapcsolat?
2: Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy családi koprodukció eredménye az, hogy én belekerültem a hallássérült emberek társadalmába, a sporttársadalmába. Édesanyám hallgatott egy rádióműsort 13-14 évvel ezelőtt, amiben egy Jeltó Mács hölgy volt az interjúalany, és a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy viszonylag kevesen ismerik és használják az épp hallók közül. És akkor mondta édesanyám, hogy hát kisfiam, lassan lefő a kávéd a labdarúgásban, hát kéne már valami polgári foglalkozás, hogy nem érdekel téged ez a nyelv. És utána néztem, megtetszett, abban az időben Vácon fotballoztam, és Vácon alakult az első hallássérű gyerekekkel foglalkozó tanintézmény, a Császár András. És akkor elkezdtem oda lejárni, de igazából...
0: Tehát ahhoz még az alapításhoz nem volt között, hanem tehát az nélküled megalakult, de az már neked egy ilyen hívó szó volt, hogy van hova menni.
2: Igen, igen. A Váci elnöke Mofela Zoltán mondta, hogy tudom-e, hogy itt van az első hallássérültekkel foglalkozó tanintézmény, az 1800-as évek végén alakult, és hogy menjek le, egy olyan környezetbe szedjek fő jeleket, ahol jelnyelven kommunikálnak az emberek. És akkor maga a jelnyelv és a sport kapcsolata nekem akkor nem volt meg, hanem lementem, és akkor beültem egy töri órára, egy földrajz órára, bármilyen órára, és hát nyilván előbb-utóbb beestem egy tesi órába. És akkor láttam, hogy a gyerekek fogyatékossággal élő hallásérű gyerekek, de fizikailag, szellemileg 100%-ig épek, imádnak fotballozni, szaladtak le föl, és akkor kérdeztem a nevelőtanár kollégákat, hogy hát miért nincs szervezett körülmények közé szorítva, miért nincs több edzés, szerelés, stb., és hát akkor mondták, hogy nincs rá lehetőség, meg nincs pénz, meg stb. És akkor ezen tapasztalataimról beszámoltam édesapámnak, néhai magyar válogatott Európa ezüstcipős labdarúgónak, a Fekete Lacinak, és akkor ő mondta tulajdonképpen, hogy akkor indítsunk el egy focisulit kifejezetten hallássérű gyerekeknek.
0: És ha már édesapádat megemlítetted, akkor hát nyilván nem hagytuk volna ki, de most direkt utána néztem, mert ezt nem tudtam fejből, hogy hány ezüst cipőt szereztek magyar játékosok, 5 van összesen az országban, és mind a 70-es évek elejétől a 80-as évek elejéig sikerült 5 olyan játékosnak, amelyből 3 újpesti Dózsa játékos volt, ráadásul, mint édesapád is, és most el is hoztad ezt az ezüst cipőt, te ezt otthon tárolod? Egy vitrínben, vagy hol a helye ennek?
2: Igen, igen, otthon van egy szép kis vitrínben, egy nagyon előkelő helyen természetesen az ezüstcipő. Az édesapám nagyon-nagyon büszke volt rá, meg hát természetesen az egész család is, én is.
0: Igen, mert ez egy egyéni díj, tehát hogy nyilván ezt nem egy csapat kapja, de amikor beléptél és hoztad, akkor én kérdeztem, hogy ez hogy nem az újpesti, nem tudom, büszkeségek csarnokában, ha van ilyen, vagy valami ottani vitrínben van. De akkor ez miért egy egyéni díj, ez a játékosé?
2: Igen, tulajdonképpen igen. Mondjuk a Váradi Béliái a Vasaspályán van.
0: Aha. Jó volt az első, ugye?
2: Ja, nem, Anti bácsi volt az első.
0: Dunai Antal volt az első,
2: igen. Az első, Váradi Béla, Vasas labdarúgója a második, és akkor édesapám a harmadik, a Fazekas Laci a negyedik, és a Nyilasi Tibor az ötödik. Tibi bácsi is ki van állítva a Ferencvárosnál. Az enyémet is elkérte az Újpest évekkel ezelőtt, ki volt állítva fél évig, aztán visszakaptam.
0: Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy az enyémet.
2: Bocsánat, igen, hát nem, igen. Az enyém semmi.
0: Hát sajnos édesapád már nem él, így aztán igen, nálad van,
2: igen,
0: de.
2: Igen, jogos. Igen, de szép lett volna, hogyha van egy olyan szezonom, amikor rúgok 31 gólt, de örültem volna neki.
0: Na de szóval akkor elkérték, de csak időszakos kiállításra?
2: Elkérték egy időszakos kiállításra fél évre, igen, és aztán utána visszakaptam, de természetesen, hogyha ebben úgymond tudok segíteni, és a gyerekek, a fiatal játékosok szeretnék megnézni Újpesten, vagy akárki, én nagyon szívesen odadom.
0: Neked kötelező volt focizni?
2: Amúgy nem tudom, nem is emlékszem rá, hogy bármi más tervem lett volna. 6 évesen már levitt édesapámban BVSC-be, amikor még korosztályom se volt, úgyhogy egy fél évig pingpongoztam, mire megvártuk, hogy legyen 10 nem tudom hány gyerek, akivel tudok focizni, úgyhogy elég hamar eldőlt a sorsom ilyen szempontból, igen. Úgyhogy.
0: Igen, csak ebben az érdekes, hogy azért, mert mondjuk édesapád elég jó focista volt, lehet ezt örökölni? Vagy egyszerűen, mivel hogy a gyerek ebben nő bele, ezért a te ügyességed nem is feltétlenül a tehetségedből fakad, hanem az, hogy láttad, hogy ezt hogyan kell csinálni.
2: Én azt tudom, hogy a gyorsaságát azt örököltem, uh-huh. Sőt, ő mondta, én mondjuk nem hittem el, de ő mondta többször, hogy én gyorsabb vagyok, mint ő. Uh-huh. Pedig ő neki még a becenevés golyó volt, és mindenki azt mondta, hogy tényleg egyetlen, hogy milyen gyors és milyen robbanékony volt az első 8 méteren. Úgyhogy, de ő mondta, hogy én gyorsabb voltam, mint ő. Sajnos a biciklicsát azt nem örökli az ember, azt rettentően sokszor kell gyakorolni és csinálni. Én azt sajnos nem tettem meg, édesapámnak ez volt a védjegye. Volt olyan mérkőzés, amikor a saját edző veszekedett a bal hátvéddel, hogy hát nem látott, hogy 8-szorra ugyanazt csinálja. Ezt az egyet tudja, és a apám megmondta így halkan, ezt az egyet, de ezt jól. úgyhogy ezt örököltem. Én úgy éreztem, hogy a feljátékom is, ő is sok gólt fejelt, gyorsan odaérte rövidre. Én is fejelgettem egy pár gólt, de sajnos nem voltam olyan szorgalmas és kitartó, mint ő.
0: Ezen múlt?
2: Igen, ezen múlt, abszolút. Én úgy gondolom, hogy a tehetségem megvolt hozzá, de hát ahogy tudjuk, a tehetség az csak egy adottság.
0: Egyet csak, hogyha van egy Fekete László nevű futballista, aki válogatott, aki a csapata legjobbja, aki ezüstcipős, és aztán van egy gyerek, akit ugyanígy hívnak, akkor azt gondolom, hogy neked extrán kell teljesíteni, nyilván apádhoz fognak hasonlítani mindig, nem a többi gyerekhez, akivel te együtt játszol.
2: Igen, persze. Ez jelentett egy kis terhet, de igazság szerint én úgy voltam vele, hogy ebben nem foglalkoztam. 17 éves voltam, amikor már bemutatkoztam az MTK első csapatában 98-ban, akkor azért az egy nagyon-nagyon erős MTK volt, egy Illés Bélával, egy Halna Maival, egy Kuttorral sorolhatnám, Orosz Feri, tehát szinte minden széken az öltözőben válogatott játékosok ültek, úgyhogy nagyon büszke voltam rá, de sajnos hiányzott a kitartás és az akaraterő, úgyhogy aztán, amikor később már ez megjött, akkor a játékos életében úgy szokott lenni, hogy amikor már érzi, hogy húha, össze kéne szednem magam, akkor meg aztán már jönnek a sérülések, stb., úgyhogy akkor már elszalasztottad azt az időt, amikor fel tudsz szárkózni.
0: Tartunk egy rövid szünetet, még egy kicsit rólad beszélünk, aztán a munkádról, jó? Meg a gyerekekről, akikkel foglalkozol. Folytatjuk rövidesen Fekete Lászlóval itt a Retro Rádióban. Ifja Fekete László itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ifja Fekete László vendég. Azért furcsa ez, mert... nyilván hozzáteszük, hogy ifjabb, de édesapád már nem él. Múltkor itt volt Knézi Jenő, aki nagyon sokáig ifjabb Knézi Jenőként élt, de hát amióta édesapja meghalt, azóta ő maradt a Knézi Jenő, tehát ő már nem az ifjabb, hanem ő. De te az ifjabbat azt használod.
2: Én igen, megmondom őszintén, és nem azért már, hogy én úgy gondolom, hogy abban a közegben, ahol én élek, őt ismerik, és engem is tudnak hova tenni. Aha. Tehát ez nem erről szól. Én büszke vagyok erre, hogy ki volt ő, és hogy én vagyok a fia, és én szeretem, hogyha így hívnak.
1: Ő látott téged nyilván akkor játszani.
2: Persze, tehát, hogyne, igen.
1: Ő edző is lett a pályafutása után?
2: Nem, egy fél éves próbálkozása volt a 90-es évek közepén a Vasasnál, akkor kitalálta, hogy ő akkor pályaedző lesz, tehát azt ez elég hamar kiderült, hogy ez nem az ő területe. Apám azért egy elég ilyen vehemens, hirtelen, haragú ember volt, és ez a kispadon azért az annyira nem jó. Úgyhogy belekóstolt egy kicsit az edzősködésbe, de aztán hamar rájött, hogy ez nem az ő.
1: Igen, csak azon gondolom, hogy aki ennyire tud, az a tudását át tudja adni a saját gyerekének. Tehát, hogy nyilván ti is ugyanúgy kimentetek a kertbe, vagy bárhova focizni, azért az, tehát amikor a gyerek egy olyan apával focizik, akinek amúgy van egy ezüstcipője, akkor az egy elég nagy dolog, de hogy ő át tudta adni a tudását, vagy tudott-e téged tanítani?
2: Igen, persze. Hát a biciklicsát azt minden alkalommal súlykoltatta belém. Nagyon fontos volt az, hogy veszed át a labdát, hogy előtte maradjon a fejelést, azt nagyon szerette, azt nagyon sokszor volt, hogy kimaradtunk, és beadogatott nekem, mert az egy nagyon fontos dolog volt, és jó érzés gólt fejelni, úgyhogy sokszor volt ilyen, igen.
1: És te meddig focisztál?
2: 36 éves koromban fejeztem be, én az MTK-ba, amikor bemutatkoztam, utána én kiigazoltam 4 évre Finnországba, a HJK Helsinki-ben futballoztam, ott kétszer voltam bajnokcsapattagja, egyszer kupagyőztes, játszottam BL előselejtezőt, UEFA előselejtezőt, úgyhogy utána hazajöttem, akkor egy évet játszottam a Realcba, NB1-be, és aztán utána egyre lejjebb Vác, Szigetszent Miklós, Diósd, Taksony, Török Bálint, és akkor ott lett vége.
1: Mondhatnám, hogy ez egy ilyen sajnos tipikus karrier, tehát hogy nagyon sokan hozzád hasonlóan, ha bele is kóstolnak az élvonalba, azért nem biztos, hogy meg tudnak ragadni, viszont a foci szeretete az megvisz tovább, tehát nem azért válik az ember focistává, hogy az élvonalba focizzon, hanem azért, mert szeret focizni, vagy tud, nem?
2: Hogyne, persze, hát ez egy csodálatos játék, tehát ezt rettentően nehéz elengedni. Az öreg fiúkban is a mai napig játszik az ember, pedig hát már tényleg már minden
1: lesz. Tehát még mindig jársz focizni?
2: Járok, persze, igen, úgyhogy, és nagyon, tehát attól függetlenül, hogy már nyilván már csak fejbe éred el a labdákat, a 80%-át, úgyhogy aztán, ha nem sikerül, akkor tárogatod a kezed, hogy miért nem rúgták ide a lábathoz, de hát ez tényleg egy olyan dolog, ami az életre szól.
1: Na, de azért kellett egy kicsit beszélni arról, hogy te a foci világából jössz, hogy jól ismered a pályát belülről, kívülről, mert ugye te most hallássérült gyerekekkel foglalkozol. A gyerekek szó alatt mit értsünk? Hány évesekkel foglalkozol?
2: 3 korosztályunk van már, és 7 évestől a 14 éves korig.
1: Tehát ez egy hallássérült focisuli, ahova nyilván olyan gyerekeket... Csak fiúkat?
2: Van pár kislányom is.
1: Tehát olyanokat fogadtok, akik hallássérültek. A hallássérültségnek a mértéke az számít?
2: Hát siket és nagyot halló gyerekekkel foglalkozunk. Kifejezetten két iskolával, két sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó oktatási intézménnyel vagyunk kapcsolatban, Zuglóban dolgozunk. Az egyik a Dr. Török Béla Nagyot Hallók Intézete, a másik pedig a Budapesti Hallássérültek Tanintézete a Cinkotai úton. Úgyhogy a gyerekek 80%-a bent lakó az intézményekben, tehát szerte egész Magyarország területéről jönnek a gyerekek. Úgyhogy, és jellemzően ők adják ki az ezüstcipő focisuli mondjuk 80%-át, és akkor van egy pár gyerekünk, akik integrálton tanuló hallássérű gyerek, akik épp halókkal járnak általános, rendes, normális iskolába. Őket pedig a szülők hozzák, vagy ha már olyan idős a gyerek, akkor egyedül jön edzésre.
1: Általában a csapatoknak van a kluboknak saját pályája, az ezüst cipő hallásérült focisulinak van-e saját pályája, vagy ti hol edzetek, vagy hol szoktatok játszani?
2: Tavaly óta már van egy saját pályánk, a Budapesti Hallásérültek Tanintézetének az udvarán csináltunk egy, felújítottunk egy rossz minőségű régi futballpályát. Előtte hosszú évekig a BVSC-nek lehetünk hálásak, hogy a hétfői edzésünkön befogadtak minket, és akkor van hál' Istennek egy kis buszunk, és akkor a mi napunk az történetesen úgy nézett ki, hogy otthonról elindultam, elmentem az egyik iskolába, átvittem a fél csapatot, 9 személyes a busz a BVSC pályára, akkor ott maradt a kollégámmal a 9 gyerekkel, vissza a másik iskolába, onnan állt a gyerekeket, edzettünk, és ezt így szépen haza.
1: És aztán vissza.
2: Tehát nekünk egy edzés az 6 út volt, de hál' Istennek tavaly sikerült egy ilyen pályarekonstrukciós beruházást kijárnunk, úgyhogy most már van egy saját pályánk, még így is az egyik iskolából át kell hoznom a gyerekeket, és viszem vissza, de most már

0: korosztályokat, tehát van egy olyan, nyilván van egy kicsit több, tehát ilyen, mint tudom, 7 és 9 évesek, és aztán utána a 10-12, és akkor a 13-14 évesek. De igazság szerint nálunk nem úgy van, hogy most akkor a tehetséges, vagy a nem tehetséges, tehát minden gyerek, aki szeretne futballozni, a tártkarokkal várjuk. Na. 4 dolog van, amit a kolléganőmmel, akivel már 9 éve dolgozunk együtt, 4 dolog van, ami nálunk egy szabály, mert ezekben az iskolákban nem csak hallássérült, beszédfetékos gyerekek járnak, hanem enyhén értelmi fogyatékos autizmus spektrum zavarral élő gyerekek is, ADHD-s gyerekek, hogy melyik csapat, kik a csapattársaid, ki az ellenfél, melyik kapura támadsz, és melyikre védekezel. Tehát ez a 4 alap dolog meg kell, hogy legyen egy gyereknek, hogy tudjunk együtt dolgozni.
1: Jaj, hogy tehát, egy gyerek ne lontsa el legyen.
0: 15 aha, gyereknek igen. Az edzését abban, hogy keresztbe támad a pályán, mert arra sajnos semmi, tehát az csak zavarja a többit is, és elrontja az edzést. Úgyhogy ilyen szempontból mondom, mindenkit várunk szeretettel, de ez a 4 alapfeltételünk van. És viszont nagyon fontos, hogy ahogy mondtam, hogy hallássérült beszédfeltékos gyerek fizikailag, szellemileg 100%-ig ép. Tehát nálunk a tehetségkutatás, tehetséggondozás is határozottan megjelenik, mert amelyik gyerek tehetséges, szorgalmas és alázatos, és tovább tud és akar lépni, ő neki megteremtjük a feltételét, hogy tovább tudjon menni.
1: Ezzel kapcsolatban van kérdésem, folytatjuk. Hívja Fekete László a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: És a Fekete Lászlóval, az ezüstcipő hallássérült focisuli alapítójával beszélgetünk, és mondott, hogy megteremtitek a lehetőséget, ha valaki tehetséges, hogy tovább tudjon lépni. Van a hallássérülteknek, a siketeknek saját bajnoksága? Vagy ti tudtok játszani olyan csapatokkal, ahol akik mondjuk épek?
2: Persze, mi a Bozsik intézményi programban, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik intézményi programjába betagozottunk már 6. éve, úgyhogy mi mérkőzéseket játszunk. Igaz, hogy az intézményi programban csak havonta egy alkalommal, szerdán van lehetőségünk játszani, de akkor viszont 4-5 mérkőzést is játszhatnak a gyerekek, úgyhogy ezt nagyon várják, meg nagyon élvezik, akkor megérkezünk egy-egy szerelésbe, úgy, ahogy azt ha egy futballcsapatnak ki kell néznie.
1: Ez de jó.
2: Viszont a továbblépést azt úgy értettem, hogy integráltam. Tehát, hogyha van egy olyan tehetséges gyerek, mint például a Takács Ákos, aki a Ferencvárosban nevelkedett, súlyosan nagyot halló az Ákos, és beveregette magát a Fradi nagycsapatába, bajnok lett a Fradival, bajnok lett a Győrrel, kupagyőztes a Honvéd csapatával, és 5-szörös magyar válogatott labdarúgó lett a Lothar Matthäusnál, és a Máltának 40 méterről rúgott egy akkora gólt, hogy valaki még most is tapsol, úgyhogy ez teljesen megvalósítható. Tőlem már 5 gyerek is elment az elmúlt 9 év alatt, volt, aki a testvériségbe, volt, aki a BVSC-be, volt, aki az SMTK-ba.
1: És hát akkor adódik a nagy kérdés, hogy lehet velük kommunikálni. És mondtad, hogy te megtanultad a jelnyelvet, és nyilván a kollégáiddal, akikkel együtt dolgoztok, mindenki jelnyelvelni tud, és tudtok kommunikálni a srácokkal. Na de meccs közben nyilván a labdát figyelik, egymást figyelik, az ellenfelet figyelik. Hogy szólsz nekik, hogy figyelj, mert ott balról jön az ellenfél?
2: Hát ha nem vagyok benne a látóterében, akkor sehogy. Tehát éveken keresztül ez egy nagyon megoldandó feladat volt, hát integetsz a levegőbe, hát ha felkapja a fejét, vagy próbálsz dobogni a földön a lábaddal, de hát mondjuk az 5-8-10 méterről már sansztalan.
1: Igen, főleg, hogy ők is futnak, és az is dobog.
2: Hogy nem, meg hát tényleg a labdát nézik, nem engem. Másfél évvel ezelőtt megváltozott a kommunikációs lehetőségünk, mert feltaláltam egy jelzőrendszert, a Look at Me.
1: Te találtad fel?
2: Igen, én találtam.
1: Én erről olvastam, erről a Look at Me, az a néz rám, figyelj rám, igen.
2: Igen.
1: Én azt hittem, hogy lecsaptál valami lehetőségre, de nem, akkor ezek szerint az a te találmányod.
2: Igen, hát tulajdonképpen az élet hozta ez az egész dolgot, hogy álltam ott a pálya szélén, és egyszerűen megörültem attól, hogy a kéztávolságon kívül esik egy gyerek, akkor nem tudok neki szólni, viszont ha szembe vagyunk egymással, akkor 100 méterről is tudunk beszélgetni, és jelnyelven, mert hogy nálunk a látótávolság legyőzi a hallótávolságot, és mondom, ezt valahogy át kéne hidalni ezt a problémát, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy felkarra helyezhető rezgős karperecet, van egy telefonos applikáció, a gyerekek felveszik a karperecet, az bekerül az applikációba, és akkor amelyik gyereknek szólni akarok, egynek, kettőnek, háromnak, ötnek, vagy mindenkinek, megnyomom a gombot, a gyerekek tudják, hogyha rezeg a karjukon az eszköz, akkor engem vagy a kolléganőmet kell keresni a pálya bármely szegletében, és akkor így meg akadálymentesen tudunk kommunikálni nagy távolságból.
1: De te magad is focisztál, hát nyilván teljesen más az, amikor mondjuk az edző szól, akkor nem feltétlenül nézel rá, ha mondjuk nem vagy hallássérült, de hallod, amit mond, hogy mi az utasítás itt, meg ha rád figyel, a szeme rajtad van, akkor kiesik a játékból.
2: Igen, persze. Ez igazság szerint nyilván 100%-os akadálymentesítést nem tudunk csinálni. Ez inkább, hogy úgy mondjam, hibajavítás. Tehát, hogyha valami olyan dolog történt, nyilván nem akkor kezdem el nyomogatni a gombot, amikor kilép egybe a kapussal, hogy figyelj, szerintem jobb kezéhez rúgd, mert annak nem sok értelme van, mert akkor neki szalad a kapusnak, mert engem néz. Úgyhogy természetesen, hanem ez mondom, hibajavítás. Tehát amikor vége van egy támadásnak, vagy például a másik térfél van a labda, és akkor a jobb hátvéd éppen nem tudom, kamillázik, vagy nézelődik, és akkor szólni szeretnék neki, hogy érje fel a támadásra, te is légy szíves, akkor ez nálunk. De amúgy a gyerekek, egy hallássérült embernek azt tudni kell, a térlátása sokkal-sokkal jobb, mint egy hallónak. Ráadásul a környezet jeleit rettentően leveszik. Úgyhogy igazság szerint ezt egy pillanat alatt meg tudjuk így oldani, és érzem a gyerekeken, és látom, hogy nekik is egy új kommunikációs csatorna nyílt ki, mert eddig az volt, amit mondtam, hogy integetsz a levegőbe, és hát, ha oda kapja a fejét.
1: Éppen az néz oda, akinek integetni szeretnél, nem az összes többi.
2: Na pláne, igen. A másik meg, hogy szólsz az egyiknek, hogy akkor szóljál már a másiknak, hogy az nézel rád, szóval nem egyszerű.
1: Fú, azért az vagy... nehéz. Bocsánat, hogy nevetek ezen, de ez ilyen vicces szituáció is lehet.
2: Nálunk az élet ez így zajlik. Vagy fogom magam is beszaladok a pályára, de hát azért az intézményi bozsik bíró nélkül megy, stb. Nem veszik annyira komolyan, de hát nyilván a másik edző biztos néz, hogy mit szaladgálok én ott a pályán. Úgyhogy, de így megmondom, tehát rám néz a gyerek, és tudunk kommunikálni, úgyhogy ez nekik is tök jó.
1: Ezek a gyerekek úgy hallássérültek, vagy siketek, hogy nincs is semmiféle hallókészülékük, amit mondjuk lehet, hogy ha lenne is, lehet, hogy meccsen nem nagyon lehet használni.
2: Van hallókészülékük, a hallókészülék is olyan, hogy nem mindenkinek segít ám. Tehát ez egy, aki teljesen siket, őnek igazság szerint a hallókészülék nem sokat segít. Vannak természetesen implantos gyerek, akiknek beépítenek implantátumot, és az feljavítja a hallását. De nyilván az sem tökéletes. Tehát valamennyit tud segíteni, a környezet zajait érzékelik, a beszédhangot is, vannak már nagyon extra hallókészülékek, amik tényleg csak a beszédhangra ráfókuszálnak, de azért nyilván ez így is akadály.
1: Az a játékos, akit mondtál, hogy eljutott a Fradiba, meg válogatottba, ő a hallókészülékkel játszott?
2: A Ákos igen, abszolút, igen.
1: Csak mert mindent néznek, hogy van-e rajta nyaklánc, karkötő, gyűrű, stb. A fülbe való, a hallókészülék az egy engedélyezett dolog ezek szerint?
2: Én úgy láttam, ezt pontosan nem tudom, de én úgy láttam, hogy egy ilyen nagyon picike kis hallókészüléke volt az Ákosnak, ami egészen benne volt a fülébe, úgyhogy nem zavarta se őt, se mást.
1: És sokat járok meccsre, és hát ott mindig hangzavar van. Tehát ott a játékosok egymás között is. A te gyerekeid csak mutogatnak, vagy azért hangot kiadnak, tehát kiabálnak meccs közben, vagy játék közben?
2: Ja, persze, tudnak ők kiabálni, sőt, elég rendesen tudnak kiabálni. Aha. Nyilván nem összefüggésében, ahogy egy épp halló ember tud beszélni, de maga a kiabálás és a ebben való jelzés az náluk is működik.
1: Igen, mert hogy a hallássérültek egy jelentős része, vagy a siketek nem tudnak megtanulni beszélni sem.
2: Igen, mert hát most gondold el, hogy siketként nem hallod a saját hangodat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kemény munkával, tükör előtt, artikulálással, gyakorlással, de nagyon-nagyon kemény melóval meg tudnak úgymond tanulni beszélni, nyilván nem úgy, mint ahogy mi, de meg tudják magukat értetni.
1: És ők született hallássérültek, vagy siketek?
2: Van, aki született, van, aki betegség okán lesz hallássérült, igen, különböző okán.
1: Innen folytatjuk, megint egy rövid szünet. Hívja Fekete László a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Press.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ifjú Fekete Lászlóval beszélgetünk, az ezüstcipő hallásérült focisuli alapítójával. Én emelem a kalapom, ez egy baromi nagy meló szerintem, meg nehéz meló, amit csinálsz, és nagyon fontos meló, mert azt gondolom, hogy azok a srácok, akik hallásérültként elkezdenek focizni, olyan nagyon nagy reményük nem lehet, hogy nagyon messzire eljutnak, mert hogy én nem tudom, hogy van olyan, hogy hallásérült válogatott. A cukorbetegeknek tudom, hogy van válogatottja, és nyilván vannak más sérüléssel élők, akik eljutnak válogatottságig, de olyan lehet, hogy összeadódnak különböző területekről sérültek, és úgy adják ki a válogatottat, vagy egy hallásérült csak a hallásérültekkel együtt tud focizni?
2: Van válogatott futszal is, meg nagypályás is, és van Siketlimpia, ami például a futszal az a téli Siketlimpia programján van, és de hát az igazság, hogy 9 éves az ezüstcipő focisuli, és tehát nincs is más. Tehát ez, hogy konkrétan utánpótlás nevelés, ez rajtunk kívül a mai napig nincsen máshol. Tehát azok az idősebb emberek, akik most a válogatottat alapítják, vagy benne játszanak, ők nyilván így itt-ott elkezdtek futballozni integráltan éphallók között, és aztán így bekerültek a siket sporttársadalomban. Úgyhogy, de mondom, tehát a világon nagyon sok helyen van bajnokok ligája például a siketeknek, úgyhogy van ebbe nagyon sok még, és én úgy gondolom, hogy ez alatt a 9 év alatt, akikkel elkezdtem, ők most már ilyen 16-17 éves srácok, ő belőlük lehet majd a következő generáció, ami egy törzsét adhatja egy jó magyar hallásérült válogatottnak.
1: Nyilván a parasport az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy egy sérült embernek is ugyanannyira joga van sportolni. Valahogy a figyelem mindig kisebb a parasportolóknak, bár ettől függetlenül hatalmas nagy elismerés övezi őket, amikor eredményeket érnek el, de hát ez ilyen tipikus, tudod, hogyha eredményt érnek el, akkor mi nyertünk, ha nem érnek el eredményt, akkor szegényeknek nem sikerült, igen. Általában ez van. Nektek milyen eredményeitek vannak? Tehát miben tudjátok mérni például a fejlődést? Miben tudjátok mérni azt, hogy előre mentek egyáltalán azzal, amit csináltok?
2: Hát a legjobb visszajelzés az a Bozsik intézményi program, ezt már több alkalommal megnyertük. Tehát tényleg, ahogy 6 évvel ezelőtt elkezdtük, és hát 8-akat, 10-eket kaptunk mindenkitől, és aztán eljutottunk odáig, hogy több alkalommal is már megnyertük a tornát, szóval ez egy nagyszerű eredmény. De én azt tartom ennek az egésznek egy fantasztikus dolognak így a labdarúgással kapcsolatban, hogy kolléganőmmel szoktuk beszélni, hogy van, hogy évekig, tehát tényleg évekig mondod egy gyereknek, hogy ha jön feléd a labda, akkor csak állíts meg, és passzol tovább.
1: Ez most olyan érdekes, ez kár, hogy nem látták a hallgatók, de ezt Laci most mutatta is nekem, tehát hogy jelnyelve le is mutattad.
2: Igen, és a következő pillanatban gurul felé a labda, és belerúg egy hatalmasat. És ezt mondjuk éveken keresztül csináljuk, és egyszer csak fogja magát, nem szólt neki senki, leveszi a labdát, körbenéz, és oda passzolja a másik. És mondom a kollégámnak, hogy lesz, láttad? És akkor tehát az, hogy minden egyes gyerek a saját szintjén fantasztikusat tud fejlődni. Ez egy hihetetlen sikerélmény.
1: Amikor velük beszélsz, akkor mondod is, vagy elég csak a kézmozdulat? Nem, vagy a szádnak mozogni kell?
2: Hogyne, nagyon fontos. Tehát a hallásérült emberekkel kapcsolatos kommunikáció az úgy épül föl, hogy van a jelnyelvi jelek, amit kézzel mutat az ember, az artikuláció és a gesztikuláció. És ebből a háromból ők összerakják pillanatok alatt. Nagyon jól olvasnak például szájról. De úgyhogy a 20-30%-át látja a szádnak, és simán megmondja, hogy mit mondtál. Úgyhogy, de ez a három dolog kell ahhoz, hogy biztonsággal megértsenek mindent.
1: Ez mindig érdekelt, és de jó, hogy most itt vagy, végre valakitől meg tudom kérdezni, hogy a jelnyelv az egy nemzetközi nyelv, Tehát, hogy most oda jönne hozzád egy angol kisfiú, egy német kisfiú, egy portugál, akkor ugyanazokkal a mozdulatokkal ugyanazt tudnád neki elmondani, vagy ugyanúgy minden nyelvnek megvan a sajátságos kézmozdulata?
2: Hát még nem, hogy országonként, hanem még városonként is változik. Tehát Budapesten másképp jelenik a kenyeret, mint Debrecenben. Nyilván megértik egymást a siketek, de tök más. Van egy úgynevezett gesztúnó, ami egy egységesített világnyelv a siketeknek, de ez is olyan, hogy van például az ASL, ez az International Sign Language, ezt inkább Amerikában használják. Van például a BSL, ez a British Sign Language. Nyilván Kínában is tök másképp jelennek. Szóval sokat járnak az ismerőseim, alásít ismerőseim külföldre, tesznek fel videókat, látom, hogy megértik egymást, de azért ez teljesen más.
1: Milyen érdekes, ez én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen maguk a jelek olyanok, amelyek világra szólóak, tehát hogy mindenhol megértik, de akkor ezek szerint ez nem így van. Meg hát a szájról olvasás is fontos része a kommunikációnak, akkor meg
2: nyilván. Abszolút.
1: Kicsit beszéljünk még magáról a készülékről, amit el is hoztál, meg is mutattad nekem, meg amit ti használtok, meg hát van egy nagy eredmény, amiről egy fél mondatot már mondtam, hogy a budapesti bajnokok ligája döntőben tiresztek a labdaszedők, ezzel folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: A lengyel-magyar kapcsolatok erősítésén dolgoznak. Kölcsöni IC-kocsikkal készül a MÁV a nyárra. Halálos lakástűz történt Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Vinlányi Eszter vagyok. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC kocsi van, mint az elmúlt években. Azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Halálos lakástűz történt Máté Szalkán. Egy idős férfi vesztette életét, közölte a katasztrófa védelem. Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. A helyiségben ruhák és egy kerékpár akkumulátor égett. Azt feltételezik, hogy a zárlatos akkumulátor okozta a tragédiát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
6: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
5: Nagy rész derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam ifjabb Fekete László, aki hallássérült és beszédfogyatékos gyerekeket edz, és ezek közül a foci palánták közül néhányan ott lesznek a BL döntőn, mint labdaszedők. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ifja Fekete Lászlóval, az ezüstcipő hallássérült focisúli alapítójával beszélgetek, és azért gondoltam, hogy kicsit beszéljünk még erről az eszközről, amit te találtál fel, a Look at Me. Ugye ez egy olyan karra erősíthető valami, ami rezeg, amikor te megnyomod, és akkor rád figyel az adott játékos, vagy akár mindenki, akinek éppen rezgeted a karján ezt az eszközt, és akkor tudsz velük kommunikálni. De közben felmerül, hogy mi van, ha játszol egy csapattal, akiknek viszont nincs ilyen eszközük. Akkor ez nem jogosulatlan előnye, amit te használsz.
2: Hát jelen pillanatban ez fordulhat elő, mert nálam van 16 darab. Hát a prototípus,
1: ja, nincs is belőle
2: nincs több. Aha. Prototípust elkészítettük, és ebből több nincsen jelen pillanatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkinek lehet segítség. Uh-huh. Én vittem ezt a siket futszálos lányok edzésére, uh-huh. ott kipróbáltuk. Úgyhogy
1: meg ott hát is... nyilván siketek nem csak fociznak, futszáloznak, vannak akár kézilabdázók, röplabdázók, tehát hogy más sportágokban is lehetne használni.
2: Persze, az összes csapatsportban, meg hát aztán a civil életet vesszük, akkor például egy játszótéren egy siket anyuka berakja a gyereket a homokozóba, akkor most ugyanez van, ami a pályán is, hogy integet, és aztán egyszer csak ránéz a gyerek, és akkor messziről mondja, hogy most ne edd meg a homokot, vagy egyáltalán, de nem tud, oda kell menni hozzá. Na most nagy segítség lehet ez a mindennapi életben, vagy például az oktatásban, ahogy mondtam, hallásérő gyerekekkel foglalkozó tanintézményekkel dolgozom, megyek be az iskolába, megyek be az osztályba, szedem össze a gyerekeket, a focisokat, és akkor attól függetlenül, hogy kis létszámú osztályok, akkor is 4-5 méterre van a tanár áll a táblánál. Józsika ír a füzetbe, oda szól neki, hogy Józsika néz rám, Józsika nem néz rá. És akkor megy a kopogás esetleg, vagy van olyan kolléganőm, aki bevitt egy ilyen lézerpisztolyt, és nyilván nem a gyerek arcába, hanem elé a füzetre, aha. a lézerrel bevilágít, és akkor a gyerek tudja, hogy fel azzal. Kell nézni. Aha. Tehát keresik az eszközöket, mert egyszerűen szükség van rá, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a jelzőrendszer ez az élet minden területén segítség tud lenni.
1: Érdekes ez, hogy oké, hogy te ezt feltaláltad, és mondom, emelem a kalapom, de hogy ez eddig nem volt. Mert így, ahogy most ezt nekem megmutattad, meg ahogy ezt most elmagyaráztad, egy ilyen tök egyértelműnek tűnik, hogy eddig más nem jött rá erre, vagy nem használnak hasonlót a nagyvilágban.
2: Igen, megmondom őszintén, hogy nyilván én nekem sem jutott volna eszembe soha, hogyha nem foglalkozok hallássérült gyerekekkel, és őrülök meg az oldalvonal mellett, hogy nem tudok szólni egy gyereknek, hogy egy méterre van tőlem, de háttal.
1: Igen, ez egy olyan, most csak, hogy a hallgatók el tudják képzelni, mint mondjuk mint egy okos óra. Úgy tessék elképzelni, csak nem mutat semmit, hanem egy olyan, az óra helyén egy olyan eszköz van, amit te meg tudsz rezegtetni távolról a telefonod segítségével.
2: Igen, ennyi az egész, hogy megnyomom, rezeg, és aztán rám néz a gyerek, és kommunikálunk jelnyelven. Tehát ezért az a neve Look at Me.
1: De a rezgéssel magával csak ennyit tudsz üzenni. Tehát az, hogy egyet rezeg, kettőt rezeg, gyorsan rezeg, lassan rezeg, azzal nem tudsz nekik üzenni.
2: Nem. Vannak a fejlesztő csapattal, és a Széchenyi István Egyetemmel dolgozunk együtt. Gondolkodtunk meg, ők javasolták, hogy akkor mi lenne, ha ezeket a hepatikus jeleket elkezdenénk, hogy akkor egyre rezgés, két rezgés, ilyesmi. De én mondtam nekik, hogy a labdarúgás azért egy gyors játék. Tehát az, hogy most én azon azt számolgassam, hogy most hármat rezget, vagy négyet, most akkor jobbra fussak, vagy balra, tehát ez nem életszerű.
1: De ettől függetlenül maga a készülék tudná, ha nem focinál, hanem az élet egyéb területén, ha nem is sport közben, de azért ezeket lehetne használni.
2: Ja, abszolút, persze. Tehát ez semmi sincs kizárva. Ezt lehetne így is használni, hogy akkor a hepatikus jeleket. Sőt, tovább megyek, azon is gondolkozunk, hogy mondjuk egy teltházas puskás arénában 70 000 ember ordít, hát nem sok sanszod van edzőként mondjuk a bal hátvédnek szólni, hogy szerintem mit kéne csinálni, vagy csapatrészekre bontani, tehát mondjuk a védelem, a csatársor, a középpályásor, és akár még az épp hallókhoz is átszivároghat, hogy tudjon a kispad kommunikálni a játékosokkal.
1: Most azt mondja, ott az Atletico Madrid edzője szokott úgy kiabálni és integetni, és néha már benn van a pályán, hogy neki lenne egy
2: hát
1: ilyen eszköze.
2: Hát mondjuk ő szerintem egész meccsen nyomná.
1: Biztos, hogy nem ülne a kis padon és nyomkodná, tehát ettől függetlenül ugyanúgy ugrálna.
2: Ja, persze. Csak, néha, hogy, rá is, hogy, no, csak néha rá is néznének.
1: Igen, de hogy akkor így neki megkönnyítenénk a dolgát egy ilyennel.
2: Igen. A Fabregas mondta az egyik mérkőzés után, ha a sajtótájékoztatón kérdezték tőle, hogy a második gól előtt, hogy nagyon magyarázni akart a bal hátvédnek, hogy tényleg ő is már majdnem beszaladt a pályára. És akkor abból elmentek, beadták, gól is lett, és akkor kérdezte az újságíró, hogy hát fontos a kommunikáció a kispad és a játék között? Játékosok között? Hát azt mondja, fontos lenne, de egyszerűen nem tudtam neki szólni, mert annyian voltak a stadionban, és azt mondja, 70 méterre volt tőlem, nem tudtam neki üzenetet közvetíteni.
1: Hát akkor nálatok ez nyilván bármekkora hangzavar lehet, ez a gyerekeket eddig sosem zavarta, és te így most tudsz velük kommunikálni.
2: Abszolút, óriási segítség. De
1: és egyébként működik? Mióta használjátok ezt?
2: Másfél éve kész a prototípus, úgyhogy óriási segítség tényleg. Tehát 900 edzést tartottam ezt megelőzően a gyerekeknek, de sosem volt olyan, hogy az összes gyerek rám nézett volna. Egy épp haló edzésen az edző belefúj a sípba, vagy azt mondja erélyesen, hogy uraim, mindenki ránéz, de hát én nekem ilyen lehetőségem nem volt. Most meg megnyomom a gombot, és mindenki rám néz, úgyhogy az első pár alkalommal én is úgy voltam, hogy húha, de jó.
1: És akkor a ti meccseiteken nincs is spori, aki belefújna a sípba, hát hiába is fújná.
2: Ön egyébként sincsen Bozsik intézményi programon bíró, aha, tehát ott úgy játsszák, hogy nem számít
1: ott az
2: eredmény,
1: ott az edzők,
2: nincsenek igen. bírók, igen, tehát itt mi edzők egymás között ezt megoldjuk. De például, amikor kezdődik a mérkőzés, akkor az most már úgy van, hogy akkor nyilván több pályán megy a játék, és akkor egy főnök van, aki belefúj a sípba, és lehet, hogy te 30 méterre vagy, de én hallom, hogy megy a játék, igen. De akkor nekem még szólni kellett a gyereknek, aki a középkezdésnél aha. van, hogy kezdje el. Most meg már csak amikor hallom a sípot, megnyomom a gombot, és már mennek is.
1: Ez egy baromi nagy dolog. Ahhoz, hogy egy ilyet használhass, nyilván feltalálod, legyártatod, de milyen engedélyeket kell beszerezni ahhoz, hogy te ezt használhast a gyerekeken?
2: A jelen pillanatban senki nem kérdezte meg még, hogy használjunk, vagy mit használjunk,
1: hát,
2: mert ennyi, te vagy az első, amúgy igen, úgyhogy nyilván hivatalos mérkőzésen, tehát mondjuk úgy, hogy az MLS-nek természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetségnek jeleztem, amikor elkészült az eszköz, és mentünk a következő intézményi Bozsikra, akkor jeleztem, hogy mi szeretnénk használni ezt az eszközt, hogy van-e valami kifogásuk ellene. Azt mondták, hogy nincs, igazából nem is nagyon tudták, hogy ez micsoda, ott oda jöttek, nézegették, de én még ez így nincs fölkészülve rá, úgymond a labdarúgó társadalom.
1: Oké, hogy ez neked könnyebb, vagy nektek, edzőknek, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de mit mondanak a gyerekek, vagy mit gondolnak erről, vagy van-e visszajelzésetek, hogy nekik most könnyebb lett-e így a játék?
2: Igen, igen, abszolút. Tehát látom rajtuk, hogy egy új kommunikációs csatorna nyílt ki, és nagyon örülnek neki annak, hogy messziről is tudunk akadálymentesen kommunikálni.
1: Visszafele nem működik, tehát ő nem tud neked szólni, hogy fáj a bokám, cserélj le.
2: Hát nyilván megrezegtetni engem ő nem tud, de abban a pillanatban, hogy én jelzek neki, és rám néz, akkor onnantól kezdve jelnyelven oda-vissza megy a kommunikáció, mert ő is tud nekem jelenni, én is értem. Tehát ezért csodálatos ez a dolog, hogy a jelnyelv tényleg egy fantasztikus segédeszköz, mert nincs akadálya, és legyőzzük a hallótávolságot a látótávolsággal.
1: Hát aki rendszeresen néz focit, látja, hogy úgy kommunikálnak, az épp focistákról beszélek, de lehet, hogy ez nem csak a fociban van, hanem más sportágokban is, hogy eltakarják a szájukat, hogy ne lehessen leolvasni, tehát mit tudom, taktikai elemeket úgy beszélnek meg. Hát nektek ez a könnyebbség megvan, hogy simán elmutogatják egymásnak a srácok, hogy milyen ettől szögletvariáció jön, és akkor azt más úgysem érti, illetve a másik csapat úgysem érti.
2: Igen, hát ameddig szegregáltan fotballozunk, addig ebben, vagy integráltan fotballozunk, addig ebben nincsen. Ott, ahol szegregáltan fotballozunk, ott nyilván az másik kispadról egyből levágják a jelnyelvi jeleket, és akkor már nincsen előnyünk, de hát ez ilyen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk ifjú Fekete Lászlóval, itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ifja Fekete László, az Ezüstcipő hallássérült focisuli alapítója a mai vendég. És ugye nagyon nagy eredményt értetek el, ha a ti gyerekeitek, vagy a te gyerekeid a hallássérült focisuliban focizók lesznek a labdaszedők a budapesti BL döntőben. Ugye eleve már ez egy nagyon nagy dolog, szerintem még sose volt ilyen, hogy Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák május 30-án, ugye Bayern München, nem, PSG játszik, Bayern München csak szeretett volna, de a PSG játszik az Arzenállal, de ti hogy kerültetek oda? Erre pályázni kellett, titeket meghívtak, hogy kerültök ti oda?
2: Megmondom őszintén, hogy 2024 tavaszán, április környékén volt, amikor bemondta a rádió, hogy akkor Budapest megkapta a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjének a rendezési a jogát, és hát én abba aznap elkezdtem nyomni a csöngőt a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, illetve az UEFA Foundation for Children szervezettel, már évek óta jó kapcsolatot ápolunk, az Európa Liga döntővel kapcsolatban is benne voltunk a programban, a Hősök terén felállított fanfesztiválon ott megjelenhettünk, és bemutató edzést tartottunk az UEFA-nak, és hát akkor beálltam a sorba, amikor még sor se volt, és akkor mondtam, hogy hát mondom, nagyon szeretnénk ezt a lehetőséget megcsípni, mert tényleg a világon soha nem volt még olyan, hogy sajátos nevelési igényű gyerekek nem hogy BL döntőn, hanem akármilyen rendezvényen ekkora feladatot kaptak volna.
1: Hát mert ráadásul ez egy speciális feladat, tehát hogy ott azért ott nagyon rendben kell lenni a kommunikációnak is.
2: Abszolút, ráadásul változtattak most a labdaszedések szabályain, tehát a gyerekeknél már nincsen labda, hanem körbe a pályán le van rakva 3 méterre az alapvonaltól, illetve az oldalvonaltól egy bója.
1: Tehát és a gyerekeknek arra kell ráhelyezni a labdát, bárhol is megy ki a pályáról.
2: Igen, tehát kigurul valahol a labda, akkor a játékos a hozzá legközelebb álló bójáról elveszi a labdát, megy tovább a játék, te meg mész utána a labdához, és rakod vissza a bójára. Nyilván ebben is van olyan, most hála jó Istennek a nagyon hálások vagyunk a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és az Európai Labdarúgó Szövetségnek ezért a lehetőségért, és amikor már realizálódott, hogy akkor megkaphatjuk, akkor az UEFA kérte az MLS-től, hogy csináljunk meg meccseket, gyakoroljunk, úgyhogy nagy tisztelettel megcsináltuk a Magyarország-Görögország mérkőzést, egy válogatott meccsen.
1: Ott is ti voltatok.
2: Ott voltunk a pályán, aztán a Magyar Női Kupa döntőt megcsináltuk, most szombaton az Amatőr Kupa döntőt, és még este a Magyar Kupa döntőt is.
1: Ott is ti voltatok.
2: Úgyhogy begyakoroltuk rendesen, de például többször volt olyan, hogy ment ki a labda, a gyerekhez gurult, és akkor mutatta a játékos, hogy dobjad. Hmm. És szegényként megnézett rám, hogy most akkor mi legyen, mert hát elvileg a bójáról.
1: Mert neki nem az a feladata, igen.
2: Igen, tehát ők is elfelejtették ezt.
1: De dobhatják egyébként? Visszaadhatják?
2: Hát ezt a helyzet dönti el, nyilván az MLS-től is ott vannak a kollégák egy ilyen gyakorláson, a mérkőzéseken. Ők is azt mondták, hogy előre sablon nincs. Hmm. Nyilván, ha ott gurul el melletted, és visszadobod, senki nem fog szólni egy szót sem.
1: Hát jó, csak ha te most éppen PSG drukker vagy, és gyorsítani szeretnéd a játékot, akkor visszaadod. Ha meg nem, hanem lassítani szeretnéd, akkor nem adod vissza.
2: Igen, hát 100%-osan ezt nem lehet kivenni a labdarúgásból. Eddig is számtalanszor volt ilyen probléma. Igen. Ezért csinálja szerintem az UEFA ezt a dolgot, hogy ezzel még inkább visszaszorítja azt az időhúzást, vagy bármiféle testi kontaktust, vagy egyáltalán így a labdaszedőkkel kapcsolatban, de nincs egyértelmű recept.
1: Mit szóltak a srácok? Egyáltalán megkapja-e mindenki az összes nálad focizó a lehetőséget? Mindenki mehet-e, vagy mondjuk limitálva van a létszám?
2: 13 gyerek jöhet, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minimum 16-17 éves gyerekekkel kell menni, akik minimum 165 centi magasok, tehát hogy a perimétert bőven átérd, meg át is kell ugrani, úgyhogy azok a gyerekek, akikkel annak idején 2017-ben elkezdtem a focisulit, hogy körülbelül most 16-17-18 évesek. Úgyhogy így is nyilván kellett szűkíteni a létszámon, meg sokan jelentkeztek volna, de megvan az a 13 úgymond gladiátorom, akivel bárhova elmegyek, és mi már szedtünk labdát Puskás Suzuki kupán 2 éven keresztül, aztán az U17-es EB és EB mérkőzésen Magyarország rendezte a 23-ban az EB-t, már ott is szedtünk labdát.
1: Azokon a meccseken kint voltam, mert Lamine Yamal ott mutatkozott be a nagy közönségnek. Lamine Yamalt ott lehetett először látni az MTK pályán, ott voltunk. Mm-hmm. Nagy Barca fan vagyok, úgyhogy már akkor követtem Yamalt, amikor még nem is volt a Barca tagja, de a válogatottban már ott voltam az U17-esek között. Na mindegy, ez csak zárójelbe zár. A lényeg az, hogy akkor ti tulajdonképpen egy begyakorlott brigád vagytok, de ha jól tudom, hát mondod, hogy maga az eszköz, a luket mi akkor még nem volt meg, ezt most használhatjátok egyébként?
2: Igen, igen, használhatjuk. Az UEFA-nak jeleztem, a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy mi a tervünk, hát akkor azért néztek egy nagyot, és akkor mondták, hogy akkor szeretnék ezt ők azért megismerni ezt az eszközt, hogy a pályaszélén állva én egy, igaz, hogy mobil telefon, de rádiójellel kommunikál egyik eszköz a másikkal, és hát kb. 100 tévécsatorna fogja közvetíteni a meccset, tehát nehogy ott
1: bekavarjak
2: valakinek, igen, és akkor valamelyik csatornát lelőjük véletlenül. Úgyhogy kértek tőlünk egy több mint 20 oldalas frekvenciamérést csináltattunk a Széchenyi István Egyetemben angol nyelven, azt kiküldtük az UEFA-nak, úgyhogy én szerintem még tetszik is nekik, érdeklődnek, ez az egész dolog egy tök újdonság nekik is, ilyen még nem volt, úgyhogy az eszközre is kíváncsiak, úgyhogy, és ez egy óriási segítség, tehát a magyar-görög meccsen volt például, hogy a fél idő előtt egy perccel rám szóltak föntről az MLS-ből, hogy a magyar kispad bal oldalán álló gyerek a fél időben, mi a szögletzászlónál találkozunk, de még véletlenül se sétáljon el a magyar és a görög kispad előtt, hanem jöjjön körbe. És akkor nyomogattam a gyerek gombját, hát ott úráltak a játékosok, tele fotós minden, de nagy nehezen megtaláltuk, még a szemkontaktust is nehéz volt megtalálni.
1: Ja, mert hogy ő hiába érzi, hogy rezeg, nem tudja, hogy te hol vagy?
2: De ő tudja, hogy hol vagyok, ja, csak értem. Be volt, úgymond rá vannak állítva a falra a gyerekek a puskásba, és mellette van a kispad, ott a játékosok, csomó mindenki van, és nem látott engem.
1: Igen.
2: De aztán volt annyi esze, nagyon nyomogattam, biztos gondolt, hogy valamit nagyon akarok, és kijebb lépett egy-két métert, és akkor nézett rám, hogy mit szeretnék. És akkor elmagyaráztam neki ilyen nyelven, hogy a fél időben a szögletzászlónál találkozunk, de mondom, tilos a kispadnál jönni. És akkor mutatta 50 méter, hogy rendben van. Még átmellettem egy security-s úriember, és akkor még oda is jött megkérdezni, hogy na arra,

0: A labdát, de én szemből láttam, hogy legurult a labda, és akkor nyomtam, és így csinált a gyerek. Úgyis akkor...
1: Ezt most mondd el a hallgatónak, hogy hogy csinált.
0: Tehát úgy csinált, mint amikor távolra, nagyon-nagyon távolra nézel, és akkor odarakod a homlokodhoz a kezedet.
1: Igen.
0: Hogy jelezvél azt, hogy úristen, milyen messziről, mit akar ezt tőlem, mint 100 méterről elmagyarázni. Mm. És akkor mutattam neki a labdának a jelét, meg azt, hogy nézd meg a bójádat. Aha. És akkor kinézett, és akkor látta, hogy úristen, nincs rajta a bóján a labda, mert mindegyiknek nagyon hangsúlyosan elmondtuk, hogy nagyon fontos az a te bójád, igen, az a te labdád, az neked vigyáznod kell, annak ott kell lenni.
1: És ahogy elveszi valamelyik játékos, azonnal rá kell tenni.
0: Igen. És akkor gyorsan átugrott, visszarakta és visszament, és ezt 100 méterről megbeszéltük.
1: Hát akkor ez, te a meccsből akkor nem sokat látsz? Tehát neked folyamatosan azt kell figyelni, hogy a gyerekek hol vannak, jó helyen vannak-e, az, amit, azt, amit csinálnak, azt jól csinálják-e?
0: Abszolút, igen. Hát a meccs, megmondom őszintén, hogy most mondjuk tudtam azért nézni a Ferencváros Zalaegerszeg meccsből, tehát szerintem így lehet, hogy tök jó meccs volt. Úgyhogy tudtam azért valamennyit, de mindig figyelnem. Ráadásul hosszabbítás volt, és ráadásul közeledett a 11-es. És nem beszéltük meg előre a stábbal, hogy mi lesz, hogyha hosszabbítás van, és aha, mi lesz, hogyha 11-es van. És akkor megint hívtak, hogy hát mondd már el a gyerekeknek, hogy a hosszabbításnál mindenki marad a helyén, nem megyünk egy métert se sem erre.
1: Tehát mindenki ott marad, ahol igen, állni, a 11-es, áll végig a meccsen.
0: Igen, ha 11-esig eljutunk, akkor pedig a két gyerek marad arra a kapura, ahova rúgják a 11-es, az összes többi összeszedi a bójáját, a labdáját, de marad a helyén állva. Hmm. Na most ezt mind jelnyelven 13 gyereknek a pályán körbe elmagyarázni. De sikerült.
1: Óriási. Kis szünet, és aztán folytatjuk, hívja Fekete László a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ifja Fekete László, az Ezüst Cipő hallássérült focisúli alapítója, a mai vendég. Egyszerűen tényleg, mondtam már, de most elmondom még egyszer, emelem a kalapom. Tehát, hogy te akkora élményt adsz ezeknek a gyerekeknek valószínűleg, már azzal, hogy focizni tanítod őket, hogy hagyod őket focizni, hogy meccsekre viszed őket, mármint hogy saját jogon focizhassanak, és ráadásul el tudnak jutni olyan rendezvényekre, olyan foci meccsekre, ahova mindenki más csak vágyik, és ők nem feltétlenül nézőként, hanem aktív résztvevőként, azért ez egy nagyon nagy dolog. Nem tudom, hogy ők ezt ki tudják-e fejezni, bárhogy, hogy ezt mennyire értékelik.
2: Abszolút, igen, igen. Másképp fejezik ki, mint az épphaló gyerekek szerintem, tehát ő nekik, hogy úgy mondjam, sokkal több mindent így át kell élni, és akkor adják ki, de most például, amikor visszaértünk a Magyar Kupa döntő után, akkor ezeket a gyerekeket mondom 8-9 éve ismerem, de talán egyszer volt, hogy megöleltek, és most mindegyik jött oda, és tehát ebből látom én azt, hogy akkor most arra a polcra kerültünk, és most egy olyan dolgot éltek át, ami nekik nagyon sokat adott. Úgyhogy kívülről ez annyira nem jön le róluk, de akkor is kimutatják
1: de
2: így.
1: Jó. Igen, és tök jó ez az ölelés, mert pont ezen gondolkodtam, hogy amikor hagyományos módon mi kommunikálunk és beszélünk, akkor már a hangunkban benne van, hogy most akkor hogy érezzük magunkat, hogy örülünk, hogy boldogok vagyunk, vagy esetleg mérgesek vagyunk, idegesek vagyunk. Ezt jelnyelvvel hogy tudod kifejezni, hogy mindaz, amit te most mondani akarsz, azt most idegesen mondod, most nagyon kedvesen mondod.
2: Igen, itt jön az artikuláció és a gesztikuláció, tehát aha. Nyilván, hogyha olyan nagyon
1: az arcoddal játszol,
2: és akkor úgy mondod, akkor nyilván lejön, de például, hogy ne csak mindig jót mondjak, azért rettentően koncentrálnak az ilyen mérkőzéseken, viszont amikor vége van, akkor szétcsúsznak. Tehát akkor
1: gyerekek.
2: Igen, abszolút. És most képzeld el azt, amikor tényleg, ráadásul szombaton két meccsen kellett végig koncentrálni, és aztán este, amikor vége volt a Puskásnál a kupadöntőnek, akkor kész. És te rákiabálsz esetleg egy gyerekre, mondjuk úgy, hogy fejezd be, vagy ne csináld, mert innen az épp halló gyerek azért az úgy összerezzen, hogy jaj, most rám kiabáltak. Na, most itt kiabálhatsz. Tehát gondold el, hogy nincs a hangnak semmi visszatartó ereje, csak azt látja, hogy már örösödik a fejem, de igazság szerint csak így néz rád, hogy most akkor tehát neki ez nem jön át, úgyhogy nem egyszerű, nem egyszerű.
1: Luket mi eszközben nincs olyan, hogy kicsit jobban rászorul a felkarjára, vagy valami.
2: Nincs. Ilyen funkciót nem tettünk bele. Nem.
1: Mert akkor érezné, hogy jó, várjál, most rosszat tettem.
2: Aha. Igen.
1: De jó. Boldog gyerekek? Hogy látod, hogy nyilván az a sors, ami nekik jutott, az elején mondtad, nem tudtam, hogy belekérdezzek, de baromira érdekel, hogy miért egy bentlakásos intézményben laknak. Tehát, hogy nyilván tök nehéz egy családnak egy sérült gyerekkel, de hogy az az ő döntésük, a család döntése, elveszik a családtól, hogy tudják a gyerekeket fejleszteni. Miért egy bentlakásos intézményben laknak?
2: Én szerintem ez a család döntése, nagyon sok fejlesztést kapnak a gyerekek, és ezáltal ez egy nagyon jó közeg ahhoz nekik, hogy a beszédkészségüket, meg úgy általában fejleszték ezeket a dolgokat. Nem beszélve arról, hogy azért nincs minden városban egy hallássérültan intézmény, tehát
1: nehéz integrálni őket, igen.
2: Igen, tehát van Szegeden, Egerben, Debrecenben, Kapusváron és Vácon is kifejezett hallássérült gyerekekkel foglalkozó intézmény, de azért Pest a központ, és a szülők nagy része ide hozza föl a gyerekeket, hogy akkor itt kapja a legjobb tanítást, ellátást a gyerek. Úgyhogy igen, hát nekem is tényleg minden nap, amikor jövök, hozom, viszem őket, és akkor úgy belegondolok, hogy szegényként még fogyatékossággal élő gyerek is, és nem a családhoz, nem anyuhoz, apuhoz megy haza, hanem bemegy egy koleszba, és akkor most lehet, hogy a koleszba a szobatársam nem olyan, a kaja nem volt jó, stb. Ilyen dolgok, tehát és ezért fantasztikus az, hogy az iskolák is mindent megtesznek, a pedagógusok fantasztikusak, tehát hogy mi is a labdarúgáson keresztül tágítsuk a gyerekeknek a világot, hogy adjunk nekik. Nem beszélve arról, hogy ezek a gyerekek azért is nagyon nagyon fontos én szerintem a csapatsportban a szocializációjuk, mert ők a felnőtt élet és a munka világába be fognak lépni. Igen. De valószínűsíthetően megváltozott munkaképességi emberként fognak belépni. Mm. Viszont akik gyerekkoruktól sportolnak, pláne csapatsportokban, az megszokják azt, hogy van csapattársam, aki a kollégám, vagy munkahelyem, igen, van főnököm, aki az edzőm, tehát vannak szabályok, alkalmazkodni kell. Úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon sokat ad a gyerekeknek.
1: Van-e más sportág, ahol, vagy amit tudnak ott űzni az intézményen belül? Tehát, hogy oké, hogy az is a neve, hogy focisuli az ezüstcipőnek, de hogy van-e más sportág, ahol mondjuk a tapasztalatokat ki tudjátok cserélni?
2: Röplabda az nagyon népszerű a hallássérülteknél, ott az iskolában is nagyon szeretik, úszni járnak a gyerekek nagyon sokat, de így nagyon úgy más ilyen csapatsport labdában csapatsport úgy nincs.
1: Én most kedvet kaptam, hogy megnézzek egy ilyen mérkőzést, mert kíváncsi lennék, hogy én észreveszem azt, hogy te mikor kommunikálsz melyik gyerekkel.
2: Jó, nagyon szívesen szólok, megbeszéljük, és gyerekény meccsre.
1: És egyébként a srácok szülei a meccsekre jönnek, ott vannak, nézik őket, akik megtehetik?
2: A pesti szülők jönnek, igen, tehát szerdánként vannak a Bozsik intézményik, úgyhogy a vidéki szülők nem jönnek, de a pesti gyerekek szülők jönnek, és megnézik a meccset.
1: De jó. És mi lesz a következő? Tehát véget ér ez a Bajnokok Ligája, ami most nyilván nem csak a te gyerekeidnek, de hogy mindenkinek ez most egy baromi nagy dolog, az egész világnak. Nem tudom, hogy aztán ez a közvetítésekben elhangzik-e, hogy ti vagytok a labdaszedők, ezt el szokták-e mondani? Kiderül-e ez bárhogy a világ számára?
2: Hát nagyon remélem, hogy ki fog, és igazság szerint azért fontos ez, mert nem ennek a 13 gyereknek, nekik is óriási dolog, de rajtuk keresztül több mint 300 millió hallásérült embernek a világon, mert ezt a meccset tényleg az egész világ nézi, akikből mondjuk nyilván a fele biztos, hogy szereti a labdarúgást, és rengeteg gyerek van köztük, most képzeld el egy gyereket akárhol Bécstől Bangladesig üldögél a tévé előtt, és akkor megtudja, hogy a sorstársai szedik a labdát, szerintem egy baromi jó dolog, és aztán lehet, hogy kimegy és megkérdezi, hogy mi még nem szedünk labdát, és mi még nem focizunk heti rendszerességgel, tehát elindul egy gondolkodás, egy kommunikáció ezzel kapcsolatban, úgyhogy én...
1: Mert hogy egy hagyományos értelembe vett foci meccsen, egy bajnoki meccsen általában az adott csapatoknak az utánpótlás korú gyerekei a labdaszedők, nem?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Tehát az is normál nyilván, de hogy milyen jó lenne, nyilván annak is örülnének a srácok, ha mehetnének.
2: Hogyne, persze, és minden ilyen esemény és program, amiben be vannak vonva, és ezt is bizonyítja ez a dolog, hogy akár a sportpályán, akár a pályán kívül ezek a gyerekek minden feladat elvégzésére alkalmasak. Szerintem ez az üzenet a legjobb és a legerősebb.
1: Téged ezzel kapcsolatban nyilván most itt is vagy, tehát hogy ezért beszélgetünk, amúgy is érdekeltél, de hogy ha ez nincs ez a történet, hogy a Bajnokok Ligájában a te gyerekeid meg a focisulinak az ezüstcipő hallássérült focisuli gyerekei szedik a labdát, akkor lehet, hogy ez a beszélgetés most nem történik meg. De hogy téged keresnek a nagyvilágból, ilyen mindenféle rádiók, újságok, tévék, tehát el tudod mondani a történetedet, vagy a srácok történetét máshol is?
2: Volt már rá példa, igen, hogy szerepeltünk újságban, televízióban, az Esély magazinban, az M1-en egy fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű eseményeket feldolgozó műsorban. Úgyhogy nyilván azért maga a tevékenységünk is, ha mondhatom azt, akkor unikum, tehát egyedülálló.
1: Igen.
2: Másrészt pedig azért az öt ezüstcipősnek a neve, azért egy fazekas, dunai, nyilasi, váradi, fekete ötös, azért az nehéz olyat találni ebben az országban, akik legalább az egyik nem talál be, úgyhogy nyilván ez egy nagy segítség nekünk, úgyhogy de mindig keressük azt, hogy még inkább felhívjuk magunkra a figyelmet, és ahogy mondtam, a vidéki városokat, én nagyon sok megkeresést kapok a vidéki városokból, szülőktől, pedagógus kollégáktól, hogy hát Debrecenben miért nem lehet ilyen focisuli, Szegeden miért nem lehet, ott is szeretnének a focizni a gyerekek. Hát ez lenne a
1: franchise jelleggel lehet, hogy akkor kellene építeni egy ilyen.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy minden városban minimum 30-40-50 hallásérű gyerek lenne azért, aki szerintem heti rendszerességet tudna sportolni, és ha összeszámolod, ez azért több mint 300 gyerek. Én úgy gondolom, hogy azért 300 gyerek egy óriási szám ahhoz, hogy, hogy ők is heti rendszerességgel sportoljanak, és kimondhatja meg, hogy nem egy hallásérű gyerekből lesz a következő Szoboszlai.
1: Én még egyszer mondom, nagyon-nagyon nagyra értékelem a munkádat. Köszönöm is a munkádat a társadalom nevében, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván nézni fogom a BL döntőt, de most így teljesen más szemmel. Mert nem csak azt fogom nézni, hogy mi történik a pályán, vagy a lelátón, hogy őrjöngenek a drukkerek, hanem azt fogom nézni, hogy, hogy mit csinálnak a srácok a pálya mellett, hogy jól végzik-e a munkájukat. És akkor ezek szerint te is valahol a pálya szélén kell, neked is egy fix helyed van, tehát hogy tudják, hogy hova kell nézni, tehát hogy te kapsz egy fix helyet, ahol megállsz.
2: Igen, én a szögletzászlónál szoktam lenni a Dózsa György út felüli oldalon, úgyhogy eddig ez így volt. Ha máshol állítanak, akkor megbeszéljük a gyerekekkel, hogy hova nézzenek.
1: Hát ez egy nagyon nagy élmény, én kívánom, hogy sikerüljön jól nektek is, legyen gördülékeny, mindenféle problémamentes, és hogy legyen még ez energiád, meg erőd, hogy ezt így tovább, hogy ezt csináld, mert ez óriási nagy dolog. És köszönöm szépen, hogy jöttél és meséltél.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái. Újabb támadás jöhet Irán ellen, ha nincs megállapodás. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palotta közölte, ha hivatalos megkeresés kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakítása a cél, erről írt az új oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit a tárca munkatársaival történt találkozó után kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. A cél pedig, hogy jobbá tegyék az oktatást, a gyerekeknek több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adjanak. Korlátozott idő áll Irán rendelkezésére, hogy megállapodást kössön az újabb katonai támadás előtt, mondta az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell háborúzni, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtaniuk Iránt. Hangsúlyozta, hogy az öbölmenti országokkal folyamatos az egyeztetés, és Iránnal is zajlik az alku folyamat. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Na, a KFT, az idén 45 éves KFT, akik pénteken a hajón meg is ünneplik ezt a 45 évet. Ez volt tőlük a balatoni jár. Jön mindjárt Zorán, az Ahogy volt, úgy volt előtt a Nox zenél. Forog világ a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Kim Novák, ez volt a Gyémánt, a folytatásban Rácz Gergőt hallgatjuk, bennünk a világ a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Intim Torna Illegál, ez volt az Örökké.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában, jön is nem sokára a Skorpió, az beszéli már az egész város, előtte pedig a Tancsapda és az Alföldi Gyerek.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt közösen. Ez volt a Lehetsz király. Jön mindjárt a United, a végső vallomás előtt még Máté Pétertől is hallgatunk egy klasszikust. Elmegyek a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a New Level Empire. Ez volt a Belét fulladnék. Aucsilla is énekel majd pár perc múlva, ha jól vagyok, és pont előtt hallgatjuk Homonyi Sándor klasszikusát. Ám hogy királylány a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A korál és a homok a szélben után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. A Magna Cum Laude lesz majd a vendégem, akik nem csak beszélgetni jönnek, hanem hoznak majd egy új dalt is. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csavát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Olá Gergő dalával búcsúzom, szól a Törki a csendből a Retro Rádióban. Viszhall!

0: se tűnt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,